0: találkozás Jézussal.
1: Mi a különbség egy emberi törvény és az Isten törvénye között? Miről szól a 10 parancsolat? Lehet-e emberi kitaláció a 10 parancsolat? Mert az emberek sokszor mondják, hogy hát ezt emberek találták ki, ők írták le, és ez nem is valós. És a másik, hogy változhatott-e az idők során, vagy változott-e a 10 parancsolat az idők során. A Bibliában, Dániel könyvében találunk arról leírást, hogy néz ki a Föld történelme, és azt mondja, hogy a Biblia, hogy a Föld egy tökéletes állapotból jutott el oda, ahol van, most van, a bűn hatására. Az előző előadás szólt a bűnről, tehát erről nem beszélek. Isten itt ebben a Dániel könyvében, a második fejezet 32-45. Terjedő részében azt mondja, hogy az aranyfejjel indul a Föld történelme, az emberiség történelme, de rettenetes ábrázattal. Ha ugye magunk életét megnézzük, nem tudom, hogy ki mit gondol róla, én is, hogyha a saját életemet emberi léptékekkel nézem, leperegne a filmem, akkor azt mondanám, hogy ez egy kalandregény. De amikor a 10 parancsolatot megnéztem, akkor azt mondtam, hogy Isten szemével az én életem az egy rémregény. Vivien Fable, aki a romantikus irodalom nők kedvence, ő azt mondta, hogy ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Hát van benne valami. A két rendszert úgy tudjuk összehasonlítani, hogy az emberi rendszer az a demokrácia. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy mi az a demokrácia? Többséguralom? Igen, akkor nem. Népuralom, néphatalom. Hát igen, azt mondja, hogy népuralom, néphatalom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé. Mi demokráciában élünk. Élünk demokráciában? Nem, jó, megnyugodtam. Ennek az alapja a római jog, és a magántulajdon védelme áll a középpontjában. Én azt mondom, hogy ez a demokrácia, ez egy jogszolgáltatás. Nézzük meg a teokráciát. Mi a teokrácia? Hát itt nagyon képzett emberek vannak, igen. Az Isten az uralkodó, és ez a Bibliában úgy jelent meg, hogy a bírák gyakorolták ezt a hatalmat, az ő feladatuk volt. Alapja a 10 parancsolat, és ennek az alapja pedig az ember védelme. És a 10 parancsolatra én meg azt mondom, hogy igazságszolgáltatás. A kettő nem ugyanaz. Jogszolgáltatásnál megvásárolhatók a bírók, vagy akinek sok pénze van, vagy olyan származása, vagy olyan a, mondjam azt, közszeköttetése, akkor lehet, hogy el is kerüli a büntetést, miközben az igazságszolgáltatásnál ott az igazságot szolgáltatják, és nem a jogot. Mi a bűn? Nem akarok végigmenni, mert ezen szóltunk, de azt mondja a bűn, hogy bűn pedig a törvénytelenség, egy pontosabb fordítás szerint a törvényszegés. Ezt 1 János 3-4 alatt találjuk meg. Ahhoz, hogy mi a bűn meg tudjuk határozni, kell a törvény, mert hogyha nincsen törvény, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy bűn. Erről volt szó, nincs ami meghatározza, hogy mi az a jó és mi az, ami nem. Hát akkor nézzük meg, hogy mi az a törvény. A törvényt azt megtaláljuk a Mózes második könyvében, a 31. fejezettől a 18-ig. Azt írja, hogy itt az Úr a saját kezével írta fel a két kőtáblára a törvényt. Magát a törvényt egyébként a Mózes második könyvének a 20. fejezetében találjuk meg. Ez azért fontos, mert sehol a Biblia nem ír olyat, hogy az Isten a saját kezével tett volna ilyet, hogy nekünk leírjon valamit. Én el tudom képzelni, láttam olyat, amikor lézerrel gravíroznak vagy vágnak. Ez valami ilyesmi lehetett, amikor az ujjával így belevéste a 10 parancsolatot a két kőtáblába. Hihetetlen élmény lehetett. 10 parancsolat felépítése, két kőtábla, az első kőtáblán van 4 parancsolat. Lehet, hogy egyébként akik különböző egyházakból jöttek, vagy nem ismerik a 10 parancsolatot, azoknak nem ez az összeállítás szerepel, de az eredetiben ez úgy szerepel, hogy az első kőtáblán van a 4 parancsolat, az Istennel kapcsolatos parancsolatok, a második kőtáblán találhatók az a 6 parancsolat, ami az emberrel kapcsolatos. Kérdésem, ki ismeri mindet? Igen, hát én se ismertem, és hogyha megkérdezték volna tőlem, akkor talán én is azt az egyet említettem volna meg, hogy ne ő, esetleg a ne lopj, mert ezek úgy valahogy szerepelnek. De hát akkor ismerkedjünk meg. Én most a hagyománytól eltérően nem az első táblával kezdem, hanem a másodikkal, mert már maga a második tábla az emberrel kapcsolatos parancsolatok megadják azt nekünk, hogy ez nem lett emberi kitaláció. De mielőtt hozzákezdünk, kezdjük meg, hogy ki az, aki volt kisdobos. A fiatalok biztos, hogy nem voltak, de én például voltam kisdobos. Emlékszünk még a kisdobos élet 6 pontjára, törvényére? Nem, igen. A 6 pont volt a kisdobos élet törvénye. Azt mondja, hát ez nem tudom mennyire látszik, az első pontja az, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, tanítóit. A kisdobos szorgalmasan tanul és segíti társait. A kisdobos mindig igazat mond. Hát itt már van valami, ami összecseng, szintén az első is összecsenget. A kisdobos tiszta, rendes és pontos. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörő pörös nyakkendőjére. Tehát kezdjük akkor ezzel. Szereti és tiszteli szüleit. És a kisdobos mindig igazat mond. Azt mondja a 10 parancsolat 5. parancsolata, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át tenéked. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Mit találunk mostanában? Van ez a tisztelet? Azt mondja a példabeszédekben a családról, a Biblia, hogy a véneknek ékessége az unokák, ez eddig igaz. Minden nagyszülő szeret dicsekedni az ő unokáival. És a fiaknak ékessége az atyák. Ezt én se tanárként, se másképpen nem látom sose. Szinte sehol. A következő parancsolat azt mondja, ne őj, és a 7. parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Hát Káin már megölt a testvérét Ábel, tehát már az első generációban megjelent a testvérgyilkosság, és onnantól kezdve ez egyre rosszabb, a paráznaságra meg már azt hiszem, nem is kell mit mondani, a mai világunk egészen elkölcstelen lett. Az öngyilkosság vagy öngyilkosság? Igen. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Hát, hogyha itt elnézem a táborlakókat is, meg úgy általában megyek az utcán, ilyenkor persze nagy melegben nyáron, akkor a nők inkább nem felöltöznek, hanem levetkőznek, és ezek bizony elég erős kísértéseket okoznak, és hát az emberekben mindenféle gondolatok megszületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy paráználkodunk szinte nap, mint nap. Azt is mondja a 10 parancsolat, 8. parancsolat, hogy ne lopj. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez már a 9. A ne lopj és a ne tégy hamis tanúbizonyságot, hát nézzük meg. A ne lopjot azért nem részletezem, mert azt szinte mindenki tudja, hogy mi az, hogy lopni, de az a hamis tanúbizonyság és a beszéd súlya fontosabb kérdés. Azt mondja a Biblia Jakab levelében a 3.2 alatt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Milyen érdekes gondolat. Ha valaki a beszédben nem vétkezik, az már tökéletes ember. Azt is mondja utána, hogy a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mi nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Tehát amikor mi a gondolatainkat kimondjuk, onnantól kezdve az már szinte öl. Lehetne mondani, amikor Abszalom elkezdett a város kapujában állva, és mondta, hogy hát, ha én lennék a király, akkor én mennyivel jobban bíráskodnék. Tulajdonképpen innen indult el az is, amikor Sátán azt mondta mennyben, hogy ha én lennék Isten helyében, akkor mennyivel jobban irányítanám ezt az egészet. Hallgatni arany. Példabeszédekben azt látjuk, még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, eszesnek. Van egy olyan mondás is, hogy két fülünk van és egy szánk, tehát inkább kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. Mit gondolunk a tréfáról? Sokan szeretnek viccelődni másokkal, magukkal viszont, hogyha viccelődnének, azt nem szeretik, vagy hogyha ővelük mások viccelődnek. Azt mondja a példabeszédek, mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Nézzük meg a 10. parancsolatot, mert ez a legsúlyosabb része ennek a kőtáblának. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát az első, az konkrétan, az első parancsolat táblán az, hogy tiszteld a szüleidet, a második, onnantól kezdve a következő négy az egy tiltó parancsolat. Miért tiltó? Mert a tiltásokra vagyunk berendezkedve, nem a megengedésekre. És a 10. parancsolat az már gondolati síkon is megtiltja, hogy mi megkívánjuk a másikat. De felvetődik a kérdés az, hogy ki a mi fele barátunk. És hogyha így nézzük ezt a ne kívánt parancsolatot, akkor már egyből láthatjuk, hogy soha nem lesz kényelmes Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Kik a fele barátunk? Lukásnál találjuk meg a 10. fejezetben, mindenki a fele barátunk. Hogy ne legyen kétség afelől, hogy kik a fele barátaink. Tehát mindenkit szeressünk, és senkinek ne kívánjuk semmiét. Azt mondja Jakab a levelében, az első pontban, a 15-ben, a kívánság megfogalmán bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ez érdekes. És utána azt is mondja, ha kívántok valamit, képesek vagytok arra, hogy nincs néktek, gyilkoltok, irigykedtek, harcoltok és háborúskodtok. Tehát a háborúk elindulnak onnan, hogy nekem nincs valami, megkívántam, és onnan eljutunk egészen a háborúig. Ennyire alapja a kívánság minden rossznak. Azt mondja a római levélben Pál, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjétek néki az ő kívánságaiban. És azt mondja a következő pontban Péter, kerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Tehát gyökerében írtsuk ki magunkban ezeket a kívánságokat. Ha feltesszük azt a kérdést, ezután a kőtábla után, és még nem is ismerjük az elsőt, hogy emberi találmány tíz parancsolat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. De miért? Mert ha emberi találmány lenne, nem tudjuk megadni a miértet. Ugyanis nem tudunk arra választ adni, hogy mi hasznom származik belőle, hogyha ez emberi találmány, mert az ember csak olyat csinál, amiből haszna származik. Akkor van értelme. Ha én sem tudok betartani, akkor mi értelme van egy olyan parancsolatot adni, amiket nem tudok betartani. És a következő, hogy mi értelme van olyan parancsolatot adni, amit én nem tudok ellenőrizni. Én emberi eszközökkel nem látok bele az emberek fejébe, tehát nem tudom azt mondani, hogy ő kívánt-e valamit, vagy nem kívánt valamit. Viszont kérdés az, hogy tudja ellenőrizni az Isten. Erről a Szentírásnak két helyét veszem elő. Az egyik az a első Sámuel könyvében a 16:7. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, miközben az Úr azt nézi, ami a szívben van. És a következő az pedig a Krónikák könyvében van. Az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Beszél Szabó Laci arról, hogy az Úr tudja, hogy mit szeretnénk, a mennyben olyan házat fog nekünk alkotni. Tehát kijelenthetjük nyugodtan, hogy az emberi találmány nem lehet a 10 parancsolat. Hát, ha csak az utolsó 6 parancsolatot betartanánk, ezen a földön már itt lenne a mennyország. Nézzük meg akkor az első táblát. Azt mondja a kisdobos 6 pontja, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Tehát hűséges gyermek, azt mondja, hogy szorgalmasan tanul és segíti társait, és úgy él, hogy méltó legyen. Nézzük meg az isteni parancsolatokat. Azt mondja a Szentírás, a Biblia, hogy az 1 Korintus 2.14-ben, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti. Milyen érdekes. Amikor arról beszélünk, hogy hát olvasható-e a Szentírás, megérthetjük-e a Szentírást, akkor gondolkodjunk mindig ezen, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten dolgait. Meg sem értheti. Azt mondja az első parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Tehát én a te Istened vagyok, kihoztalak a szolgálat házából. Az Ószövetségnél az izraelitákat, a zsidókat kihozta Egyiptom földjéről. Az Új Szövetségben mit gondolunk, honnan hoz ki minket? A bűn rabságából, a bűn szolgálatából. Felvetődik az, hogy menjünk egy pillanatra vissza, bocsánat. Én a te Istened vagyok. Itt az Úr bemutatkozik, hogy én és a te Istened vagyok. Ez egy személyes kapcsolat. Nem azt mondja, hogy a zsidók istene vagyok, nem azt mondja, hogy a keresztények istene vagyok, hanem azt mondja, hogy te, minden embernek az istene vagyok. És akkor ezek után felvetődik az, hogy van-e zsidók istene, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek. Ezt mondja Pál a római levél 10.12 pontban. Akkor van-e nemzeteknek az istene? Azt mondja erről a Zsoltárok, mert a nemzeteknek minden istene bálvány. Mert az Úr pedig egeket alkotott. Hát, hogyha így nézzük, akkor a magyarok istene az micsoda? Amire esküszünk. Mi a probléma ezzel? Ha van magyarok istene, mi azt mondjuk, amire azt mondja a Biblia, hogy ez bálvány, akkor kell lenni románoknak az istene, kell lenni szlovákoknak az istene, kell lenni szerbeknek az istene, és innentől kezdve az fog eldőlni, hogy melyik isten az erősebb, amelyik győz. Azt mondja a másik parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Az előbb már mondta azt, hogy bálványokat ne imádd, itt most újra kibontja azt, hogy mi az, hogy bálvány. Tehát, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és ne tiszteld azokat. A Luther és Calvin szerint, tegnap volt a Luther film, az ember lelke egy nagy bálványgyár. Mindenre tudunk bálványokat gyártani. Nézzük meg, ez mondjuk nem pont keresztény bálvány, de aztán jön itt keresztény bálvány is, és amikor innen elmegyünk tovább, akkor eljutunk odáig, hogy találkozunk már olyan szörnyűségekkel, amit a következő képen fogunk bemutatni. De miért is baj ez a bálványimádás? Azt mondja Pál a római levél 1.23-ban, hogy az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Tehát itt a kérdés ott dől el, hogy a teremtőt imádjuk-e, vagy mink, mint teremtmények, a saját általunk készített teremtményeket imádjuk-e. Ez nagyon nem mindegy. És utána ilyeneket találunk, hogy megjelennek a szentképek ilyen bugyikon, meg topokon, papucsokon, és többek között megjelenik Jézus, akit fel lehet öltöztetgetni ördögnek, angyalnak, bárminek a kereszten. Hát azért ezek már elég szörnyűek, és eljuthatunk odáig, hogy egy ganajtúró bogarat, mint Szent Arany Szkarabeusz tisztelünk és becsülünk, és őhozzá fohászkodunk, és várjuk tőle a megoldást a lelki és fizikai és egyéb gondjainkra. Mi lehet bálvány? Csak kettőt akarok mondani. Filippi levél. Kiknek Istenük az ő hasuk, kik mindig a földiekkel törődnek. Tehát az étkezési, habzsolási szokásaink is bálványok lehetnek, de hogy menjünk egy kicsit az egyház területére is, azt mondja Jeremiás könyvében, ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma ez. Az egyház is lehet bálvány. Minden bálvány, amit előrébb helyezünk Isten elé, az minden bálvány. Azt mondja a harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy szent és rettenetes az ő neve, a 111. Zsoltár 9. pontjában. Isten nevében a legtöbb bűnt követték el, erről az Erik is beszélt az előbb, de ha megnézzük a keresztes háborúk, inkvizíció és vallási terrorizmust, mindent Isten nevében követtek el, Istenre hivatkoztak. Az inkvizíció során több mint 50 millió embert pusztítottak el. Miért? Azt mondja a Biblia, hogy ne ölj. És azt mondja Tituszhoz írt levél, 3 pontban, az eretek embert egy vagy két intés után kerüld. Nem azt mondja, hogy öld meg, az eretek embert egyszerűen kerüld el. Akkor mire volt az inkvizíció? Utolsó parancsolat a negyedik kőtáblára, vagy az első kőtábláról a negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 nap munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Tehát megemlékezzél a szombatnapról, 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Istenednek szombatja. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr szombatnapját, és megszenteli azt. Tehát a 7. napon az Úrnak a szombatnapját megáldja. Ez azt jelenti, hogy egyszer volt egy olyan rész, hogy dolgozzál. Azt rendeltük, hogy ha azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mi nálunk a közmondás az már úgy jelenik meg, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, a Szentírásban azért ez pontosabban van. A szombat nem más, mint a teremtés emlékünnepe, és kérdés az, hogy lesz-e szombat esetleg a mennyben, meg kell nézni, lesz szombat a mennyben is. És a szombatról azt mondja Ézsaiás az 58. versében, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván. Tehát szenteljük meg a szombatnapot, foglalkozást sem találván. Sokan, akik különböző egyházakból jöttek, katolikustól reformátusig, azt mondják, hogy hát ez a törvény ez már idejét vesztette, mert hogy mi vasárnapot ünneplünk. Nézzük meg a Bibliát, nyugodtan megnézhetjük az evangéliumokat, megnézhetjük az apostolok cselekedeteit, az Ószövetségtől az Újszövetségig. Ha Jézus ezt elrendelte volna, mert valóban eltörölte volna, akkor ennek nyomának kellene lenni. Nem találunk ilyen nyomokat, és nem találunk olyat sem, hogy az apostolok cselekedték volna azt, hogy vasárnapot ünnepeltek volna, vagy mondták volna, hogy a vasárnapot kell megünnepelni. Tehát a Biblia alapján csak a szombat a valós istentiszteleti nap, és nem a vasárnap. Melyik a nagy parancsolat? Jézus azt mondta, ezt két mondatban foglalta össze. Az első és nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes elmédből. Tehát mindenemmel, minden tudásommal szeressem az Urat, az Istenemet. Ez egyébként összefoglalja az első kőtáblát. A második kőtábla sem kisebb ettől, azt is egy mondatban összefoglalja, szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Hát, hogyha magunkat szeretjük, akkor mi magunknak akarunk rosszat? Nem. Ha így szeretünk mindenkit, mint ahogy magunkat szeretjük, akkor akarunk rosszat? Nem. Gyönyörűséges föld lenne, hogyha ez így lenne. Azt is mondta, ez már elhangzott itt az előbb, megerősítette Jézus a törvényt. Bizony meg. Azt mondja, nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt Máté 7.21-ben olvashatjuk. De utána olvasunk egy ilyet is, hogy a mennyei atya akarata az a Jézus akarata is, mert én és az atya egy vagyunk. Ezt a János 10.30 alatt olvashatjuk. Eltörölte Jézus a törvényt, ez elhangzott már. Nem gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5.17. Tehát, hogy betöltsem. Elhangzott, hogy a pohár akkor van betöltve, a tele van. Jézus összefoglalva a törvényről azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezt Máté 19.17-ben mondta. Jánosnál az úgy mondja, ha engem szerettek, ez egy nagyon gyönyörű kérés, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Egységet képezve a 10 parancsolat változott az idők során. Hát Jakab leírja, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az az egésznek megrontásában bűnös. Tehát az egésznek a megrontásában bűnös, hogyha csak egynek is vét. Tehát egységes. Egy másik ponton azt írja, az írás fel nem bontható. Végül egy vers Vörös Sándortól, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Kisdobos élet 6 pontja azt mondja, hogy úgy él, hogy méltó legyen a úttörők vörös nyakkendőjére. Kérdésem az, hányan voltak úttörők? Hűha, méltók voltak rá? Megérdemelték? Nem tudom, hogy igen-e. Betartható-e a 10 parancsolat? Erre Máténál azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel minden lehetséges. Máté 19.26. És a következő rész már arról fog szólni, hogy miért vagyunk a bűnfogságában, és hogyan lehet megszabadulni a bűnfogságától. Köszönöm a figyelmet!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész. Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat. Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, álloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Igen, morzsa.
1: Hála a mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt lehetünk, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. De szeretném tovább folytatni a Krisztus példázatainak a tanulmányozását, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára sok-sok tanúságot rejtenek, és eligazítást adnak a keresztény életben. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnék veletek együtt tanulmányozni, ki az igaz gyöngy, és ki az igaz gyöngyel kereskedő. Tehát az igaz gyöngy kereskedőről szóló példázattal foglalkozunk. Számomra Jézus Krisztus példázatai között ez az egyik legtanúságosabb példázat. Nem azért mondom, mert ezt tanuljuk ma este, hanem ez valóban így van, az egyik legtanúságosabb példázat, talán legszemélyesebb példázat, amit Jézus Krisztus a 40 példázat között elmondott. Nézzük meg példázat az igaz gyöngy kereskedőről. Mindössze két Biblia verset tartalmaz, mondhatom nyugodtan, ahogy látjuk is, egy bővített mondatból áll. Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki talált egy drága gyöngyöt, elment és eladta mindenét, ami van, és megvette azt. Itt szeretném először beazonosítani az említetteket, és utána foglalkozni részletesen ezzel a példázattal, olvasom, hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz. Először bennünket érdekel az, hogy kicsoda a kereskedő. Kicsoda az, amikor megtalálja az igaz gyöngyöt, akkor kész mindenét eladni azért, hogy az igaz gyöngyöt megvásárolja. Tehát az első nagy kérdés, Istennek hány országa van, erről már beszéltünk, mert Jézus Krisztusnak a 40 példázata közül 12 így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. A példázatokban említett mennyek országa azért nagyon figyelemre méltó, mert a Biblia két mennyek országáról beszél. Az egyik a dicső ország, a másik a kegyelmi ország. Ha esemény sorrendbe akarjuk feldolgozni, akkor először a kegyelmi ország, és utána a dicső ország. Jézus Krisztus első eljövetelekor, pontosabban golgotai halálakor felállította a kegyelmi országot, ami azt jelenti, hogy biztosította minden ember számára a bűnök bocsánatát, az Isten kegyelmét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét, de hogy ki részesül Isten kegyelmében és a bűnök bocsánatában, ezt mi személyesen döntjük el. Tehát mi döntjük el azt, hogy miben részesülünk, a dicső országát pedig Jézus Krisztus akkor állítja fel, amikor eljön másodszor, és csak akkor lehetünk Isten dicső országának örökösei, ha részesek voltunk már földéletünkben az ő kegyelmi országának. Ki a drága gyöngy kereskedő? A drága gyöngy kereskedő először is Jézus Krisztus. Utána, ha tovább megyünk, ki az igaz gyöngy, ki a drága gyöngy, vagy igaz gyöngy, ahogy itt hozza az ige, mi bűnös, gyarló emberek. Jézus szemében igaz gyöngyök vagyunk, és most már könnyű a többit, Jézus mindenről lemondott, mert azt mondja a drága gyöngy kereskedő, hogy amikor megtalálta az igaz gyöngyöt, akkor elment, és eladott mindenét, amije volt. És itt értjük meg Isten csodálatos szeretetét azzal, hogy bennünket Jézus Krisztus által megvásárolt. Mivel vásárolt meg bennünket? Jézus Krisztus az ő golgotai halálával vásárolt meg bennünket. Jézus azért mondott le mindenről, hogy bennünket megvásároljon. Ez a megvásárlás szó egy jellegzetes szó a bibliai szóhasználatban, és úgy gondolom, hogy ma este a témakör befejezése felé, amikor a vége felére odaérünk, akkor külön szerepet kap ez a szó, hogy megvásárolni. Ez azért szokatlan szó a Bibliában, mert azt tanítja Isten a Szentírásban, hogy az örök életet mindenki ingyen kegyelemből kapja. Az örök életet Isten mindenkinek kész felajánlani, azonban a mi döntésünktől függ az, hogy elfogadjuk-e Jézus Krisztust és igazságát, és készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Ez a mi döntésünk. Nézzük meg sorban, mi mindenről mondott le Jézus Krisztus azért, hogy bennünket megvásároljon, megváltson az örök pusztulástól, és lehetővé tegye számunk az örök életet. Először is a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött volna és megszületett volna Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő rangban volt az Atyával. Ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos a képeken, az úgynevezett szent képeken, ahogy le vannak festve, az Atya az öregnek van lefestve, Jézus Krisztus pedig egy 30 év körülinek. És emlékezünk, úgy gondolom, hogy mindannyian, azért hivatkozom a hittanra, mert Biblia is azt írja, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Az Istenségnek nincs kezdete, és az Istenségnek nincs vége. Akkor milyen idős Jézus Krisztus? Amilyen az Atya. És milyen idős a Szentlélek? Amilyen az Atya. Tehát nincs öreg és fiatal, ami még a rangot is illeti, a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus Krisztus testet öltött, megszületett Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő volt az Atyával. Te rendelkezett isteni hatalmával, isteni dicsőségéről és hatalmáról is lemondott földi életében, kisebb lett az angyaloknál, erre mostan csak azért hozom ezt a felsorolást, mert minden egyes tételhez Bibliából igét fogunk olvasni, hogy lássuk ezt a meggyőződésünket a Biblia alapján. A negyedik, Jézus Krisztus emberré lett. Kedves testvéreim, én nem tudom, hogy mi a véges agyunkkal mennyire vagyunk képesek megérteni azt, hogy Jézus Krisztus emberré lett. A Teremtő Isten felvette az emberi testet, és hozzánk hasonlóvá lett, azt mondja a Szentírás, és az ötödik dolog, amiről Jézus Krisztus lemondott, vállalta azt, hogy bűneink elszakítsák őt az Atyától. Amikor ezeket az ígéket ma este olvassuk, akkor látni fogjuk azt a óriási áldozatot, amit mi emberi ésszel képtelenek vagyunk felfogni, de ő mégis meghozta azért, hogy bennünket megvásároljon és lehetővé tegye az örök életet. Mind az öt tételt külön ígével fogjuk párhuzamba hozni, amire hivatkoztam is Filippi 2. rész 5. 6. verse, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves testvéreim, az 5. vers a keresztény élet alapelvét tárja fel. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Az a jóság, az a türelem, az a megértés, az az elfűség legyen bennünk, amely volt Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában volt, tehát amikor még a mennyben volt isteni hatalomban és dicsőségben, ő lemondott arról, hogy ő egyenlő legyen az Atyával. Vagy látni fogjuk a bibliai igében, hogy mennyivel kisebb rangot vállalt magára, kisebbé lett az atyától, de azt majd egy másik igénél hozzuk és nézzük meg. Lemondott isteni dicsőségéről és hatalmáról a Filippi beliekhez írott levél második rész 7. versénél, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Mitől üresítette meg magát Jézus Krisztus? Jézus Krisztust a mennyben, mennyei angyalok ugyanolyan Istennek tijáró tisztelettel dicsőítették és magasztalták, mint az atyát. De Jézus Krisztus minden kiváltságról lemondott. Szolgai formát vett fel. Emlékezünk, hogy Jézus Krisztus földi élet alatt azt is elmondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. És végül elmondja azt, hogy emberhez hasonlóvá lett. Jézus Krisztus magára öltötte az emberi testet, 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet, csak azért, hogy lefizesse érettünk a váltságdíjat, az pedig a halál. Harmadik dolog, amiről beszéltünk, Jézus egy időre kisebbé lett még az angyaloknál is. Tudjuk azt a Bibliából, hogy az angyalok teremtett lények. És itt azt mondja az íge, hogy még az angyaloktól is egy rövid időre kisebbé lett. Zsidókhoz írt levél második rész 9. versében ezt olvassuk. Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Kedves testvéreim, először talán szokatlan, hogy rák módjára próbálom elemezni az ígét, kikért halt meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Csak azokért, akik szeretik őt, csak azokért, akik követik őt, csak azokért, akik imádkoznak hozzá, vagy mindenkiért. És ez egy bátorító üzenet. Jézus Krisztus biztosította a megváltást, a bűnök bocsánatát és az örök életet minden ember számára. Akkor ez azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni is fog? Nem. Mert kitől függ az, hogy mi, akik itt vagyunk, leszünk-e Isten országának örökösei, vagy nem? Istentől, vagy a mi döntésünktől? A mi döntésünktől függ. És ezért igen fontos és igen lényeges ráfigyelnünk erre, hogy hogyan valósul meg ez gyakorlatban egy keresztény ember életében. Az ajándék, az örök élet, a bűnök bocsánata mindenkinek fel van kínálva. De a mi döntésünk határozza meg, hogy elnyerjük az örök életet, vagy nem. Mindennyiunk számára az örök élet a mi kezünkben van. Ha elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban tanít, és azt éljük úgy, ahogy Isten a Szentírásban megmondja, akkor nyitott számunkra az örök élet, a menny. Ha azonban csak tudjuk, de nem gyakoroljuk az isteni elveket, akkor sajnos nem. Nézve az ígét még egyszer elejétől kezdve, azt mondja, hogy Jézus egy kevés ideig kisebbé tétetett az angyaloknál. Mennyi az a kevés idő? Földre való születésétől kezdve egészen mennybe meneteléig. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, már megdicsőült testben támadt fel, és pillanatok alatt megtette a több millió fényév távolságot, felment az atyához és visszajött, és azt látjuk, hogy erre a földi életre, ameddig itt élt a földön, ő kisebb volt az angyaloknál, de most felvetek egy nagyon-nagyon érzékeny kérdést. Azt mondja, hogy a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A halál elszenvedésért. Emlékszem rá, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát. Én olyan előszeretettel elolvastam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem is a Golgotai kereszten. De miért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie? Miért kellett kisebbé lenni az angyaloknál? Miért kellett hozzánk hasonlóvá lenni? Miért kellett emberi testekre ölteni? Több okból. Én néhányat sorolok fel. Az egyik ok az, hogy Jézus Krisztus megértsen bennünket. Meg tudjuk-e érteni mi a hangyáknak a problémáit? Nem. Ahhoz, hogy a hangyák problémáit megértsük, nekünk hangyává kellene lenni. Tehát Jézus Krisztus emberré lett, tudja, hogy mit jelent, amikor kicsúforják, kigúnyolják az embert, vagy még arcol is csapják, ahogy a kihallgató teremben történt, a katona arcol ütötte Jézus Krisztust. Tudja, mit jelent elfáradni, tudja, mit jelent éhezni, ő is ugyanazokat mind átélte, tudja, mit jelent sátántól kísértve lenni. Ezeken a dolgokon kívül miért kellett Jézus Krisztusnak még emberré lenni? Azért, és ezt nagyon nyomatékosan szeretném aláhúzni, azért kellett emberré lenni, mert ha Jézus Krisztus, mint Isten lejön a földre, ő nem tud bennünk, nem tud értünk meghalni. Mert az istenség nem hal meg. Ezért Jézus Krisztus emberré lett, hogy mindenkiért megízlelje a halált. Jézus Krisztusnak az emberi természete emberi testben meghalt, ő a haláltusáját végigvívta úgy, mint minden más ember a haláltusát végigvívja, sőt sokkal nehezebb körülmények között, mert amikor egy ember most jelen időben haldoklik, ott még ott van az isteni jóság és a kegyelem. Azonban Jézus Krisztus, amikor a kereszten volt, akkor minden ember bűnének terhe rajta volt, annyira, hogy azt kellett mondani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ami azt jelenti, hogy az Atya sem az angyalok, senki nem voltak segítségére Jézus Krisztusnak ebben a küzdelmében. Hogy ez mit jelent? Engedjétek meg, hogy elmondjam. Ami véges agyunkkal képtelenek vagyunk ezt felfogni. Elhisszük, mert Isten igéje mondja. De itt azt mondja még az ige, hogy a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, szó szerint az történt, amit a Szentírás mond, megtörtént Jézus Krisztus trónfoglalása, tehát trónfoglalása és megkoronázása. Aki erről bővebben akar olvasni, két fejezetben van ez megírva, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, részletesen le van írva Jézus Krisztus trónfoglalás és megkoronázása. Látjuk azt, hogy ebben az egy ígében megtaláljuk mindazokat a dolgokat. Említettük azt, hogy emberré lett. Az ige Jézus Krisztust jelképezi János evangéliumában, testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten emberré lett. Az Isten testé lett. Erre a test szóra szeretnék azért nagyon-nagyon hangsúlyt tenni, mert én tudom azt, hogy milyen tévtanítások vannak Jézus Krisztus testével kapcsolatban a keresztény világban. Én csak a bibliai tételeket hozom. Amikor itt olvassuk a görög szöveget, hogy az ige testé lett, akkor itt a test szót úgy ejtjük ki, hogy xarx. Ez a szó annyit jelent, hogy Jézus Krisztus magára vette a valóságos, bűnös emberi testet. Jézus Krisztus nem bűn nélküli testben volt. Nem Ádám bűnesete előtti testet öltött magára. Itt most szeretnék hozni egy konkrétumot, engemet zavart egy dolog az egész keresztény világban, és most felteszem nektek először a kérdést. Mikor van a katolikus naptár szerint Mária szeplőtelen fogantatása? hadd lássam ki, milyen jó katolikus. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. December 8-án. Ami nekem nagyon különös volt, egy helyen tartottam, egy nagyon erős katolikus helységben tartottam előadást, és feltettem ezt a kérdést, és kórusba mondta mindenki, hogy december 8-án. Mondom neki, nagyon jó, akkor mikor van Jézus Krisztus születése? Azt mondja, hogy december 25-én. Ha december 25-én van, akkor december 8-a és 25-e között mennyi idő telt el? Ezt már ők is kérdezték, de nincsen rá válasz. Nem tudják, hogy mit jelent. Hát mondom, én azt mondom, hogy gondoljuk végig a szót, ami mondja. Kinek a fogantatása? Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Katolikus egyházban van egy dogma, amely azt tanítja, hogy tudják is, hogy hogy hívták Máriának az anyját, különben ezt nem tudott, ez csak egy dogma, ez csak egy tanítás, hogy Annának hívták, és Szűz Mária szeplőtelen fogantatása gyakorlatilag azt jelent, hogy Isten szent lelkétől fogantatott Mária is Anna méhében, az ő anyjának méhében, Máriában, amikor megfogant Jézus Krisztus a Szentlélektől, akkor ugyanúgy bűntelen emberi testet öltött magára. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten a Szentírásban azt mondja, hogy Jézus Krisztus 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára, és nem bűntelen testet. Nagyon keményen fogalmaz János közönséges első levele 4. részében, az első 4 versben, és ott azt mondja, hogy aki azt tanítja, hogy bűntelen testben volt Jézus Krisztus, az az Antikrisztus. Nagyon kemény ez. Itt maradjunk annál, hogy Jézus Krisztus azért tud bennünket megérteni, mert ugyanolyan emberi testet öltött, mint amilyen volt az embereknek 4000 évvel a teremtés után, amikor Jézus Krisztus megszületett. A bűneink elszakították az atyától, erre is utaltam. 9 órakor, Márk evangélium 15. rész 39. versében, 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván, Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami megmagyarázva annyit jelent, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus miért mondta ezt? Azért, mert magára volt hagyva. Teljesen magára volt hagyva. És a sajtót egyedül kellett, hogy tapossa, egyedül kellett, hogy megvívja a csatát, elszakítva a mennyei angyalok sem segíthettek, sem az atya sem nem segített neki. Jézus azért mondott le mindenről, hogy az örök pusztulástól megváltson bennünket. Hogy is hangzott Jézus Krisztusnak a példázata? A kereskedő, a drága gyöngy kereskedő mit adott el? Miről mondott le? Mindenét eladta, hogy azt az egy drága gyöngyöt megvásárolja. Azonban, kedves testvéreim, ennek a példázatnak kettős tanítása van. Lehet, hogy sokan meg fogtok döbbenni, de én nekem az egyik is csodálatos, amit eddig tanultunk, de a másik is csodálatos, miért? Azért, mert az első tanítás szerint, példázatnak kettős tanítása, hogy Jézus a drága gyöngy kereskedő, és mi vagyunk a drága gyöngy. Azonban a második tanítást, amit Jézus Krisztus ebben a példázatban adott, mi vagyunk a drága gyöngy kereskedő, és Jézus a drága gyöngy. Ezért mondtam a bevezetőben ma, ennek a példázatnak nem csak tanulói, hallgatói vagyunk, ennek a példázatnak résztvevői vagyunk. Miről kell nekünk lemondanunk? Mit kell nekünk eladnunk, hogy Krisztust és az örök életet megvásároljuk? Ez a csodálatos része a tanításnak. Először tehát beszéljük meg azt, hogy miről kell lemondanunk. Mi mindenről kell lemondanunk, felsorolom úgy, mint a Jézus Krisztusnál. Jézusnak kell átadnunk életünk kormánykerekét. Könnyű-e ezt megtenni? Általában minden ember úgy van, hogy én szeretem kezemben tartani életem kormánykerekét. De hova vezetem én az életemet, ha én irányítom az életemet, és nem bízom az életemet Jézus Krisztusra? Második, fel kell öltöznünk az isteni természetek. Jellemben hasonlóvá kell válnunk Jézus Krisztushoz. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt, hasonlóaknak kell lennünk Jézushoz, akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Látjuk, hogy Jézus Krisztusnál is 5 dologról mondott le Jézus Krisztus, és itt is felsorolom azt, hogy miről kell nekünk lemondanunk, vagyis mit kell Isten segítségével elérnünk, hogy valóban Isten országának örökösei lehessünk. Tehát a keresztény élet nem abból áll, hogy bizonyos emberi rendeléseket, hagyományokat gyakorlok, hanem küzdelemből és Jézus Krisztus követéséről. Első, Jézusnak át kell adnunk életünk kormánykerekét. Ezt a Bibliában találjuk feljegyezve, Pál apostol a saját tapasztalatát mondja el, nekem ez az ige mindig rengeteget jelent, Galata beliekhez írott levél 2. rész 20. versében. Hogyan kezdi? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engemet és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy egy bizonyos értelemben fordított sorrendben találjuk a Bibliában a ránk vonatkozó részt, mint Jézusnál. Mert Jézus Krisztus emberi testet öltött, itt élt a földön, kisebbé lett az angyaloknál, és az ő 5 felsorolás között kereszt halála volt az utolsó. A keresztény életben ez az első. Nem különös? Most mondjátok úgy őszintén, könnyű-e megvalósítani azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítetni? Saját erőnkből ne is próbáljuk, mert nem fogunk célt érni. Isten segítségével viszont igen. Mit jelent az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk? Meghalunk élni a bűnnek, és Isten tesszük életünkben az első helyre. Mert azt fejtegeti tovább, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Kedves testvéreim, a keresztény ember életében a győzelem titka az, hogy Krisztus bennünk él. Testvéreim, Jézus Krisztus nem albérlő akar lenni nálunk. Jézus Krisztus nem vendég akar lenni nálunk. Ő bennünk akar lakozni. Ezt így mondja el Jézus Krisztus jelenések könyvében az ő szavai ezek, 3. rész 20. versében, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és jöjjön velem. Kedves testvéreim, ha mi akkor leszünk készek mindenről lemondani, hogy az örök életet és Krisztust megvásároljuk, ha Jézus Krisztus bennünk lakozik. A keresztény élet nem abból áll, hogy időközönként elmegyek és egy Isten tiszteletet végighallgatok. Adjuk át életünk kormánykerekét. Mert az elébb mondtam, most még egy mondat erejéig visszatérek, hová tudjuk mi kormányozni magunktól az életünket? Az örök életre vagy az örök kárhozatra? Magunktól. Egyértelmű a válasz. De ha átadjuk életünk kormánykerekét, rábízzuk magunkat arra, aki tudja, hogy mi a jó a számunkra és mi nem. Felöltözni az isteni természetet. Péter apostol 1. levele, 1. rész, 4. verse. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Figyeljük meg a sorrendet, amit Péter apostol itt elmond. Isten megadta az ígéretet. Isten biztosította számunkra azt, hogy mi győzzünk, hogy mi mindenről lemondjunk, mindent eladjunk, csak azért, hogy Krisztust és az örök életet elnyerjük, és így jutunk el, hogy az isteni természet részesévé legyünk. Mit jelent az, hogy az isteni természet részese legyünk? Tegnap több helyen a szombatiskolai tanulmányt, amikor befejeztük az utolsó mondat, az utolsó kijelentés Péter apostol második levelének harmadik részében, a 18. versben azt mondja, hanem növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Mit jelent ez az utolsó felhívás a levél végén, hogy növekedjetek Jézus Krisztus megismerésében? Itt azt mondja, hogy az isteni természet részeseivé legyetek. Mit jelent megismerni Jézust? Megfogalmazom egy mondatba. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Jézust, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhoz. És amikor Jézus Krisztus eljön, nem azt fogja kérdezni, hogy hogy tettél, mit tettél, mi mindent tettél, természetesen a Biblia szerint való élés az helytálló, hanem keresni fogja a jellemének visszatükröződését. És azért mondja, hogy így tudjuk kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Ez egy csodálatos tanítása a Szentírásnak. János első levelében, a második rész, 6. versben, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, ahogy ő járt. Ez az, amit az imént megfogalmaztam. Testvéreim, a Biblia ismeret egy áldott dolog. A Biblia ismeret egy áldott dolog. És minél jobban ismerjük Bibliát, annál inkább kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ismerni Jézus Krisztus pedig annál inkább vissza kell tükröznünk az ő jellemét. Úgy kell járni, ahogy ő élt. Elmondok egy tapasztalatot. Egy mélyen vallásos ember, katolikus ember, Bibliát olvasó ember. Én az 55 éves lelkészi szolgálatom ide alatt senhol, senkit nem találtam olyan jó Biblia ismerőt, mint az az ember volt. Elmondta, hogy minden áldott nap minimum 2 óra hosszáig olvassa a Bibliát. Rettenetesen bírta az álmatlanságot. Minden reggel 4 órakor kelt. Őneki elég volt 3-4 óra hosszát aludni, de a Biblia olvasásra minden nap minimum 2 óra hosszát szentelt. És én azt kérdeztem, hogy Kálmán bácsi, legyen szíves, mondja már meg, miben követi ön Jézust? Ez lesz a házi feladat, 2 hét múlva találkozunk. Nem kell 2 hét, kimondom én azonnal, én mindenbe követem. Mondom, Kálmán bácsi, 2 hét múlva várom a választ. 2 hét múlva megérkeztem, mert csak este ért rá, és kérdezem, hogy Kálmán bácsi, kész-e a házi feladat? Lehajtja a fejét, azt mondja, sokat gondolkodtam, sokat olvastam a Bibliát, és azt mondja, tudja, mire jöttem rá? Majdnem semmiben nem követem Jézust. Én arra bátorítok mindannyiatokat, vegyetek időt magatoknak, olvassátok a Bibliát, és nézzétek meg, hogy miben követjük Jézust. De az ige azt mondja, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő benne marad, Krisztusban marad, annak úgy kell járni, ahogy Jézus Krisztus járt. 4. Hasonlóknak kell lennünk Jézus Krisztushoz, és itt azt olvassuk János közönséges első levele, 3. rész 2. versében, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha megjelenik, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ami van. Mi a keresztény élet végkifejlete, végcélja? Kihez legyen a mi jellemünk hasonló? Jézuséhoz. És én arra bátorítok mindannyiatokat. Higgyétek, hogy az én keresztény életemben a harc e körül forog. Hasonló lenni Jézus Krisztushoz. Hasonlítani jellemben Jézus Krisztushoz. És akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Mert azt olvassuk Róma belekezírott levél 5 rész 19. versében, amiképpen egy embernek engedetlensége által minden, ki bűnössé lett, azonképpen egynek engedelmessége által mindenki igazzá lett. Kedves testvéreim, hány ember szófogadatlansága miatt jött be a bűn? 1. és hány ember engedelmessége folytán jött be az örök élet? Egy. Akkor kiben reménykedjünk máson kívül? Senkiben másban, csak egyedül Jézus Krisztusban. Most térjünk vissza, miután láttuk ezt az öt dolgot, hogy mi mindent kell elérnünk Isten segítségével, akkor álljon elébünk ez a kijelentés, akkor vásárolhatjuk meg Krisztust és az örök életet, ha bűneinkről lemondunk. Hogy történik ez? Miért nehéz lemondani rossz szokásainkról? Megoldottuk már ezt a gordiusi csomót? Én elméletben igen, és ezt szeretném átadni, de gyakorlatban is ezt törekszem megvalósítani. Miért olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Több ok miatt. Első az, hogy örököltük. Gyereket nem kell rosszra tanítani. Második, mivel cselekszük, belénk öregszik a rossz szokás. Ezért fiataloknak mindig arra tanácsolom, hogy fiatal korukban törekedjenek megszabadulni rossz szokásaiktól, sokkal könnyebben megy, mint amikor már elérik azt a kort, amiben én is vagyok, és meg van szövekesedve bennünk a rossz. Mi a harmadik oka annak, hogy olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Elmondhatom? Szeretjük. Szeretjük. Akár elismerjük ezt, akár nem ismerjük el, szeretjük. Megszoktuk, és szeretjük. Ha valamit gyűlölünk, attól gyorsan megszabadulunk. Ha valakit gyűlölünk, attól is gyorsan megszabadulunk. Megszoktuk és szeretjük. Na most testvérem, a keresztény élet abból áll. Mindjárt hozok egy példát. Ez az örök élet. Ez Jézus. Ez a bűn, az örök pusztulás. Ha mi itt vagyunk, akkor mit szeretünk jobban? Az örök életet vagy az örök pusztulást? Ha itt vagyunk, akkor az örök pusztulást szeretjük jobban. Minél tovább haladunk, és minél közelebb kerülünk Krisztushoz és az örök élethez, ez minek az eredménye? Ez annak az eredménye, hogy mi jobban szeretjük Jézust, mint a bűnt. Jobban szeretjük az örök életet, mint az örök pusztulást. És hogyha egész itt vagyunk, akkor szeretjük Jézust és gyűlöljük a bűnt. Szeretjük Jézust és gyűlöljük a rossz szokásainkat. Szeretnék elmondani fizikai értelemben egy nagyon jellegzetes dolgot. Volt egy ember, aki nagy dohányos volt. Amikor elfogadta Krisztust és elfogadta az igazságot, családfő volt, akkor megparancsolta, hogy ezentúl az én szobámban senki nem gyújthat rá. Se a fia, se a menye, se a senki, se a vendég, ha rá akar gyújtani, akkor kérjétek meg, hogy menjen ki és kint gyújthat rá, de az én szobámban nem gyújthat rá senki. Megutálta a cigarettát. Ahogy egy ember, aki szerette a cigarettát, képes volt megutálni a cigarettát, akkor Isten segítségével ment ez végbe. Azt jelenti, hogy a bűnt, amit szerettünk, Isten segítségével meggyűlöljük. Hogyan írja ezt a Bibliában le Isten? Nagyon megdöbbentő ez a kijelentés. Lehet, hogy sokan nem is tudnak mit kezdeni vele, elolvassák és azt mondják, hogy ja, igen, ezt Isten írja, de ez mit jelent, ezt már ne kérdezze tőlem senki. Jelenések könyve 3. rész 18. versében találjuk ezt a csodálatos győzelemre vezető utat. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem három dolgot. Három dolgot. Számokkal ki is jelöltem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdság, ez a bűnt jelképezi. És védj tőlem szemgyógyító írt, és kend meg a te szemedet, hogy láss. Mind a három esetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. Hát kedves testvéreim, én nektek nagyon őszintén, nagyon nyíltan elmondom, évek múltak el, Én olvastam ezt az ígét, ha kell, százszor is, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent. Amikor János apostolnak Jézus Krisztus mondja ezt a tanácsot, akkor nagyon kevés volt a pénz, nagyon ritka volt a pénz. Cserekereskedelem volt. Egy házat lehetett venni 100 tehénért. Vagy egy ruhát lehetett venni nem tudom én mennyi termékért. Cserekereskedelem. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy védj tőlem, én adok neked tűzbe megpróbált aranyat, azonosítsuk be, hogy mi az első, mi a második és mi a harmadik is, mindjárt könnyebb lesz. Tehát a tűzben megpróbált aranya hit és a szeretet. Vegyél tőlem hitet és szeretetet. De hát a hit az ajándék, hogy lehet venni? Ez a különös ebben az igében is, erről szeretnék beszélni. Fehér ruha az a Krisztus igazsága. Védj tőlem szemgyógyító írt, a kegyelem olaja, vagyis lelki ítélő képesség. Kedves testvéreim, a győzelemhez mind a háromra szükségünk van. A hitre is, a szeretetre is, a Krisztus igazságára, meg a kegyelem olajára is. Jézus azt mondja, hogy ezt vegyed tőlem. Hát azt tudjuk a Bibliából, hogy az örök élet bűnök bocsánata az ajándék. Akkor miért kell venni? Mit tudunk mi eladni, hogy megvásároljuk Krisztust és az örök életet? Bűneinket. Most, drága testvéreim, ma este az a nagy kérdés, és Jézus Krisztus ebben a példában azt a tanítást adja, készek vagyunk-e lemondani bűneinkről? Bűneinkről és rossz szokásainkról pedig úgy tudunk lemondani, ha teljes szívből szeretjük Jézust, és most ezt összefoglalom, amilyen mértékben szeretem Jézust, olyan mértékben mondok le bűneimről és rossz szokásaimról. Így tudjuk megvásárolni az örök életet. Jézus azt mondja, adjátok át nekem rossz szokásaitokat, csúnya szavaitokat, bűneiteket, és én örök élettel ajándékozok meg benneteket. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, tehát cserekereskedelem, bűneinket és rossz szokásainkat adjuk oda Jézusnak. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy ezt készek vagyunk megtenni? Mert a vallásosság nem vezet el bennünket erre a szintre. Krisztus szeretete viszont igen. Az önszeretet kirekeszti Krisztus szeretetét. Aki jobban szereti magát, mint Krisztust, abban az emberben nem lakozhat Krisztus. Akkor én nem adtok el mindent. Negyedik dolog, ha nem vigyázunk, rabulejti gondolatainkat és uralkodik cselekedeteinken. Válasszuk. Egy történettel szeretném zárni, és még egy utolsó képpel. Ezt olvastam régen, de úgy gondolom, hogy végigkísér az életem. Egy ember árulta a házát. Jött a vevő.

ő beköltözött, élvezte a szép házat, minden. Elmúlt ki tudja, hogy hány év, egy nap megjelent, éppen esett az eső, sáros csizmába, és azt mondja a volt tulajdonos, hogy akarom látni az én szögemet. Hát azt mondta, hogy vetse le a sáros csizmát. Nem, én nekem ahhoz a szöghöz jogom van. Sáros csizmába végig gyalogolt az egész házon, a szőnyegen, és megnézte a szöget, ott hagyta a saras lábnyomát, és elment. Hát ez nem nagyon tetszett az új gazdának, de szerződésben benne volt. Egyszer valaki zörget éjfél után 2 óra tájon, hát kicsoda a volt gazda? Látni akarom az én szögemet. Mit tehetett az új gazda? Be kellett-e engedni a volt gazdát? Be kellett engedni. Van-e ilyen bűnszög a te életedben és az én életemben? Amit nem adtunk el, megtartottunk, megtartotta Sátán, és ő neki joga van hozzánk, ha csak egy szöget megtartottunk. Az utolsó dolog, amit szeretnék ma este hozni, mindnyájunknak van reménye az örök életre, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Mire vagyunk készek? Készek vagyunk-e mindent eladni Krisztusért? Nem fizikai, nem a házunkat kell eladni, nem a, nem tudom én, kerékpárunkat, vagy autónkat, vagy traktorunkat, nem. Mit kell eladnunk? Bűneinket, rossz szokásainkat. Készek vagyunk-e meghozni ezt az áldozatot? Isten segítsen meg, hogy hozzuk meg, a döntést hozzuk meg most, és ezzel a döntéssel éljük tovább földi életünket, készüljünk a Krisztussal való találkozásra. Ebben segítsen meg Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Amen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

87. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat a Láthatár mai adásában. Sokan gondolják úgy, hogy egy dietetikus családjában minden étkezés tökéletesen megtervezett, a gyerekek örömmel esznek meg minden zöldséget, és a konyhában mindig minden a legnagyobb rendben zajlik. De vajon valóban így van? Mai műsorunkban három dietetikus édesanyával beszélgetünk arról, milyen kihívásokat, örömöket és tanulságokat hozott számukra az anyaság, és hogyan fonódik össze a szakmai tudás a mindennapi családi élettel. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örülök, hogy ismét elfogadtatok a meghívást a mai beszélgetésre, hogy itt vagytok, és hogy személyessé teszitek ezt a mai adást, hiszen dietetikusként ismerünk mindannyiótokat, de ma személyesebb dolgokat is meg fogtok osztani velünk, és örülök, hogy itt vagytok. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Legtöbben ismernek már titeket, találkoztak már veletek, akik követik az adásunkat, és tudják azt, hogy mivel foglalkoztok, ismerik a tanácsokat, amiket megosztotok, vagy megosztottatok velünk, velük. Ma azonban egy másik szemszögből is elemezzük a dietetikus világot, és a ti személyes szemszögeiteken keresztül vizsgáljuk meg azt, hogy milyen az anyaság, milyen egy nőnek gyerekekkel lenni, etetni őket, de azelőtt a várandóságot megélni. Ugyebár nagyon jól ismeritek az előírásokat, a tanácsokat, szakmailag fel vagytok készítve, hogy jó tanácsokat adjatok másoknak, de most megismerjük azt, hogy ti az életetekben hogy sikerül összeegyeztessétek a mindennapi életet ezekkel a dolgokkal, és első kérdésként talán egy nehéz, de talán egy egyszerű kérdést teszek fel, mégpedig azt, hogy mit jelent számotokra az anyaság. Mindhárman már találkoztatok, vagy találkoztok, folyamatban vagytok az anyaság irányába, és kíváncsi vagyok arra, hogy élitek meg ezt az életnek ezt a szakaszát, az anyaságot.
1: Számomra az anyaság az szintén a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphattam. Ellenben egy picit másképp élem meg, mint ahogy gondoltam, hogy ezt meg fogom élni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden nap tanulok valamit a gyermekeimtől, csak ugye még az egyik gyermekem egy pár hetes, ezért még csak most barátkozunk, és most hangolódunk össze. Nem gondoltam volna, hogy ennyire komplex lehet valami, és hogy ennyi ekkora dedikálást fog igényelni. Számomra azt jelenti, hogy úgymond az, ami a könyvekben meg van írva, egy picit fel kellett dolgozzam, hogy a való élet nem ugyanazt jelenti, és úgy gondolom, hogy a munkásságom során sokkal empatikusabban tudom kezelni a pacienseimet is, mivel nekem az egyik fő területem az a gyermekek táplálkozása. Ameddig nem volt gyermekem, addig én azt hittem, hogy reálisan megértem, ami történik, és történhet egy családban, és hogy kellene étkezni. Ellenben ezt az a pillanat, amikor megkezdődött a hozzátáplálás, teljesen mindent felülírt, és úgy gondolom, hogy teljesen más rálátásom lett ezzel kapcsolatosan.
0: Isten éltesse a kis babádat, és örülök, hogy itt vagy, és hogy egy ilyen friss szemszöggel fogsz ma válaszolni a kérdésekre, hiszen most minden újból új számodra az anyaság kapcsán. Lássuk, Enikő, te hogy készülsz erre a folyamatra? Mit jelent neked ez, hogy anyává fogsz válni?
2: Hát igen, még mondjuk, hogy új vagyok a kolléganőkhöz képest így a területen, viszont én is egy áldásnak látom elsősorban, és ugye most egy várakozási periódus áll előttünk, illetve mögöttünk. Hát minden esetre segítség az ugye, hogy más szemszögből is láthattam a dolgokat, tehát úgy is, mint dietetikus. Viszont, ahogy Karola is mondta, nem mindig lehet a könyvet követni, még a várandossági periódusban sem, és most például az jut eszembe, hogy ez a tiltott gyümölcs, hogyha tudod, hogy valamit nem szabad, akkor mint a pont, azt kívánnád a legjobban. Most így a gyerekekre gondolok, hogy ugye, ha csokit tiltunk, vagy ilyeneket tiltunk, akkor jobban kívánják. Én így voltam, amit tudom én, a tojással, meg az ilyen dolgokkal, amire most picit jobban oda kellett figyelni. Nem azt jelenti, hogy nem lehet fogyasztani, csak ugye picit másabb technológiával kell elkészíteni, vagy ilyen ehhez hasonló dolgokkal. Így más szempontból nem mondhatom, hogy nagyon nehéz volt eddig, de nem is jó szerintem, hogy így hasonlítgassuk egymást, mármint egymásnak a várandossági periódusát, mert mindenkinek máshogyan éli meg. A nagyon közeli barátnőm is van, aki olyan, akinek ugye nagyon-nagyon nehéz volt a periódus, van, akinek nagyon könnyű. Néha erőt merítesz ezekből, néha pedig lehet, hogy frusztráló lehet, hogy akkor neked miért nehezebb, de úgy át kell ölelni szerintem így a periódust, úgy, ahogy van, és hát örülni neki, kiélvezni minden pillanatát. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A lányok jobban tudják.
0: Segítsen az Úr, és örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy ez a beszélgetés megvalósul, mert még régen, amikor vételeztük a felvételeket a babavárásról és a gyermekek táplálkozásáról, akkor említettük ezt, hogy milyen érdekes lenne, ha elemezgetnénk azt, hogy ahányfélék vagyunk, annyiféle módon történhetnek az igények a táplálkozás terén, de nem csak. És örülök, hogy megvalósul emiatt ez a beszélgetés, mert most látni fogjuk élesben, hogy mik a különbségek, és hogy lehet ezeket összeegyeztetni a valósággal. Anita, te 3 gyermekes anyuka vagy már. Jó sok tapasztalatod van ilyen téren. Számodra mit jelent anyának lenni?
3: Ó, hát így gondolkodtam, miközben a többiektől kérdeztél, hogy mi lenne ez a néhány szó, amiben ezeket össze tudnám foglalni. Az áldás és az ajándék, azzal egyetértek. A tanulás, az szerintem is egy szerves része annak, hogy anyák vagyunk és szülők vagyunk. A rugalmasság és az alkalmazkodás. Szerintem ez a másik két olyan terület, ami nagyon fontos, akármilyen szakmája legyen egy szülőnek. És az, hogy felelősség a gyerekek iránt. Én nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, mert fontosnak tartom azt, hogy ezekről a témákról legyenek olyan őszinte beszélgetések, ahol a szakemberek is megmutatják az ő emberi oldalukat, és mindezt a nehézséget, azokat a kihívásokat, amikkel ők is szembe találkoznak, azokat más emberek, vagy nézők, hallgatók elé tárják, és ezáltal szerintem sok motivációt, erőt, példát, és olyan dolgokat tudunk adni a nézőknek és a hallgatóknak, amit egy szakmai beszélgetés alkalmával nem tudnánk biztosítani nekik. Az én a történetemben talán az érdekes, vagy a csavar, hogy én azelőtt lettem anya, hogy dietetikus lettem volna. Tehát látom mindkét oldalt, és szerintem azáltal, hogy valakinek gyerekei is vannak, és például a gyerekek táplálkozásával foglalkozik, akkor lesz igazán hiteles szakember ezen a területen, hogyha van saját gyereke. Akkor látja igazán, ahogy említettétek a tankönyvi példákat, hogy milyen az, amikor van egy ajánlás, viszont a valóságban teljesen más van. És nem lehet azt mondani, hogy ezt pedig így szó szerint be kell tartani, mert csak így egészséges a gyerek számára. Mert az élet nagyon nem erről szól, és nagyon nem ilyenek a mindennapi helyzetek. És akkor annak az anyukának, aki mondjuk aggódik a saját gyerekének az egészség iránt, vagy táplálkozása miatt, hogy tudod úgy elmagyarázni, és hogy tudsz úgy gyakorlati tanácsokat is adni, hogy tényleg látszik az, hogy megérted a helyzetet, és nem csak azzal gyanúsítod, hogy most nem akarja eléggé, vagy nem próbál meg mindent, hanem te is, te magad is a saját életedben találkoztál ezekkel a helyzetekkel, és emiatt sokkal hitelesebb tudsz lenni. És azt a részét is meg tudom érteni, mivel ugye először volt a szülővé válás, és utána a dietetikai karrier, hogy mi az, amikor rengeteg információ van körülötted, próbálsz tudatosan, egészségesen felnevelni egy gyereket, megszülni egy gyereket, mindent megtenni azért, hogy jól alakuljon a gyereknek a táplálkozása is, viszont közben nem tudod, hogy hogy kell, kire kell hallgass, milyen információk azok, amik hitelesek, és mi az, ami csak valami tévhit, vagy nem állja meg a helyét, és hogy mennyi aggódás, mennyi kétségbeesés tud ezzel lenni, és milyen más az, amikor már szakemberként tudod, hogy minek lehet hinni, és mi az, ami alapján dönthetsz, és ez mennyire felszabadító érzés, hogy tudod, hogy nem egy étkezésen fog múlni, vagy nem egy bizonyos összetevő a csodaszer, amit hogyha véletlenül kihagysz, akkor most a gyereknek az egészségi állapotára hosszú távon fog hatni. Úgyhogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, hogy informáltak legyünk, és ezáltal a szemléletünk is átalakul, akár az anyaság-gyereknevelés kapcsán.
0: Több kérdés kavarog a fejemben, és nem tudom, hogy melyikre térjek rá hamarabb, mert az idő nagyon gyorsan telik. Persze van időnk még bőven beszélgetni, ne jegyetek meg, de annyira jó beszélgetés lesz, már előre érzem, hogy nem fogunk az összes kérdésre tudni kitérni. Azonban felteszem azt a kérdést, hogy volt-e olyan tanács, amit régebben adtatok, vagy akár kaptatok, dietetikustól, vagy szakembertől, vagy dietetikusként, szakemberként, és megtapasztalva az anyaságot, látjátok azt, hogy bizonyos empátiát igényel az a tanács, vagy hogy másképp is lehet, azután, hogy megtapasztaltátok a saját bőrötökön, milyen anyának lenni, vagy babát várni, hogyha van röviden egy ilyen tapasztalat, ami gyorsan eszetekbe jut, akkor megoszthatjátok most itt velünk, és utána majd rátérek a következő kérdésre.
3: Nekem ez nehéz kérdés, mert ugye én nem adtam azelőtt tanácsokat, mielőtt gyerekeim lettek volna, viszont nekem az egész pályám, dietetikus pályám abból indult ki, hogy az első gyerekemnek az étkezését szerettem volna jól csinálni. Tehát akkor volt az első találkozóm egy dietetikussal, vagy első konzultációm, mert tudva, hogy főleg növényi étrend volt jellemzőrem, nagyon aggódtam, hogy a gyerekemnek hiánybetegsége lesz, mindent összeolvastam én is az internetről annak idején, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt nem lehet csak internetről megoldani. Tehát ez kell egy szakember, akinek fontos a tanácsa, és később egyetemi tanárom lett az illető, akinek a szolgáltatásait igénybe vettem akkor, és ránéztem a menüre és a tanácsokra, amit elkészítette a hozzátápláláshoz a nagyobbik gyerekemnél, és azt éreztem, ezt én is tudnám csinálni, és szeretném is, és milyen jó lenne ezeket megtanulni. Persze ott volt már régebbről az érdeklődés a táplálkozás tudomány iránt, viszont ez volt az a lökés, ami azt mondta, hogy na, akkor lehet, hogy ez a pálya van neked. És azóta is érdekes, hogy ez a terület nagyon közel áll hozzám mai napig is, különböző gasztró, vese, stb. Mellett, ez valahogy még inkább a szívemhez nőtt, mert ebből indult ki az egész. És így utólag az az illető, akitől a tanácsokat kaptam, nem volt gyereke, és utólag így látom, hogy az a menü, amit akkor elkészített, persze nagyon jó szakember, és nagyon szépen összeállította, de valahogy ideális volt, és amikor próbáltuk ezt életbe léptetni, vagy alkalmazni, vagy úgy összeállítani, hát az több-kevesebb sikerrel járt, inkább kevesebben, mint többel. Úgyhogy ezt tudom így elmondani erről. Nem tudom, lányok, hogyha nektek van ilyen.
1: Nekem az a tapasztalatom volt, hogy nagyon, mielőtt nem volt gyermekem, nagyon nehezen értettem meg azt, hogy a gyerekeknél van olyan időszak, amikor tényleg nem akarnak semmit megenni, vagy semmilyen zöldséget, semmilyen gyümölcsöt, amit például az előtt egy nappal nagyon szerettek. Tehát most már látom, hogy nem csak attól függ, hogy mit szeretnek, vagy mit nem, hanem éppen milyen kedvük van, hogy kelnek fel, kire haragusznak, vagy kire nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon függ mindentől, ami körülöttük van, és nem attól például, hogy szeretik azt az ételt, vagy nem. És terhesség során pedig a két terhesség alatt nagyon-nagyon sok információt kaptam, rokonságtól, családtól, természetesen, hogy mindenki jön ezernyi mondattal, hogy hogyan kellene a legjobban csinálni.
3: Tehát, és mindenki jobban tudja, mint te.
1: Mindenki sokkal jobban tudja, de nem is értik meg, hogy két terhesség nem ugyanolyan, míg a saját terhességeim is teljesen változóak voltak. Az egyik terhességnél nem tudtam semmiféle sós dolgot enni, másik terhességnél egyfolytában csak a sósat kívántam, tehát hiába jönnek kívülről a tanácsok, mert sajnos nem mindegyiket tudjuk alkalmazni, nem mindegyik állja meg a helyét, és szerintem nagyon sokat számít, hogy azért hallgassunk a saját megérzéseinkre, amellett, hogy ugye az általános ajánlásokat figyelembe vennénk. De szerintem tényleg nagyon jó meghallgatni mindenkit, de ellenben mi kell meghozzuk a döntést, és ugye a szakirodalommal összefüggően, hogy mit alkalmazunk, és mitől tartjuk távol magunkat.
2: Hú, ez így érdekes volt mindkettőtöket meghallgatni. Amúgy az én pályafutásom is valahogy így indult, csak nem a saját gyerekem, hanem a testvéremet láttam először. Pont egy ilyen periódusban, hogy nem tudtuk mi az, ami miatt, ugye fogyasztotta mondjuk a halat, a rizset, a spenótot, és egyszerűen egyiket sem. Tehát, hogy fúj, ez nem jó illatú, ez nagyon büdi, ez nem jó ízű. És néztem, hogy most mi lesz ezzel a gyerekkel. Tehát, hogyha egy nagyon szerette azt a bizonyos ételt, most egyáltalán nem fogadja el, vagy csak tésztát tésztával, tehát ugye laska nem itt fogyasztott volna, ha lehetett volna reggel, délbe, este, nem értettem, és valahogy így indultam el én is ezen az úton. Meg ugye ott voltak a bizonyos közeli családtagok, ahol túlsúly volt a probléma, és meg szerettem volna érteni a hátterét is, nem csak ugye ilyen tanácsokat adni, hogy na most hát meg kell fogyni, kevesebbet kell enni, és majd beáll a fogyás. Most így ugye a gyerekkel, a saját gyerekemmel még nem tudom ezt így összhangba hozni, vagy megnézni, hogy mennyire lesz majd különbözőbb, de...
0: Hogyha gondolsz maga a várandóság időszakára, és arra, hogy milyen sok információval rendelkezel a táplálkozásról, itt most azokra az információkra gondolok, amik tudományra vannak építve, nem feltétlenül más tanácsok csaiból származnak, akkor mi volt az, ami számodra teher volt, tehát nehéz volt beiktatni? Mondtad azt, hogy például inkább azokat az ételeket kívántad, amiket nem kellett volna, vagy kockázatosabb fogyasztani őket ebben az időszakban, de volt ezen kívül valami más, vagy akár nektek is nyitott a kérdés, hogy ha visszagondoltok a terhességi időszakra, akkor melyik része volt a teher rész, és volt-e olyan esetleg, ami könnyen adódott, könnyen jött az alapján, amit tanultatok beiktatni a mindennapokba is?
2: Hát lehet, ha most így egy édeset kívántam, kicsit jobban átgondoltam, mint amikor egyedül voltam, de nem azt jelenti, hogy nem engedtem meg néha magamnak. Pont a napokban találkoztam egy ismerőssel, és akkor így kérdezte, ő is most lett terhes, és így kérdezte, hogy akkor te nem eszel cukrot, ugye? De soha, tehát amit a terhes, vagy üdítőt, semmit, ezt, azt nem fogyasztasz, és így néztem egyet. Hát mondom, lehet, hogy így kívülről a csomagolás, meg ugye hát az ítélés az lenne, hogyha dietetikus vagy, akkor biztos, hogy 100%-osan nagyon pontosan betartasz mindent. Viszont ez nem hiszem, hogy így. Tehát nem lenne tartható, és lehet, hogy sokkal több rosszat tennék ugye azzal, hogyha teljesen eltiltanák mindent magamtól, úgyhogy Most ugye az édességre tértem volna ki, meg ugye ezek az ilyen tojásos dolgok, a majonéz, amit én amúgy nem olvadok el a majonézért, de hogy ha tudja ugye a kis tudat alatti, hogy nem szabad, akkor így mondtam édesanyámnak, hogy egy nagy vinettás tálat, azt várom majd, amiután szülök. Pedig tahinivel, ugye ezzel a szezámmal, pasztával szoktuk készíteni otthon is, nagyon finom, elfogyasztó, úgyis. Nem, görög joghurt, mindenfélevel próbáltam, akkor falcs majonézzel, mindennel finom, de majd várom az igazit utána, úgyhogy nekem most ez a kettő jutott így.
3: Most egy kép ugrik be, hogy láttam, hogy az interneten, hogy egy nő szülés után még a kórházi ágyon volt, és nyakalta a susit. Ugye hónapokig ezt nem fogyasztotta, és ez volt a kedvence. Úgyhogy vannak ilyen lemondások szerintem. Viszont én azt vettem észre magamon például, hogy mivel most már tájékozottabb vagyok, annak ellenére, hogy tudom, mik a veszélyek, sokkal nyugodtabb is vagyok egyben. Tehát nem fogok bepánikolni attól, hogy hú, valami véletlenül becsúszott, mert tudom, hogy a testem képes arra, hogy ezeket a dolgokat korrigálja, javítsa, és hogy milyen gyógyító folyamatok indulhatnak be. Persze elővigyázatos vagyok, de hogyha bármi megtörténik, akkor ez nem fogja azt eredményezni, hogy kétségbe esetten szaladok a kórházba, hogy hű, én ezt véletlenül lenyeltem, vagy megettem, vagy akár a gyerekeknél is. Mi ugye tudjuk, hogy milyen allergia veszély van, én ezt sokáig nem is tudtam, hogy mennyire veszélyes lehet például a mogyoró, a tejfehérje, vagy egyéb dolgok, amik az egyetemi évek folyamán jöttem rá, és ennek ellenére sokkal nyugodtabb voltam, mert felkészültebb voltam, és tudtam, hogy ennek mi a menete ezeknek a dolgoknak, és hogy nem jön így néha egyik pillanatra a másikra, hanem vannak jelek, fel tudjuk ismerni a jeleket, és tudunk elővigyázatosan lépéseket tenni, és ez szerintem egy akkora kincs, hogy ezeket az információkat birtokoljuk, megtudtuk, és szerintem másként nézünk valamennyire a gyereknevelésre is ilyen szempontból, vagy a gyerekek étkezésére is, vagy akár várandóság idején is.
1: Én pont Anitának az ellentéte vagyok. Minél többet, ugye, minél több információhoz jutok, annál jobban bepánikolok, tehát minél kevesebbet tudok, annál kevesebb, úgymond a...
3: Gondot okoz az agynak.
1: Igen, igen, tehát én már akkor 10 dologra gondolok, hogy esetleg, na most akkor mi történhet? Engem nem nyugtatnak.
3: Van egy ilyen, hogy orvostanhallgató szindróma talán, hogy mikor tanulnak a különböző betegségekről, úgy észlelik magukon is azokat a tüneteket, holott nincs erről szó, csak van egy ilyen része is. Tehát nekem volt ilyen periódusom, de aztán még több és még több és még több utána nézéssel valahogy sikerült ezen túltennem magam, de volt, tehát elismerem, hogy ebbe is van valami, viszont valahogy ezen túl lendültem.
0: Maga a terhességet, azt hogy élted meg? Két terhességet, voltak olyan pillanatok, amikor úgy érezted, hogy ezt be kell tartanom, de nem tudom, vagy szeretném betartani, de nehéz?
1: Nekem lelkileg volt elég nehéz megélni azt, hogy amikor az ember dolgozik, és emberekkel dolgozik, és ugye nem szeretné az ember mindenkinek, minden paciensének elmondani, hogy most azért bővelkedik a kilogrammokban, mert egy ennyire fontos periódusban van. Nekem az volt nehéz megélni, amikor bejöttek az ajtón, és láttam, hogy látják, hogy ugye súlyt veszek fel magamra, és azt megélni, hogy úgymond azt a nézetet, hogy vajon miért hízik, hogyha ő hízik, akkor hogy ad nekem tanácsot a fogyásban. Nekem úgy gondolom, hogy ez volt nagyon nehéz megélni, mert az emberek nagyon előítélettel jönnek.
3: És már nem vagy hiteles szakember a szemükben, hogyha látják rajtad, hogy...
1: Pontosan is, hogy azért a magánéletünk az a mi magánéletünk, és nem szeretnénk mindenkivel megosztani. És számomra ez egy olyan lelkileg nehezen megélhető, hogy miért ítélkeznek az emberek rögtön a testalkat alapján. Tehát szerintem ez egy nagyon rossz dolog, és a mai társadalomnak a gondolkodásával egy picit kellene, hogy foglalkozni, és többet úgymond többet túllátni ezeken a dolgokon egy kicsit.
0: embernek lenni talán, az tudna segíteni ebben, ezt én is észrevettem, úgy magamon is, de másokon is, hogy ha már valaki nem egészséges, tudok még egy másik dietetikus vendéget, aki egészségügyi gondokkal küzd, és említettem, javasoltam valakinek a dietetikust, és mondtam, hogy hasonló problémái vannak, de karban tartja. Hát de vajon miért vannak problémái, hogyha a dietetikus? Tehát érdekesek ezek a dolgok, de talán ez az empatia és az emberség tudna ebben segíteni, hogy ne egyből mutogassunk az ujjunkkal, hanem lássunk mindennek mögé.
1: De ezt így dietetikusként megélni szerintem azért nem nagyon egy könnyű dolog.
3: Ez egy nagyon nehéz dolog. És ez egy nyomás rajtunk, hogy először tényleg minden páciens a külsőnkre néz. Lehet, hogy a nagyon súlyos krónikus betegek azok nem az a céljuk, hogy most súlyt vesztenek, és nem arra fókuszálnak, hogy hogy néz ki, de a legtöbb esetben ezért megnézik. És én is abszolút nap mint nap érzem magamon, hogy nekem nem szabad, nem tudom hány 10 kiló fölöslegem legyen, mert akkor hogy néz rám egy páciens, és hogy fog engem a jó szakembernek tartani, hogyha még magamról se tudok gondoskodni, és magamat se tudom karban tartani ilyen szempontból, holott elméletileg kellene tudjam, hogy maradjak fit és egészséges és vékony, és hogyha még én se tudom, akkor mit várjon tőlem?
0: Amikor megszületett a baba, vagy akár még mindig maradhatunk a terhességi időszakánál, voltak olyan dolgok, amik teljesen felülírták a tankönyvet, tehát hogy azon nem lehetett változtatni, vagy ahogy említettétek, sokan tanácsolnak XYZ dolgokat, de azokat egyszerűen nem lehetett beiktatni, mert a baba mást kért, másként szerette, vagy a terhesség másként kérte, az emberi szervezettől más gyakorlatokat igényelt. Ha erre gondoltok, akkor milyen tapasztalatok és élmények jutnak eszetekbe?
1: Hát nálam mind a két terhességnél az első 3-4 hónap ugye száraz kifliken történt, mert mást egyáltalán ugye nem tudtam magamhoz venni, és ugye nem ezt mondják az ajánlások, hanem hogy jó lenne, hogyha a legjobban megtámogatnánk a szervezetet, és a másik nagyon nagy sok akkor ért, amikor elkezdődött a hozzátáplálás, és én már tudtam minden napra, hogy mit, hogy fogok főzni, és hogy mivel kezdünk, mi miután következik, és semmit nem akart tenni 1 éves koráig. Tehát nekem az egy nagyon nagy hideg zuhany volt, és szintén borzasztóan nehezen éltem meg, és majdnem gyomorfekélyem is alakult ki, tehát annyira súlyosan ért ez a dolog, de utána már minden helyre állt. Tehát,
0: tanított valamit ez a tapasztalat neked, hogy jó türelmesen kivárni a gyereknek az időzítését, vagy akár azt, hogy idővel rendben jönnek a dolgok, tehát hogy nem érdemes egyből megijedni, vagy akármit, igazából ezek csak az én gondolatom, de hogy neked te mivel maradtál meg, mi volt számodra a tanulság ebből az időszakból, amikor végig aggódtad anyaként, hogy nem tudod hozzátáplálni a gyerekedet. Mi volt a tanulsága számodra ennek, vagy mi maradt meg ebből?
1: Hát elsősorban az, hogy elfogadóbb legyek. Talán, hogyha nem lettem volna annyira stresszes, akkor lehet, hogy másképp tudtam volna átadni neki. De mivel már egy olyan ponthoz értem, hogy mivel semmit nem akart enni, ezért mint anya, és valószínűleg mind dietetikus is, de ilyenkor már szerintem csak az anyai ösztönök működnek, ilyenkor már semmi más nem, túlságosan aggódtam a szituáció miatt, tehát most teljesen másképp kezelném. Tehát most látom, hogy a gyermekek mindent túlélnek, tehát hogyha csak tejet isznak is, akkor is. Az is teljesen rendben van, természetesen akkor is mindent megpróbálnék, hogyha újonnan kellene vele kezdenem, de a türelmességre tanított meg, ami valószínűleg, hogy azelőtt nem nagyon szerepelt.
0: Vagy új dolog volt számodra, és mikor annyi mindent tudsz, és tudod, hogy hogy kellene történjenek a dolgok, és pont nem úgy történnek, és tartós ez az időszak, azért teljesen érthető, hogy ez
1: azért fél év szakembert, az
0: igen.
1: Fél év az nagyon hosszú.
3: Főleg az első évben, hogyha ez van, amikor tudod, hogy minél változatosabban, minél több mindent kellene bevezetni, és ez lenne az ideális, és akkor találkozol egy ilyen helyzettel, hogy nem hajlandó elfogadni, ez tényleg nagyon nehéz tud lenni.
1: Igen, tehát már oda jutottam, hogy akkor többet nem is fog foglalkozni gyerekekkel. Tehát, hogyha ennyire a saját gyermekemnél nem működik, de azután egyik napról a másikra minden megváltozott, és minden azután helyreállt.
3: Szerintem van abban is valami, hogy a szülő mennyire szorong emiatt, vagy stresszeli magát. Én nagyon sok étkezésnél észrevettem azt, hogyha így tudom, és ehhez ragaszkodom, hogy ezt a gyerek megkínálja, mert az neki nagyon jó lenne, vagy legalább meg kellene kóstolja, annyira érzi rajtam a feszültséget, hogy azért se nyúl hozzá. És amikor viszont megteremtünk egy ilyen lazább környezetet, ahol ő is jól érzi magát, és nem érzi a feszültséget a szülőn, akkor ő is sokkal nyitottabb arra, hogy hozzányúljon olyan ételekhez, amikhez amúgy nem lenne kedve, vagy egyáltalán idegenkedik tőle.
0: Te hogy szoktad ezt megteremteni, ezt a laza hangulatot, hogy mit értesz ez alatt, mit ittadsz be azoknak a szülőknek, akik próbálkoznak ezen, és próbálkoznak meg görcsösen hozzáállni ilyenkor a gyerekekhez?
3: Nekem is ez egy tanulási folyamat volt, mert én sem úgy kezdtem, hogy akkor most erre figyeltem. Inkább az összetevők listájára, mint hogy a tálalás és a családi hangulat. Viszont tanulunk a hibáinkból, és tanulunk a tapasztalatok nagyon fontosak, hogy lássam, hogy ez sem működik, és aztán elkezdtem azt, hogy bevontam őket már amennyire lehet. Ha nem más, akkor hozd ide azt a tányért, vagy tedd arrébb azt a kanalat, vagy terítsünk meg együtt. Válassza ő ki az, ami tetszik onnan a tálból neki. Forgassuk, megnézzük meg, mihez hasonlít például. Mesélhetünk történet. Én nagyon szeretem ezt a történetmesélést, és eddig akár hányféle élelmiszerrel találkoztunk, vagy étellel, mindig, hogyha valami kis történet volt, akár az összetevőkről, akár az elkészítési módról, vagy ahonnan származik az étel. Persze ez gyereknek az életkorától függ, hogy milyen szinten mesélsz neki, vagy ilyen mesefigurákhoz hasonlítottuk, szóval nagyon sok ötlet van erre, viszont amikor már ezt alkalmazni kezdtem, akkor láttam, hogy már nem arra figyelünk, hogy igen, ott van az az étel, és azt mindenképp el kell fogyasztani, hanem arra, hogy milyen jó együtt lenni, és ennek része az, hogy étkezünk együtt. És nálunk ez a közös család étkezés, ez nagyon fontos lett. Az én eredeti családommal, tehát a szüleim, az öcsém, nem volt ez egy gyakorlat. Egy vasárnapi ebéd volt, ami közös volt, és valahogy emiatt is nem alakult ki bennem az, hogy az az érzés, hogy igenis jó együtt enni, és hogy erre vágyjak, és emiatt másként tekintsek az étkezésre, viszont én már tudatosan törekedtem arra, hogy ahányszor lehet egy nap vagy egy héten, lehetőleg a család együtt étkezzen. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtak az étkezések. Sőt, szerintem anyaként egyikünk se tud, miután megszületett szerintem, te is fogod tapasztalni, hogy már nem arról szól, hogy akkor most nyugodtan leülsz, és emésztés, és az a kellemes, nagyon kellemes hangulat, mert lehet, hogy a gyerekeknek próbálod ezt megteremteni, de azért benned úgy az agyadba kattog az, hogy most mi fog történni, vagy valami kiborul, vagy valami leesik, vagy gyerek visszautasítja, az egyik ezt szeretné, a másik azt szeretné, a harmadik teljesen mást, és akkor így egymásról átragad, és olyankor nagyon nehéz ezt így összefogni, és megteremteni az egyensúlyt, de szerintem itt is nem a tökéletességre kell törekedni, hanem a következetességre. Vagy az, hogy legalább egy irány legyen, és azt próbáljuk úgy, ahogy tartani most, hogy minden centi oda beinkadrálódik, vagy nem, az már mellékes, de legalább legyen az, hogy ez a cél, és ennek érdekében teszünk dolgokat.
0: Enikő, nálad volt olyan, ami teljesen felülírta a tankönyveket a terhesség ideje alatt?
2: Hát most így hirtelen nem jut így eszembe. Nem mondom, hogy minden tankönyv szerint, de hogy így érdekes volt eddig így figyelni, hogy hogyan változik így a test, hogyan, nem tudom, egyik napról a másikra milyen érdekességek történnek, amit úgy más, amikor így elolvasol, és más, amikor úgy saját magadon átéled, megtapasztalod, kicsit Hát kicsit érdekes.
3: Meg amit mondtál a helyettesíthetőségről, szerintem nekünk ez egy nagy előny, hogy tudjuk, hogy például bizonyos összetevőket hogy tudnánk helyettesíteni. Még hogyha nem is teljesen 100%-ig ugyanaz az eredmény, akár az íz szempontjából is, de legalább tudjuk, hogy na, ezt tudjuk alkalmazni annak érdekében, hogy a szabályokhoz igazodjunk, de az egészségesség is megmaradjon, és a preferenciáinkról se kellene lemondanunk.
2: Igen, így könnyebben tudsz ugye a pacienseknek is akár segíteni, meg amúgy tényleg így a családtagok nagyon, nagyon cukik, mindenki próbál. Na, gyere, próbáljuk meg így, láttam egy új receptet, láttam egy ilyet, na lássuk, így fincsi lesz, no? Úgyhogy ez is így jól esik persze az embernek, de ki lehet találni mindenfélét tényleg, hogy tényleg ízletes is legyen, ugyanúgy, mint a mondjuk allergiák, intoleranciák esetén, ahol ugye tudjuk, hogy ezt, hogy azt nem tud fogyasztani ez a bizonyos kisgyerek, vagy akár lehet felnőttről is szó, és elő lehet hozni olyan úgymond recepteket, hogy elfogadható legyen, csak ugye ott a kis bogár a fejedbe, hogy nem szabad, de jó lenne megkóstolni.
1: És amit még én elmondanék, és lehet, hogy a nézőknek tanulságos lesz, hogy én ahol hibáztam, hogy nem a gyermek igényeit vettem figyelembe, hanem hogyha meg volt mondva, hogy 3 óránkénti etetés, akkor én pont úgy akartam menni. Ezt már a második gyermekkel ezt nem így csinálom, és sokkal jobban működik. Tehát figyelek magára a gyermekre, élvezem a pillanatot, és nem egyfolytában azon aggódom, hogy hány óra? Mikor kell adni enni? Tehát ez szerintem nagyon, nagyon tanulságos lehet, és elsőre nekem ez túlságosan ragaszkodtam a tankönyvekhez.
3: Teljesen megértelek, mert gondolkodásban én is pont ilyen vagyok, mint te, és amikor valami nem jön úgy össze, ahogy elgondoltam, vagy ahogy kellett volna összejön, aztán olyankor tudok görcsölni. De jó, hogy vannak ezek a beszélgetések, mert így nagyon sokat tudunk tanulni egymástól, és mivel az idő halad előre, valószínű, hogy még egy utolsó kérdésre fog sor kerülni, mivel már az őszi szezonban vagyunk, és aktuálissá kezd válni az iskola kezdés, óvoda kezdés, most a kisgyermekekre gondolva merül fel a következő kérdés. Ti hogyan szoktatok dietetikus édesanyáként felkészülni erre az időszakra, és hogy készítitek fel a gyerekeket, ugyebár reggel más rutin és szokással indul a nap, kell pakolni ételt, megfelelő ételt kell pakolni nekik, és fel kell azért ezekre készülni, kell vásárolni, ki kell gondolni a menüt, vagy egyszerűen ti hogy szoktátok ezt az egészet lebonyolítani, én nem látom át a bonyodalmát, de csak ha belegondolok, elég nehéznek tűnik. Meséljetek akkor erről az időszakról, és egy néhány tanácsot, hogyha így bele tudnátok fonni, annak nagyon örülnénk.
1: Én nekem ez a legszebb időszak, megmondom őszintén, tehát én mielőtt még terhes maradtam volna, én csak arra tudtam gondolni, és ha becsuktam a szemem, hogy mennyire vágyok arra a képre, hogy mint édesanya készítem a 10 órait a gyermekemnek. Tehát nekem ez volt az a pont, amikor szerettem volna a gyermeket. Tehát valószínűleg, hogy mind dietetikus is, és mind anya is nagyon nagyon akartam, hogy ez létrejöjjön, ez a kép. És szerintem nem, azért nem egy nehéz periódus ez, csak meg kell tanuljuk, hogy hogyan alkalmazzuk az életünkben. Tehát én úgy gondolom, hogy az anyukák és az apukák is, mert miért ne, nagyon sok recepttel kell induljanak a fejükben, ami ilyen 2-3 perces recept, 10 óraira, reggelire. Nagyon fontosnak találom, hogy ne legyen mindegy nekünk, hogy mit eszik a gyermek, tehát amikor megtehetjük azt, hogy mi kínáljuk nekik, és ameddig megtehetjük, mert ugye már nagyobb korban már hiába oda van téve az a szendvics, hogyha nincs megtanítva a gyermek, hogy bármilyen gyors kajáldából vegyen egy gyors ételt, ami tele van a kalóriával és tápanyagszegény, akkor bizony elég rossz helyzetben vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy időben kialakuljanak az egészséges szokások a gyermekeknél. Az óvodai időszakban még nagyon-nagyon könnyű, mert ugye általában ott megkapják a reggelit, a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát. Iskolás időszaktól kezdve alakul egy picit nehezebben, de érdemes már azelőtt legalább egy héttel, kettővel felkészíteni a gyermeket, hogy nem indulunk el reggeli nélkül az iskolába, a gyermeket is pont, hogy Anita mondta, bevonni az ételkészítésbe, azért, hogy meg is legyen éve az az étel, nem csak amit mi elképzelünk, hogy mennyire egészséges, mert lehet, hogy az neki nem fog tetszeni, vagy nem lesz elég esztétikus, tehát több szempontot is figyelembe kell venni ilyenkor, és ugye hogy kiegyensúlyozott is legyen, hogy ugye a tanulási kapacitásukat, a memóriájukat fokozza, tehát, hogy tápanyagokban gazdag legyen az étkezés.
3: Nekem is körülbelül ezek a tapasztalatok és az elvek, ami mentén szoktam ezeket alakítani. Hát persze vannak minden gyereknél olyan időszakok, amikor hiába pakolunk mi nekik bármit is, ugyanúgy visszahozza. És sokszor megkérdem én is a nagyobbik lányomtól, hogy és akkor mit ettél? Semmit. Ez nem tetszett, amit ott kaptam, tehát nem hagyott, amit itthonról vitt, és egyszerűen visszahozta. Viszont lehet, hogy 2 nap múlva ugyanazt az ételt megeszi, úgyhogy itt is megint ez a türelem, óriási türelem, és újra próbálkozás, és nem hagyni abba egy kudarc, vagy 2, vagy 3 után, hanem ugyanezt meg lehet még próbálni, és alkalmazkodni, és ahogy mondtad az előbb is, hogy a gyerek igényeire figyelni, hogy épp most lehet, hogy olyan időszakban van, hogy nem mozog annyit, nem éhes annyira, és nem kell akkora adagot tenni. Máskor meg lehet, hogy sokkal többre van szüksége, vagy más típusú ételekkel tették fel épp az érdeklődését. Mert én az én lányaimnál azt tapasztaltam, hogy náluk ilyen szezon, de nem olyan szezon, mint például a szezonális zöldségek vagy gyümölcsökről, hanem most ehhez van kedvük, most ez érdekes számukra, most ez felel meg az ízlésüknek, és akkor szülőként persze próbálsz ehhez alkalmazkodni, és akkor azokból, amikből válogathatsz, épp a saját ízlése szerint, azokból kihozni a legtöbbet, és a legváltozatosabbat, és a legérdekesebbet. És nálunk úgy szokott ez működni sokszor, hogy most már, hogy nagyobb, bevonom őt is abba, hogy készítsük el együtt mondjuk a 10 órait, vagy előző este már kitaláljuk, vagy reggel oda teszek néhány tálat, és akkor lehet választani. Akkor ebből vesszük a kenyeret a szendvicshez, és akkor a feltétekhez különböző, melyik krémből kenjünk, milyen zöldségeket tegyünk rá, és ez így sokkal, sokkal hatékonyabb, úgy veszem észre, mert ő készíti el. De édesanyja, ezt még felvághatom ilyen alakba, vagy ilyen módon még tehetek rá egy szintet? Tegyél, ha úgy gondolod, hogy meg tudod enni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy ez nem a legjobb megoldás, szerintem kell hagyni ezeket a próbálkozásokat, hogy jöjjön ő rá, hogy mit lehetne még javítani rajta, akár ízbe, akár összetételbe, akár alakzatba, de próbálja ő ki, és ezáltal fejlődik is, és sokkal nagyobb az érdeklődése az ételkészítés és maga az étkezés iránt.
0: Milyen gyors reggeliket ajánlottuk az édesanyáknak? Tehát mit lehet előkészíteni a gyerekeknek, amit megehessenek rövid idő alatt is, mert azért a reggelek zsúfoltak, az édesanyának is készülni kell, az édesapának is valószínű. Ugye bár kell pakolni a 10 órait, hogyha akkor az reggelre adódik a lehetőség, hogy csak akkor pakoljanak. Otthonról inkább ajánljátok azt, hogy előre legyenek elkészítve estétől a reggelik is, vagy milyen gyakorlatokat mondanátok jónak és megvalósíthatónak az anyukák számára?
1: Én úgy gondolom, hogy kinek mi passzol jobban, mert lehet, hogy nálam az működik jobban, hogyha este elkészítem, lehet, hogy egy másik személynél, hogyha reggel, kinek mennyi ideje van.

0: konzerves változatot választunk tahini szószal, akkor ugye, vagy tahinivel nagyon könnyű elkészíteni, és rákenni egy kenyér, egy pár zöldséget vágni mellé, akár egy jogkurtos, zappelyhes, gyümölcsös reggelit is el lehet készíteni pár perc alatt. Egy kiamagos pudingot is, hogyha azelőtt este beáztatjuk a kiamagot, még hozzáteszünk egy kis zappelyhet, friss gyümölcsöket.
1: A legnagyobb kedvenc lesz belőle.
0: Igen, igen. Tehát egy tonhalkrémet el lehet készíteni. A 10 óraira akár egy tonhalas konzervet is el lehet, hogyha ugye minden kötél szakad, azért nem ajánlott nagyon a konzerve fogyasztása, de ritkán. Most már ugye vannak azok a zöldséges, kinoás, vagy bulguros tonhal konzervek is, akár mint édes reggeli egy mogyoróvajas, mézes kenyeret is el lehet, mellé még valamilyen fehérjével megtoldani egy kis joghurttal.
2: Tehát van bőven választék. Hogyha a vegetáriánus vagy vegán opciókban kellene gondolkodjanak az anyukák, akkor van-e valamilyen különleges javaslatod elkészítésükre?
1: Nagyjából mindegyiknek megvan a növényi változata is, akár ezeknek az italoknak, vagy a naturjoghurt, akár a kókusz, vagy szója alapú, vagy mandula, zab. Igazából manapság akkora a kínálat, csak részletesen el kell olvasni a címkéket, és ismerni kell a termékeket, és ezek a hüvelyesekből készült krémek, ezek nálunk is, vagy a csiából készült növényi tejjel, vagy italokkal, különböző pudingok, és azt végtelenség lehet kombinálni. Tehát attól függően, hogy milyen italt használsz hozzá, milyen gyümölcsöt teszel hozzá, mert a szárított gyümölcsök is nagyon bejönnek édesítésként, tehát néhány mazsola vagy datoja felvágva, és benne elrejtve, és már is a legmenőbb reggeli. Viszont én azt vettem észre, hogy nagyon fontos, ezt már Karola egy mondatban említette, hogy mindenkinek milyen a napi rendje és beosztása, mert hogyha akkor sikerül felkelteni a gyereket és gyorsan öltöztetni, még hogyha próbálunk beletukmálni egy reggelit, az nem lesz a legjobb megoldás. Fontos az, hogy azért az emésztőrendszerünk is beinduljon akkorra. Az se megoldás, hogy mondjuk éhen elküldeni a gyereket, de ne egy ilyen rohanós, kényszerítős fél óráról szóljon a reggel, hanem ezeket tényleg tudatosan előtte átgondolni, nem muszáj mindent előkészíteni, de azért így meglegyen a gondolatmenet, hogy akkor ez, ezek kellenek a reggelihez, ehhez ennyivel korábban kellene felkelni, hogy tényleg a gyerek ezt ne egy plusz stressznek élje meg, hanem egy ilyen tervnek a része legyen, és ez is szépen ki legyen dolgozva, és aztán megvalósítva. Persze nem kell utolsó betűig mindenhez ragaszkodni, lehetnek spontán megoldások annak függvényében, hogy épp mi van otthon, vagy mi fogyott el, de azért legyen egy kerete ennek. Én ezt fontosnak tartom.
0: És akár még egy granolát is fel lehet kínálni, igen, amit ugye előre el kell készíteni.
1: Én ilyen sütni szoktam ilyen granola szeleteket, és akkor az még az úton is meg tudja enni, míg a suliba, óviba megyünk.
3: Megiszik egy joghurtot.
2: Hát nagyon szépen köszönöm nektek mindazt a sok jó dolgot, amit megosztottatok a mai adásban is. Nem csak szakmai gondolatokkal bővítettétek a mai témát, hanem a személyes tapasztalat által is kicsit közelebb kerültetek az anyukákhoz és a jövendőbeli anyukákhoz, hiszen ma segítettétek szerintem őket belelátni abba, hogy nem minden kell tökéletesen történjen, nem minden kell mindig az előírások alapján működjön, mert az anyai ösztön, a gyerekeknek a fejlődése nem ugyanolyan, nem lehet kategorizálni mindenkit, vagy bedobozolni egy dobozba. És nagyon örülök ennek a mai beszélgetésnek. Hátra maradt még nagyon sok kérdés, mint általában, de remélem, hogy ezeket is átbeszélhetjük egy másik alkalommal. Addig is köszönöm nektek, szívből köszönöm ezt a beszélgetést, és örülök, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Vendégeink ma arra bátorítottak bennünket, hogy gyermekeinket szeretetben és bölcsességben neveljük. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes döntéseket hozunk, hanem azt, hogy nap mint nap igyekszünk a legjobbat adni nekik a tányéron, a szavainkban és a példamutatásunkban is. Köszönöm vendégeinknek a nyílt és őszinte beszélgetést.

beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ha tetszett mai műsorunk, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára is, és kövessék további adásainkat. A viszontlátásra, a viszonthallásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami

0: Bibliai ABC.
1: A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírásoknak a könyvei. Majd az új szövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyv van, 39 könyvből áll, az új szövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás, és lett egybekötve különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvreke fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismétlen, 1600 éven keresztül írták, 66 könyvből áll, és mintegy 40 ember írta, nagy részük soha nem találkozott, nem ismerték egymást, és mégis egy valami különleges dolog van a szentírásban, az, hogy nincs ellentét benne. Mint hogyha egy ember írta elejétől kezdve végig, mint hogyha még akkor is, mintha 1600 év távlatában íródott meg. Vajon miért? Azért, mert eredetében a Biblia egész más, mint minden más könyv, amit emberek írtak ezen a földön. Igaz? Az emberek még sokszor kezükkel is legyintenek, és azt mondják, ugyan kérem, azt is ember írta. Valóban emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott igeszakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt adni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten, először ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiad, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán keresztül, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között nagy az iskolázott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványa, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az egy valaki pedig nem más volt, mint az Istenség második személye, a Szentlélek Isten. A Szentlélek késztette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, amellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak a mai kereszténységben egészen más jelentése van, mint a Bibliában. A Bibliában a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Valaki számára oda szentelték az életüket. Ezek az emberek Isten számára szentelték oda az életüket. Inkább letették életüket, mint hogy mást írjanak, mint amit Isten kinyilatkoztatott számukra. Még egy igen szép és fontos kijelentést szeretnék olvasni, hogy a Szentlélek hogyan vezette a bibliai íróit. Péter apostol első levelének első részében a 10-től a 12. terjedő verseket olvassuk. Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak őbenük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által. Hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus földi életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timótoshoz írt második levélben, a harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timótos 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a teljes szentírás az egész Istentől ikletett. Nem csak az ószövetségi szentírás, nem csak az új szövetségi szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az új szövetség nekünk elég, az új szövetségi szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Ha a Bibliát összehasonlítjuk más könyvekkel, akkor az első lépcsőn a Biblia és a más könyvek egyenrangúak. Miért? Mert azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Minden emberek által írt könyv is tanít valamire, vagy jóra, vagy rosszra, de valamire tanít. A Biblia abban különbözik, hogy a Biblia csak jóra tanít. Ha a második lépcsőfokra kapaszkodunk fel, azt mondja Isten, hogy a Szentírás hasznos a feddésre. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés van, könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbításra. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy ő Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedül áll az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság? Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt nekem, ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek, és arra kérlek Istenem, hogy engemet nevelj az igazságban, hogy én napról napra mind tökéletesebben és tökéletesebben értsem a te ígédet. Ahogy már az előbb említettük, hogy az egész Szentírás Istentől ikletett, most szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani a Szentírásról. Az egész Szentírás, úgy az Ó, mint az Új Szövetségi Szentírás, legtöbbet Jézus Krisztusról beszél. Sokan, akik nem ismerik kellőképpen a Bibliát, azon a véleményen vannak, hogy csak az Új Szövetségi Szentírás beszél Jézus Krisztusról. Hogy ez valóságban nem így van, csak egy példát hozok fel. Az Ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektor fénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a golgotai haláláig, pontosabban mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az Ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az Új Szövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az Új Szövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az Ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az Ószövetségi Szentírás az alap, az egész Új Szövetségi Szentírás pedig ráépül az Ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Tehát nem elég csak hetente egyszer elmenni valamelyik templomba is végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor elővesszük a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen. Nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször. Így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében, hűségesebb emberek legyünk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve. Én három dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek a többi hívő keresztény emberektől? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust, mint ahogy a zsidók Jézus Krisztus idejében is, azt kellett neki mondania Jézus Krisztusnak, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, ha nem akarunk ilyen áldatlan lelki állapotban maradni, akkor szívleljük meg Jézus Krisztusnak a tanácsát. Jézus Krisztus itt azt mondja el szent lelkétől ikletve, hogy a Szentírást naponként olvassuk, és ha naponként olvassuk, akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egyik faluban volt egy daliás ember. Részeges, kocsmatöltelék. És amikor felöntött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent, és mindenkit, aki a kocsmában volt. Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a darombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjenek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem két rendőr jött, hanem három, négy vagy öt. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem család szerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét kerességgel pecsételte be, élete egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat. Mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett? Nem mi tettük. Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el ebbe embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor két jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni, mert mi azt mondjuk-e, azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként, akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírásra kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelenek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elménk a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima nélkül. Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János evangélma 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközbe, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam. Fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát, úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten szent lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országod számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten szent lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni. Ezért nagyon figyelemre méltó ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a szent lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a második rész második verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón, odaadóan, igazán, szeretetteljesen. Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, ha bennünket, itt azt olvastuk a Szentírásban, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket. Újjáformáljon. Kicsiszólja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik, és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamban vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad, Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18 és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz a prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Erre arra kérem, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondja, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot, az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk. Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles? Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a harmadik részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, millió százalékban bízhatunk. De vajon miért? Így olvassuk Ámos próféta könyvének a harmadik rész 7. versét. mert semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten nem tesz tudatlanságban semmit. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem titkolja el azokat a dolgokat tőlünk, amire nekünk szükségünk van. Nem titkoltál az ő akaratát, az ő tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát. Előre elmondta azt, hogy mi lesz, és hogy fog megvalósulni. Hogy folyik majd az emberiség története. De mielőtt a proféciára térnénk, vagy jövendőlésre, melyet a proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia, említsem meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született. Azonban hol élt Mária és József, Jézus Krisztus szülei? Názáretben. Messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás proféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben 2 Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli és azt mondja, hogy igen, az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya. És itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az, az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a proféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni beiratkozni, amikor Mária terhességének a napjai betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhesség ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus. Milyen csodálatos! Isten azt mondja a Szentírásba, én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás próféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Imi szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki általad megszületik. De íme az ige, szűz fogan méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban is életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgyhogy szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500

Azt is elmondta, hogy milyen szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nem igen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa szamáron, vagy anya szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő vemhén, azaz szamárcsikón fog ülni. Szamárcsikón, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus szamárcsikón ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, s azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamárcsikó. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége reá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért, és megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamárcsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondanak nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamárcsikót, harmadszor szamárcsikó. Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamárcsikót, Jézushoz, és rátevék felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról megvan jövendőlve, több száz évre előre, hogy szamárcsikón fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamárcsikón vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlést szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre megvoltak jövendőlve, és sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árulta el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et, vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzért? Miért árult el Júdás éppen 30 ezüst pénzért? Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás proféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. És ez az Isten, aki tudja a biztos jövőt, ez a Szent Lelke által ihlette a prófétákat, és így írták le a Szentírást. Ezért igaz mind az, ami a Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában. Krónika könyvében találjuk feljegyezve a második könyv,

20. rész 20. versében. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és bízzatok az ő prófétáiban. Ha Istenben bízunk, akkor az ő szavában is bízunk. Még egyetlen egy jövendőlést szeretnék megemlíteni. Ezt Ezékiel próféta könyvében találjuk feljegyezve a 44. rész 2. versében. Egy kapuval kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is. Ezékiel próféta könyvének a 44. rész 2. versét olvasom. És mondanékem az Úr, ez a kapu belezárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta, azért belezárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a Déli kapu, a Damaszkuszi kapu. És volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta, és közölte vele. A próféta leírta. Ez az egy kapu, ez bele zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért bele zárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus Szamárháton, Szamárcsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be. És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos az, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. És oda senki, ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Én ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásba. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a 3. verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a 3. lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és ez igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát.
És ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig fel.

0: Találkozás Jézussal.
1: Mi a különbség egy emberi törvény és az Isten törvénye között? Miről szól a 10 parancsolat? Lehet-e emberi kitaláció a 10 parancsolat? Mert az emberek sokszor mondják, hogy hát ezt emberek találták ki, ők írták le, és ez nem is valós. És a másik, hogy változhatott-e az idők során, vagy változott-e a 10 parancsolat az idők során. A Bibliában, Dániel könyvében találunk arról leírást, hogy hogy néz ki a Föld történelme, és azt mondja, hogy a Biblia, hogy a Föld egy tökéletes állapotból jutott el oda, ahol most van, a bűn hatására. Az előző előadás szólt a bűnről, tehát erről nem beszélek. Isten itt ebben a Dániel könyvében, a második fejezet 32-től 45-ig terjedő részében azt mondja, hogy az aranyfejjel indul a Föld történelme, az emberiség történelme, de rettenetes ábrázattal. Ha ugye a magunk életét megnézzük, nem tudom, hogy ki mit gondol róla, én is, hogyha a saját életemet emberi léptékekkel nézem, leperegne a filmem, akkor azt mondanám, hogy ez egy kalandregény. De amikor a 10 parancsolatot megnéztem, akkor azt mondtam, hogy Isten szemével az én életem az egy rémregény. Vivien Faber, aki a romantikus irodalom nők kedvence, ő azt mondta, hogy ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Hát van benne valami. A két rendszert úgy tudjuk összehasonlítani, hogy az emberi rendszer az a demokrácia. Nem tudom, tudja valaki, hogy mi az a demokrácia? Többségi uralom? Igen, akkor nem. Népuralom, néphatalom. Hát igen, azt mondja, hogy népuralom, néphatalom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé. Mi demokráciában élünk. Élünk demokráciában? Nem. Jó. Megnyugodtam. Ennek az alapja a római jog, és a magántulajdon védelme áll a középpontjában. Én azt mondom, hogy ez a demokrácia, ez egy jogszolgáltatás. Nézzük meg a teokráciát. Mi a teokrácia? Hát itt nagyon képzett emberek vannak, igen. Az Isten az uralkodó, és ez a Bibliában úgy jelent meg, hogy a bírák gyakorolták ezt a hatalmat, az ő feladatuk volt. Alapja a 10 parancsolat, és ennek az alapja pedig az ember védelme. És a 10 parancsolatra én meg azt mondom, hogy igazságszolgáltatás. A kettő nem ugyanaz. Jogszolgáltatásnál megvásárolhatók a bírók, vagy akinek sok pénze van, vagy olyan származása, vagy olyan a, mondjam azt, közszekötetése, akkor lehet, hogy el is kerüli a büntetést, miközben az igazságszolgáltatásnál ott az igazságot szolgáltatják, és nem a jogot. Mi a bűn? Nem akarok végigmenni, mert ezen szóltunk, de azt mondja a bűn, hogy bűn pedig a törvénytelenség, egy pontosabb fordítás szerint a törvényszegés. Ezt 1 János 3-4 alatt találjuk meg. Ahhoz, hogy mi a bűn meg tudjuk határozni, kell a törvény, mert hogyha nincsen törvény, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy bűn. Erről volt szó, nincs ami meghatározza, hogy mi az a jó és mi az, ami nem. Hát akkor nézzük meg, hogy mi az a törvény. A törvényt azt megtaláljuk a Mózes második könyvében, a 31. fejezettől a 18-ig. Azt írja, hogy itt az Úr a saját kezével írta fel a két kőtáblára a törvényt. Magát a törvényt egyébként a Mózes második könyvének a 20. fejezetében találjuk meg. Ez azért fontos, mert sehol a Biblia nem ír olyat, hogy az Isten a saját kezével tett volna ilyet, hogy nekünk leírjon valamit. Én el tudom képzelni, láttam olyat, amikor lézerrel gravíroznak vagy vágnak. Ez valami ilyesmi lehetett, amikor az ujjával így belevéste a 10 parancsolatot a két kőtáblába. Hihetetlen élmény lehetett. 10 parancsolat felépítése, két kőtábla, az első kőtáblán van 4 parancsolat. Lehet, hogy egyébként akik különböző egyházakból jöttek, vagy nem ismerik a 10 parancsolatot, azoknak nem ez az összeállítás szerepel, de az eredetiben ez úgy szerepel, hogy az első kőtáblán van a 4 parancsolat, az Istennel kapcsolatos parancsolatok, a második kőtáblán találhatók az a 6 parancsolat, ami az emberrel kapcsolatos. Kérdésem, ki ismeri mindet? Igen, hát én se ismertem, és hogyha megkérdezték volna tőlem, akkor talán én is azt az egyet említettem volna meg, hogy ne ő, esetleg a ne lopj, mert ezek úgy valahogy szerepelnek. De hát akkor ismerkedjünk meg. Én most a hagyománytól eltérően nem az első táblával kezdem, hanem a másodikkal, mert már maga a második tábla az emberrel kapcsolatos parancsolatok megadják azt nekünk, hogy ez nem lett emberi kitaláció. De mielőtt hozzákezdünk, kezdjük meg, hogy ki az, aki volt kisdobos. A fiatalok biztos, hogy nem voltak, de én például voltam kisdobos. Emlékszünk még a kisdobos élet 6 pontjára, törvényére? Nem, igen. A 6 pont volt a kisdobos élet törvénye. Azt mondja, hát ez nem tudom mennyire látszik, az első pontja az, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, tanítóit. A kisdobos szorgalmasan tanul és segíti társait. A kisdobos mindig igazat mond. Hát itt már van valami, ami összecseng, szintén az első is összecsenget. A kisdobos tiszta, rendes és pontos. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörő pörös nyakkendőjére. Tehát kezdjük akkor ezzel. Szereti és tiszteli szüleit. És a kisdobos mindig igazat mond. Azt mondja a 10 parancsolat 5. parancsolata, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át tenéked. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Mit találunk mostanában? Van ez a tisztelet? Azt mondja a példabeszédekben a családról, a Biblia, hogy a véneknek ékessége az unokák, ez eddig igaz. Minden nagyszülő szeret dicsekedni az ő unokáival. És a fiaknak ékessége az atyák. Ezt én se tanárként, se másképpen nem látom sose. Szinte sehol. A következő parancsolat azt mondja, ne őj, és a 7. parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Hát Káin már megölt a testvérét Ábel, tehát már az első generációban megjelent a testvérgyilkosság, és onnantól kezdve ez egyre rosszabb, a paráznaságra meg már azt hiszem, nem is kell mit mondani, a mai világunk egészen elkölcstelen lett. Az öngyilkosság vagy öngyilkosság? Igen. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Hát, hogyha itt elnézem a táborlakókat is, meg úgy általában megyek az utcán, ilyenkor persze nagy melegben nyáron, akkor a nők inkább nem felöltöznek, hanem levetkőznek, és ezek bizony elég erős kísértéseket okoznak, és hát az emberekben mindenféle gondolatok megszületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy paráználkodunk szinte nap, mint nap. Azt is mondja a 10 parancsolat, 8. parancsolat, hogy ne lopj. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez már a 9. A ne lopj és a ne tégy hamis tanúbizonyságot, hát nézzük meg. A ne lopjot azért nem részletezem, mert azt szinte mindenki tudja, hogy mi az, hogy lopni, de az a hamis tanúbizonyság és a beszéd súlya fontosabb kérdés. Azt mondja a Biblia Jakab levelében a 3.2 alatt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Milyen érdekes gondolat. Ha valaki a beszédben nem vétkezik, az már tökéletes ember. Azt is mondja utána, hogy a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mind nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Tehát amikor mi a gondolatainkat kimondjuk, onnantól kezdve az már szinte öl. Lehetne mondani, amikor Abszalom elkezdett a város kapujában állva, és mondta, hogy hát, ha én lennék a király, akkor én mennyivel jobban bíráskodnék. Tulajdonképpen innen indult el az is, amikor Sátán azt mondta mennyben, hogy ha én lennék Isten helyében, akkor mennyivel jobban irányítanám ezt az egészet. Hallgatni arany. Példabeszédekben azt látjuk, még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, eszesnek. Van egy olyan mondás is, hogy két fülünk van és egy szánk, tehát inkább kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. Mit gondolunk a tréfáról? Sokan szeretnek viccelődni másokkal, magukkal viszont, hogyha viccelődnének, azt nem szeretik, vagy hogyha ővelük mások viccelődnek. Azt mondja a példabeszédek, mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Nézzük meg a 10. parancsolatot, mert ez a legsúlyosabb része ennek a kőtáblának. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát az első, az konkrétan, az első parancsolat táblán az, hogy tiszteld a szüleidet, a második, onnantól kezdve a következő négy az egy tiltó parancsolat. Miért tiltó? Mert a tiltásokra vagyunk berendezkedve, nem a megengedésekre. És a 10. parancsolat az már gondolati síkon is megtiltja, hogy mi megkívánjuk a másikat. De felvetődik a kérdés az, hogy ki a mi fele barátunk. És hogyha így nézzük ezt a ne kívánt parancsolatot, akkor már egyből láthatjuk, hogy soha nem lesz kényelmes Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Kik a fele barátunk? Lukásnál találjuk meg a 10. fejezetben, mindenki a fele barátunk. Hogy ne legyen kétség afelől, hogy kik a fele barátaink. Tehát mindenkit szeressünk, és senkinek ne kívánjuk semmiét. Azt mondja Jakab a levelében, az első pontban, a 15-ben, a kívánság megfogalmán bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ez érdekes. És utána azt is mondja, ha kívántok valamit, képesek vagytok arra, hogy nincs néktek, gyilkoltok, irigykedtek, harcoltok és háborúskodtok. Tehát a háborúk elindulnak onnan, hogy nekem nincs valami, megkívántam, és onnan eljutunk egészen a háborúig. Ennyire alapja a kívánság minden rossznak. Azt mondja a római levélben Pál, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjétek néki az ő kívánságaiban. És azt mondja a következő pontban Péter, kerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Tehát gyökerében írtsuk ki magunkban ezeket a kívánságokat. Ha feltesszük azt a kérdést ezután a kőtábla után, és még nem is ismerjük az elsőt, hogy emberi találmány 10 parancsolat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. De miért? Mert ha emberi találmány lenne, nem tudjuk megadni a miértet. Ugyanis nem tudunk arra választ adni, hogy mi hasznom származik belőle, hogyha ez emberi találmány, mert az ember csak olyat csinál, amiből haszna származik. Akkor van értelme. Ha én sem tudok betartani, akkor mi értelme van egy olyan parancsolatot adni, amiket nem tudok betartani. És a következő, hogy mi értelme van olyan parancsolatot adni, amit én nem tudok ellenőrizni. Én emberi eszközökkel nem látok bele az emberek fejébe, tehát nem tudom azt mondani, hogy ő kívánt-e valamit, vagy nem kívánt valamit. Viszont kérdés az, hogy tudja ellenőrizni az Isten. Erről a Szentírásnak két helyét veszem elő. Az egyik az a első Sámuel könyvében a 16:7. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, miközben az Úr azt nézi, ami a szívben van. És a következő az pedig a Krónikák könyvében van. Az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Beszélt Szabó Laci arról, hogy az Úr tudja, hogy mit szeretnénk, a mennyben olyan házat fog nekünk alkotni. Tehát kijelenthetjük nyugodtan, hogy az emberi találmány nem lehet a 10 parancsolat. Hát, ha csak az utolsó 6 parancsolatot betartanánk, ezen a földön már itt lenne a mennyország. Nézzük meg akkor az első táblát. Azt mondja a kisdobos 6 pontja, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Tehát hűséges gyermek, azt mondja, hogy szorgalmasan tanul és segíti társait, és úgy él, hogy méltó legyen. Nézzük meg az isteni parancsolatokat. Azt mondja a Szentírás, a Biblia, hogy az 1 Korintus 2.14-ben, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti. Milyen érdekes. Amikor arról beszélünk, hogy hát olvasható-e a Szentírás, megérthetjük-e a Szentírást, akkor gondolkodjunk mindig ezen, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten dolgait. Meg sem értheti. Azt mondja az első parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Tehát én a te Istened vagyok, kihoztalak a szolgálat házából. Az Ószövetségnél az izraelitákat, a zsidókat kihozta Egyiptom földjéről. Az Új Szövetségben mit gondolunk, honnan hoz ki minket? A bűn rabságából, a bűn szolgálatából. Felvetődik az, hogy menjünk egy pillanatra vissza, bocsánat. Én a te Istened vagyok. Itt az Úr bemutatkozik, hogy én és a te Istened vagyok. Ez egy személyes kapcsolat. Nem azt mondja, hogy a zsidók istene vagyok, nem azt mondja, hogy a keresztények istene vagyok, hanem azt mondja, hogy te, minden embernek az istene vagyok. És akkor ezek után felvetődik az, hogy van-e zsidók istene, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Úr a mindeneknek. Ezt mondja Pál a római levél 10.12 pontban. Akkor van-e nemzeteknek az istene? Azt mondja erről a Zsoltárok, mert a nemzeteknek minden istene bálvány, mert az Úr pedig egeket alkotott. Hát, hogyha így nézzük, akkor a magyarok istene az micsoda, amire esküszünk? Mi a probléma ezzel? Ha van magyarok istene, mi azt mondjuk, amire azt mondja a Biblia, hogy ez bálvány, akkor kell lenni románoknak az istene, kell lenni szlovákoknak az istene, kell lenni szerbeknek az istene, és innentől kezdve az fog eldőlni, hogy melyik isten az erősebb, amelyik győz. Azt mondja a másik parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Az előbb már mondta azt, hogy bálványokat ne imádd, itt most újra kibontja azt, hogy mi az, hogy bálvány. Tehát, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és ne tiszteld azokat. A Luther és Calvin szerint, tegnap volt a Luther film, az ember lelke egy nagy bálványgyár. Mindenre tudunk bálványokat gyártani. Nézzük meg, ez mondjuk nem pont keresztény bálvány, de aztán jön itt keresztény bálvány is, és amikor innen elmegyünk tovább, akkor eljutunk odáig, hogy találkozunk már olyan szörnyűségekkel, amit a következő képen fogunk bemutatni. De miért is baj ez a bálványimádás? Azt mondja Pál a római levél 1.23-ban, hogy az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Tehát itt a kérdés ott dől el, hogy a teremtőt imádjuk-e, vagy mink, mint teremtmények, a saját általunk készített teremtményeket imádjuk-e. Ez nagyon nem mindegy. És utána ilyeneket találunk, hogy megjelennek a szentképek ilyen bugyikon, meg topokon, papucsokon, és többek között megjelenik Jézus, akit fel lehet öltöztetgetni ördögnek, angyalnak, bárminek a kereszten. Hát azért ezek már elég szörnyűek, és eljuthatunk odáig, hogy egy ganajtúró bogarat, mint Szent Arany Szkarabeusz tisztelünk és becsülünk, és őhozzá fohászkodunk, és várjuk tőle a megoldást a lelki és fizikai és egyéb gondjainkra. Mi lehet bálvány? Csak kettőt akarok mondani. Filippi levél. Kiknek Istenük az ő hasuk, kik mindig a földiekkel törődnek. Tehát az étkezési, habzsolási szokásaink is bálványok lehetnek, de hogy menjünk egy kicsit az egyház területére is, azt mondja Jeremiás könyvében, ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma ez. Az egyház is lehet bálvány. Minden bálvány, amit előrébb helyezünk Isten elé, az minden bálvány. Azt mondja a harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy szent és rettenetes az ő neve, a 111. Zsoltár 9. pontjában. Isten nevében a legtöbb bűnt követték el, erről az Erik is beszélt az előbb, de ha megnézzük a keresztes háborúk, inkvizíció és vallási terrorizmust, mindent Isten nevében követtek el, Istenre hivatkoztak. Az inkvizíció során több mint 50 millió ember pusztítottak el. Miért? Azt mondja a Biblia, hogy ne ölj. És azt mondja Tituszhoz írt levél, 3 pontban, az eretek embert egy vagy két intés után kerüld. Nem azt mondja, hogy öld meg, az eretek embert egyszerűen kerüld el. Akkor mire volt az inkvizíció? Utolsó parancsolat a 4. kőtáb, vagy az 1. kőtábláról a 4. megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 nap munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Tehát megemlékezzél a szombatnapról, 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Istenednek szombatja. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr szombatnapját, és megszenteli azt. Tehát a 7. napon az Úrnak a szombatnapját megáldja. Ez azt jelenti, hogy egyszer volt egy olyan rész, hogy dolgozzál. Azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mi nálunk a közmondás az már úgy jelenik meg, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. A Szentírásban azért ez pontosabban van. A szombat nem más, mint a teremtés emlékünnepe, és kérdés az, hogy lesz-e szombat esetleg a mennyben, meg kell nézni, lesz szombat a mennyben is. És a szombatról azt mondja Ézsaiás az 58. versében, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzött keresztelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván. Tehát szenteljük meg a szombatnapot, foglalkozást sem találván. Sokan, akik különböző egyházakból jöttek, katolikustól reformátusig, azt mondják, hogy hát ez a törvény ez már idejét vesztette, mert hogy mi vasárnapot ünneplünk. Nézzük meg a Bibliát, nyugodtan megnézhetjük az evangéliumokat, megnézhetjük az apostolok cselekedeteit, az Ószövetségtől az Újszövetségig. Ha Jézus ezt elrendelte volna, mert valóban eltörölte volna, akkor ennek nyomának kellene lenni. Nem találunk ilyen nyomokat, és nem találunk olyat sem, hogy az apostolok cselekedték volna azt, hogy vasárnapot ünnepeltek volna, vagy mondták volna, hogy a vasárnapot kell megünnepelni. Tehát a Biblia alapján csak a szombat a valós istentiszteleti nap, és nem a vasárnap. Melyik a nagy parancsolat? Jézus azt mondta, ezt két mondatban foglalta össze. Az első és nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes elmédből. Tehát mindenemmel, minden tudásommal szeressem az Urat, az Istenemet. Ez egyébként összefoglalja az első kőtáblát. A második kőtábla sem kisebb ettől, azt is egy mondatban összefoglalja, szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Hát, hogyha magunkat szeretjük, akkor mi magunknak akarunk rosszat? Nem. Ha így szeretünk mindenkit, mint ahogy magunkat szeretjük, akkor akarunk rosszat? Nem. Gyönyörűséges föld lenne, ha ez így lenne. Azt is mondta, ez már elhangzott itt az előbb, megerősítette Jézus a törvényt. Bizony meg. Azt mondja, nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt Máté 7.21-ben olvashatjuk. De utána olvasunk egy ilyet is, hogy a mennyei atya akarata az a Jézus akarata is, mert én és az atya egy vagyunk. Ezt a János 10.30 alatt olvashatjuk. Eltörölte Jézus a törvényt, ez elhangzott már. Nem gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5.17. Tehát, hogy betöltsem. Elhangzott, hogy a pohár akkor van betöltve, a tele van. Jézus összefoglalva a törvényről azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezt Máté 19.17-ben mondta. Jánosnál az úgy mondja, ha engem szerettek, ez egy nagyon gyönyörű kérés, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Egységet képezve a 10 parancsolat változott az idők során. Hát Jakab leírja, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az az egésznek megrontásában bűnös. Tehát az egésznek a megrontásában bűnös, hogyha csak egynek is vét. Tehát egységes. Egy másik ponton azt írja, az írás fel nem bontható. Végül egy vers Vörös Sándortól, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Kisdobos élet 6 pontja azt mondja, hogy úgy él, hogy méltó legyen a úttörők vörös nyakkendőjére. Kérdésem az, hányan voltak úttörők? Hűha, méltók voltak rá? Megérdemelték? Nem tudom, hogy igen-e. Betartható-e a 10 parancsot? Erre Máténál azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel minden lehetséges. Máté 19.26. És a következő rész már arról fog szólni, hogy miért vagyunk a bűnfogságában, és hogyan lehet megszabadulni a bűnfogságától. Köszönöm a figyelmet!

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt lehetünk, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. De szeretném tovább folytatni a Krisztus példázatainak a tanulmányozását, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára sok-sok tanúságot rejtenek, és eligazítást adnak a keresztény életben. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnék veletek együtt tanulmányozni, ki az igaz gyöngy, és ki az igaz gyöngyel kereskedő. Tehát az igaz gyöngy kereskedőről szóló példázattal foglalkozunk. Számomra Jézus Krisztus példázatai között ez az egyik legtanúságosabb példázat. Nem azért mondom, mert ezt tanuljuk ma este, hanem ez valóban így van, az egyik legtanúságosabb példázat, talán legszemélyesebb példázat, amit Jézus Krisztus a 40 példázat között elmondott. Nézzük meg példázat az igaz gyöngy kereskedőről. Mindössze két Biblia verset tartalmaz, mondhatom nyugodtan, ahogy látjuk is, egy bővített mondatból áll. Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki talált egy drága gyöngyöt, elment és eladta mindenét, ami van, és megvette azt. Itt szeretném először beazonosítani az említetteket, és utána foglalkozni részletesen ezzel a példázattal, olvasom, hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz. Először bennünket érdekel az, hogy kicsoda a kereskedő. Kicsoda az, amikor megtalálja az igaz gyöngyöt, akkor kész mindenét eladni azért, hogy az igaz gyöngyöt megvásárolja. Tehát az első nagy kérdés, Istennek hány országa van, erről már beszéltünk, mert Jézus Krisztusnak a 40 példázata közül 12 így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. A példázatokban említett mennyek országa azért nagyon figyelemre méltó, mert a Biblia két mennyek országáról beszél. Az egyik a dicső ország, a másik a kegyelmi ország. Ha esemény sorrendbe akarjuk feldolgozni, akkor először a kegyelmi ország, és utána a dicső ország. Jézus Krisztus első eljövetelekor, pontosabban golgotai halálakor felállította a kegyelmi országot, ami azt jelenti, hogy biztosította minden ember számára a bűnök bocsánatát, az Isten kegyelmét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét, de hogy ki részesül Isten kegyelmében és a bűnök bocsánatában, ezt mi személyesen döntjük el. Tehát mi döntjük el azt, hogy miben részesülünk, a dicső országát pedig Jézus Krisztus akkor állítja fel, amikor eljön másodszor, és csak akkor lehetünk Isten dicső országának örökösei, ha részesek voltunk már földéletünkben az ő kegyelmi országának. Ki a drága gyöngy kereskedő? A drága gyöngy kereskedő először is Jézus Krisztus. Utána, ha tovább megyünk, ki az igaz gyöngy, ki a drága gyöngy, vagy igaz gyöngy, ahogy itt hozza az ige, mi bűnös, gyarló emberek. Jézus szemében igaz gyöngyök vagyunk, és most már könnyű a többit, Jézus mindenről lemondott, mert azt mondja a drága gyöngy kereskedő, hogy amikor megtalálta az igaz gyöngyöt, akkor elment, és eladott mindenét, amije volt. És itt értjük meg Isten csodálatos szeretetét azzal, hogy bennünket Jézus Krisztus által megvásárolt. Mivel vásárolt meg bennünket? Jézus Krisztus az ő golgotai halálával vásárolt meg bennünket. Jézus azért mondott le mindenről, hogy bennünket megvásároljon. Ez a megvásárlás szó egy jellegzetes szó a bibliai szóhasználatban, és úgy gondolom, hogy ma este a témakör befejezése felé, amikor a vége felére odaérünk, akkor külön szerepet kap ez a szó, hogy megvásárolni. Ez azért szokatlan szó a Bibliában, mert azt tanítja Isten a Szentírásban, hogy az örök életet mindenki ingyen kegyelemből kapja. Az örök életet Isten mindenkinek kész felajánlani, azonban a mi döntésünktől függ az, hogy elfogadjuk-e Jézus Krisztust és igazságát, és készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Ez a mi döntésünk. Nézzük meg sorban, mi mindenről mondott le Jézus Krisztus azért, hogy bennünket megvásároljon, megváltson az örök pusztulástól, és lehetővé tegye számunk az örök életet. Először is a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött volna és megszületett volna Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő rangban volt az Atyával. Ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos a képeken, az úgynevezett szent képeken, ahogy le vannak festve, az Atya az öregnek van lefestve, Jézus Krisztus pedig egy 30 év körülinek. És emlékezünk, úgy gondolom, hogy mindannyian, azért hivatkozom a hittanra, mert Biblia is azt írja, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Az Istenségnek nincs kezdete, és az Istenségnek nincs vége. Akkor milyen idős Jézus Krisztus? Amilyen az Atya. És milyen idős a Szentlélek? Amilyen az Atya. Tehát nincs öreg és fiatal, ami még a rangot is illeti, a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus Krisztus testet öltött, megszületett Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő volt az Atyával. Te rendelkezett isteni hatalmával, isteni dicsőségéről és hatalmáról is lemondott földi életében, kisebb lett az angyaloknál, erre mostan csak azért hozom ezt a felsorolást, mert minden egyes tételhez Bibliából ígét fogunk olvasni, hogy lássuk ezt a meggyőződésünket a Biblia alapján. A negyedik, Jézus Krisztus emberré lett. Kedves testvéreim, én nem tudom, hogy mi a véges agyunkkal mennyire vagyunk képesek megérteni azt, hogy Jézus Krisztus emberré lett. A Teremtő Isten felvette az emberi testet, és hozzánk hasonlóvá lett, azt mondja a Szentírás, és az ötödik dolog, amiről Jézus Krisztus lemondott, vállalta azt, hogy bűneink elszakítsák őt az Atyától. Amikor ezeket az ígéket ma este olvassuk, akkor látni fogjuk azt a óriási áldozatot, amit mi emberi ésszel képtelenek vagyunk felfogni, de ő mégis meghozta azért, hogy bennünket megvásároljon és lehetővé tegye az örök életet. Mind az öt tételt külön ígével fogjuk párhuzamba hozni, amire hivatkoztam is Filippik 2. rész 5. 6. verse, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves testvéreim, az 5. vers a keresztény élet alapelvét tárja fel. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Az a jóság, az a türelem, az a megértés, az az elfűség legyen bennünk, amely volt Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában volt, tehát amikor még a mennyben volt isteni hatalomban és dicsőségben, ő lemondott arról, hogy ő egyenlő legyen az Atyával. Vagy látni fogjuk a bibliai igében, hogy mennyivel kisebb rangot vállalt magára, kisebbé lett az atyától, de azt majd egy másik igénél hozzuk és nézzük meg. Lemondott isteni dicsőségéről és hatalmáról a Filippi beliekhez írott levél második rész 7. versénél, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Mitől üresítette meg magát Jézus Krisztus? Jézus Krisztust a mennyben mennyei angyalok ugyanolyan Istennek tijáró tisztelettel dicsőítették és magasztalták, mint az atyát. De Jézus Krisztus minden kiváltságról lemondott. Szolgai formát vett fel. Emlékezünk, hogy Jézus Krisztus földélet alatt azt is elmondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. És végül elmondja azt, hogy emberhez hasonlóvá lett. Jézus Krisztus magára öltötte az emberi testet, 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet, csak azért, hogy lefizesse érettünk a váltságdíjat, az pedig a halál. Harmadik dolog, amiről beszéltünk, Jézus egy időre kisebb lett még az angyaloknál is. Tudjuk azt a Bibliából, hogy az angyalok teremtett lények. És itt azt mondja az ige, hogy még az angyaloktól is egy rövid időre kisebbé lett. Zsidókhoz írt levél második rész 9. versében ezt olvassuk. Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Kedves testvéreim, először talán szokatlan, hogy rák módjára próbálom elemezni az ígét, kikért halt meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Csak azokért, akik szeretik őt, csak azokért, akik követik őt, csak azokért, akik imádkoznak hozzá, vagy mindenkiért. És ez egy bátorító üzenet. Jézus Krisztus biztosította a megváltást, a bűnök bocsánatát és az örök életet minden ember számára. Akkor ez azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni is fog? Nem. Mert kitől függ az, hogy mi, akik itt vagyunk, leszünk-e Isten országának örökösei, vagy nem? Istentől, vagy a mi döntésünktől? A mi döntésünktől függ. És ezért igen fontos és igen lényeges ráfigyelnünk erre, hogy hogyan valósul meg ez gyakorlatban egy keresztény ember életében. Az ajándék, az örök élet, a bűnök bocsánata mindenkinek fel van kínálva. De a mi döntésünk határozza meg, hogy elnyerjük az örök életet, vagy nem. Mindannyiunk számára az örök élet a mi kezünkben van. Ha elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban tanít, és azt éljük úgy, ahogy Isten a Szentírásban megmondja, akkor nyitott számunkra az örök élet, a menny. Ha azonban csak tudjuk, de nem gyakoroljuk az isteni elveket, akkor sajnos nem. Nézve az ígét még egyszer elejétől kezdve, azt mondja, hogy Jézus egy kevés ideig kisebbé tétetett az angyaloknál. Mennyi az a kevés idő? Földre való születésétől kezdve egészen mennybe meneteléig. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, már megdicsőült testben támadt fel, és pillanatok alatt megtette a több millió fényév távolságot, felment az atyához és visszajött, és azt látjuk, hogy erre a földi életre, ameddig itt élt a földön, ő kisebb volt az angyaloknál, de most felvetek egy nagyon-nagyon érzékeny kérdést. Azt mondja, hogy a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A halál elszenvedésért. Emlékszem rá, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát. Én olyan előszeretettel elolvastam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem is a Golgotai kereszten. De miért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie? Miért kellett kisebbé lenni az angyaloknál? Miért kellett hozzánk hasonlóvá lenni? Miért kellett emberi testünkre ölteni? Több okból. Én néhányat sorolok fel. Az egyik ok az, hogy Jézus Krisztus megértsen bennünket. Meg tudjuk-e érteni mi a hangyáknak a problémáit? Nem. Ahhoz, hogy a hangyák problémáit megértsük, nekünk hangyává kellene lenni. Tehát Jézus Krisztus emberré lett, tudja, hogy mit jelent, amikor kicsúfolják, kigúnyolják az embert, vagy még arcol is csapják, ahogy a kihallgató teremben történt, a katona arcol ütötte Jézus Krisztust. Tudja, mit jelent elfáradni, tudja, mit jelent éhezni, ő is ugyanazokat mind átélte, tudja, mit jelent sátántól kísértve lenni. Ezeken a dolgokon kívül miért kellett Jézus Krisztusnak még emberré lenni? Azért, és ezt nagyon nyomatékosan szeretném aláhúzni, azért kellett emberré lenni, mert ha Jézus Krisztus, mint Isten lejön a földre, ő nem tud bennünk, nem tud értünk meghalni. Mert az istenség nem hal meg. Ezért Jézus Krisztus emberré lett, hogy mindenkiért megízlelje a halált. Jézus Krisztusnak az emberi természete emberi testben meghalt, ő a haláltusáját végigvívta úgy, mint minden más ember a haláltusát végigvívja, sőt sokkal nehezebb körülmények között, mert amikor egy ember most jelen időben haldoklik, ott még ott van az isteni jóság és a kegyelem. Azonban Jézus Krisztus, amikor a kereszten volt, akkor minden ember bűnének terhe rajta volt, annyira, hogy azt kellett mondani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ami azt jelenti, hogy az Atya sem az angyalok, senki nem voltak segítségére Jézus Krisztusnak ebben a küzdelmében. Hogy ez mit jelent? Engedjétek meg, hogy elmondjam. Ami véges agyunkkal képtelenek vagyunk ezt felfogni. Elhisszük, mert Isten igéje mondja. De itt azt mondja még az ige, hogy a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, szó szerint az történt, amit a Szentírás mond, megtörtént Jézus Krisztus trónfoglalása, tehát trónfoglalása és megkoronázása. Aki erről bővebben akar olvasni, két fejezetben van ez megírva, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, részletesen le van írva Jézus Krisztus trónfoglalás és megkoronázása. Látjuk azt, hogy ebben az egy igében megtaláljuk mindazokat a dolgokat. Említettük azt, hogy emberré lett. Az ige Jézus Krisztust jelképezi János evangéliumában, testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten emberré lett. Az Isten testé lett. Erre a test szóra szeretnék azért nagyon-nagyon hangsúlyt tenni, mert én tudom azt, hogy milyen tévtanítások vannak Jézus Krisztus testével kapcsolatban a keresztény világban. Én csak a bibliai tételeket hozom. Amikor itt olvassuk a görög szöveget, hogy az ige testé lett, akkor itt a test szót úgy ejtjük ki, hogy xarx. Ez a szó annyit jelent, hogy Jézus Krisztus magára vette a valóságos, bűnös emberi testet. Jézus Krisztus nem bűn nélküli testben volt. Nem Ádám bűnesete előtti testet öltött magára. Itt most szeretnék hozni egy konkrétumot, engemet zavart egy dolog az egész keresztény világban, és most felteszem nektek először a kérdést. Mikor van a katolikus naptár szerint Mária szeplőtelen fogantatása? Hadd lássam, ki milyen jó katolikus. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. December 8-án. Ami nekem nagyon különös volt, egy helyen tartottam, egy nagyon erős katolikus helységben tartottam előadást, és feltettem ezt a kérdést, és kórusba mondta mindenki, hogy december 8-án. Mondom neki, nagyon jó, akkor mikor van Jézus Krisztus születése? Azt mondja, hogy december 25-én. Ha december 25-én van, akkor december 8-a és 25-e között mennyi idő telt el? Ezt már ők is kérdezték, de nincsen rá válasz. Nem tudják, hogy mit jelent. Hát mondom, én azt mondom, hogy gondoljuk végig a szót, ami mondja. Kinek a fogantatása? Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Katolikus egyházban van egy dogma, amely azt tanítja, hogy tudják is, hogy hogy hívták Máriának az anyját, különben ezt nem tudott, ez csak egy dogma, ez csak egy tanítás, hogy Annának hívták, és Szűz Mária szeplőtelen fogantatása gyakorlatilag azt jelent, hogy Isten szent lelkétől fogantatott Mária is Anna méhében, az ő anyjának méhében, Máriában, amikor megfogant Jézus Krisztus a Szentlélektől, akkor ugyanúgy bűntelen emberi testet öltött magára. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten a Szentírásban azt mondja, hogy Jézus Krisztus 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára, és nem bűntelen testet. Nagyon keményen fogalmaz János közönséges első levele 4. részében, az első 4 versben, és ott azt mondja, hogy aki azt tanítja, hogy bűntelen testben volt Jézus Krisztus, az az Antikrisztus. Nagyon kemény ez. Itt maradjunk annál, hogy Jézus Krisztus azért tud bennünket megérteni, mert ugyanolyan emberi testet öltött, mint amilyen volt az embereknek 4000 évvel a teremtés után, amikor Jézus Krisztus megszületett. A bűneink elszakították az atyától, erre is utaltam. 9 órakor, Márk evangélium 15. rész 39. versében, 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván, Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami megmagyarázva annyit jelent, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus miért mondta ezt? Azért, mert magára volt hagyva. Teljesen magára volt hagyva. És a sajtót egyedül kellett, hogy tapossa, egyedül kellett, hogy megvívja a csatát, elszakítva a mennyei angyalok sem segíthettek, sem az atya sem nem segített neki. Jézus azért mondott le mindenről, hogy az örök pusztulástól megváltson bennünket. Hogy is hangzott Jézus Krisztusnak a példázata? A kereskedő, a drága gyöngy kereskedő mit adott el? Miről mondott le? Mindenét eladta, hogy azt az egy drága gyöngyöt megvásárolja. Azonban, kedves testvéreim, ennek a példázatnak kettős tanítása van. Lehet, hogy sokan meg fogtok döbbenni, de én nekem az egyik is csodálatos, amit eddig tanultunk, de a másik is csodálatos, miért? Azért, mert az első tanítás szerint, példázatnak kettős tanítása, hogy Jézus a drága gyöngy kereskedő, és mi vagyunk a drága gyöngy. Azonban a második tanítást, amit Jézus Krisztus ebben a példázatban adott, mi vagyunk a drága gyöngy kereskedő, és Jézus a drága gyöngy. Ezért mondtam a bevezetőben ma, ennek a példázatnak nem csak tanulói, hallgatói vagyunk, ennek a példázatnak résztvevői vagyunk. Miről kell nekünk lemondanunk? Mit kell nekünk eladnunk, hogy Krisztust és az örök életet megvásároljuk? Ez a csodálatos része a tanításnak. Először tehát beszéljük meg azt, hogy miről kell lemondanunk. Mi mindenről kell lemondanunk, felsorolom úgy, mint a Jézus Krisztusnál. Jézusnak kell átadnunk életünk kormánykerekét. Könnyű-e ezt megtenni? Általában minden ember úgy van, hogy én szeretem kezemben tartani életem kormánykerekét. De hova vezetem én az életemet, ha én irányítom az életemet, és nem bízom az életemet Jézus Krisztusra? Második, fel kell öltöznünk az isteni természetek. Jellemben hasonlóvá kell válnunk Jézus Krisztushoz. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt. Hasonlóaknak kell lennünk Jézushoz, akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Látjuk, hogy Jézus Krisztusnál is 5 dologról mondott le Jézus Krisztus, és itt is felsorolom azt, hogy miről kell nekünk lemondanunk, vagyis mit kell Isten segítségével elérnünk, hogy valóban Isten országának örökösei lehessünk. Tehát a keresztény élet nem abból áll, hogy bizonyos emberi rendeléseket, hagyományokat gyakorlok, hanem küzdelemből és Jézus Krisztus követéséről. Első, Jézusnak át kell adnunk életünk kormánykerekét. Ezt a Bibliában találjuk feljegyezve, Pál apostol a saját tapasztalatát mondja el, nekem ez az ige mindig rengeteget jelent, Galata beliekhez írott levél 2. rész 20. versében. Hogyan kezdi? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engemet és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy egy bizonyos értelemben fordított sorrendben találjuk a Bibliában a ránk vonatkozó részt, mint Jézusnál. Mert Jézus Krisztus emberi testet öltött, itt élt a földön, kisebbé lett az angyaloknál, és az ő 5 felsorolás között kereszt halála volt az utolsó. A keresztény életben ez az első. Nem különös? Most mondjátok úgy őszintén, könnyű-e megvalósítani azt, hogy Krisztussal együtt megfeszíteni? Saját erőnkből ne is próbáljuk, mert nem fogunk célt érni. Isten segítségével viszont igen. Mit jelent azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk? Meghalunk élni a bűnnek, és Isten tesszük életünkben az első helyre. Mert azt fejtegeti tovább, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Kedves testvéreim, a keresztény ember életében a győzelem titka az, hogy Krisztus bennünk él. Testvéreim, Jézus Krisztus nem albérlő akar lenni nálunk. Jézus Krisztus nem vendég akar lenni nálunk. Ő bennünk akar lakozni. Ezt így mondja el Jézus Krisztus jelenések könyvében az ő szavai ezek, 3. rész 20. versében, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és ő én velem. Kedves testvéreim, ha mi akkor leszünk készek mindenről lemondani, hogy az örök életet és Krisztust megvásároljuk, ha Jézus Krisztus bennünk lakozik. A keresztény élet nem abból áll, hogy időközönként elmegyek és egy Isten tiszteletet végighallgatok. Adjuk át életünk kormánykerekét. Mert az elébb mondtam, most még egy mondat erejéig visszatérek, hová tudjuk mi kormányozni magunktól az életünket? Az örök életre vagy az örök kárhozatra? Magunktól. Egyértelmű a válasz. De ha átadjuk életünk kormánykerekét, rábízzuk magunkat arra, aki tudja, hogy mi a jó a számunkra és mi nem. Felöltözni az isteni természetet. Péter apostol 1. levele 1. rész 4. verse. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Figyeljük meg a sorrendet, amit Péter apostol itt elmond. Isten megadta az ígéretet. Isten biztosította számunkra azt, hogy mi győzzünk, hogy mi mindenről lemondjunk, mindent eladjunk, csak azért, hogy Krisztust és az örök életet elnyerjük, és így jutunk el, hogy az isteni természet részesévé legyünk. Mit jelent az, hogy az isteni természet részese legyünk? Tegnap több helyen a szombatiskolai tanulmányt, amikor befejeztük az utolsó mondat, az utolsó kijelentés Péter apostol második levelének harmadik részében, a 18. versben azt mondja, hanem növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Mit jelent ez az utolsó felhívás a levél végén, hogy növekedjetek Jézus Krisztus megismerésében? Itt azt mondja, hogy az isteni természet részeseivé legyetek. Mit jelent megismerni Jézust? Megfogalmazom egy mondatba. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Jézust, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhoz. És amikor Jézus Krisztus eljön, nem azt fogja kérdezni, hogy hogy tettél, mit tettél, mi mindent tettél, természetes a Biblia szerint való élés az helytálló, hanem keresni fogja a jellemének visszatükröződését. És azért mondja, hogy így tudjuk kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Ez egy csodálatos tanítása a Szentírásnak. János első levelében, a második rész, 6. versben, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, ahogy ő járt. Ez az, amit az imént megfogalmaztam. Testvéreim, a Biblia ismeret egy áldott dolog. A Biblia ismeret egy áldott dolog. És minél jobban ismerjük Bibliát, annál inkább kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ismerni Jézus Krisztust pedig annál inkább vissza kell tükröznünk az ő jellemét. Úgy kell járni, ahogy ő élt. Elmondok egy tapasztalatot. Egy mélyen vallásos ember, katolikus ember, Bibliát olvasó ember. Én az 55 éves lelkészi szolgálatom ide alatt senhol, senkit nem találtam olyan jó Biblia ismerőt, mint az az ember volt. Elmondta, hogy minden áldott nap minimum 2 óra hosszáig olvassa a Bibliát. Rettenetesen bírta az álmatlanságot. Minden reggel 4 órakor kelt. Őneki elég volt 3-4 óra hosszát aludni, de a Biblia olvasásra minden nap minimum 2 óra hosszát szentelt. És én azt kérdeztem, hogy Kálmán bácsi, legyen szíves, mondja már meg, miben követi ön Jézust? Ez lesz a házi feladat, 2 hét múlva találkozunk. Nem kell 2 hét, kimondom én azonnal, én mindenbe követem. Mondom, Kálmán bácsi, 2 hét múlva várom a választ. 2 hét múlva megérkeztem, mert csak este ért rá, és kérdezem, hogy Kálmán bácsi, kész-e a házi feladat? Lehajtja a fejét, azt mondja, sokat gondolkodtam, sokat olvastam a Bibliát, és azt mondja, tudja, mire jöttem rá? Majdnem semmiben nem követem Jézust. Én arra bátorítok mindannyiatokat, vegyetek időt magatoknak, olvassátok a Bibliát, és nézzétek meg, hogy miben követjük Jézust. De az ige azt mondja, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő benne marad, Krisztusban marad, annak úgy kell járni, ahogy Jézus Krisztus járt. 4. Hasonlóknak kell lennünk Jézus Krisztushoz, és itt azt olvassuk János közönséges első levele, 3. rész 2. versében, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha megjelenik, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ami van. Mi a keresztény élet végkifejlete, végcélja? Kihez legyen a mi jellemünk hasonló? Jézuséhoz. És én arra bátorítok mindannyiatokat, higgyétek, hogy az én keresztény életemben a harc e körül forog. Hasonló lenni Jézus Krisztushoz. Hasonlítani jellemben Jézus Krisztushoz. És akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Mert azt olvassuk Róma belekhez írott levél 5 rész 19. versében, amiképpen egy embernek engedetlensége által minden, ki bűnössé lett, azonképpen egynek engedelmessége által mindenki igazzá lett. Kedves testvéreim, hány ember szófogadatlansága miatt jött be a bűn? 1. és hány ember engedelmessége folytán jött be az örök élet? Egy. Akkor kiben reménykedjünk másunk kívül? Senkiben másban, csak egyedül Jézus Krisztusban. Most térjünk vissza, miután láttuk ezt az öt dolgot, hogy mi mindent kell elérnünk Isten segítségével, akkor álljon elébünk ez a kijelentés, akkor vásárolhatjuk meg Krisztust és az örök életet, ha bűneinkről lemondunk. Hogy történik ez? Miért nehéz lemondani rossz szokásainkról? Megoldottuk már ezt a gordiusi csomót? Én elméletben igen, és ezt szeretném átadni, de gyakorlatban is ezt törekszem megvalósítani. Miért olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Több ok miatt. Első az, hogy örököltük. Gyereket nem kell rosszra tanítani. Második, mivel cselekesszük, belénk öregszik a rossz szokás. Ezért fiataloknak mindig arra tanácsolom, hogy fiatal korukban törekedjenek megszabadulni rossz szokásaiktól, sokkal könnyebben megy, mint amikor már elérik azt a kort, amiben én is vagyok, és megvan szövekesedve bennünk a rossz. Mi a harmadik oka annak, hogy olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Elmondhatom? Szeretjük. Szeretjük. Akár elismerjük ezt, akár nem ismerjük el, szeretjük. Megszoktuk, és szeretjük. Ha valamit gyűlölünk, attól gyorsan megszabadulunk. Ha valakit gyűlölünk, attól is gyorsan megszabadulunk. Megszoktuk és szeretjük. Na most testvérem, a keresztény élet abból áll. Mindjárt hozok egy példát. Ez az örök élet. Ez Jézus. Ez a bűn, az örök pusztulás. Ha mi itt vagyunk, akkor mit szeretünk jobban? Az örök életet vagy az örök pusztulást? Ha itt vagyunk, akkor az örök pusztulást szeretjük jobban. Minél tovább haladunk, és minél közelebb kerülünk Krisztushoz és az örök élethez, ez minek az eredménye? Ez annak az eredménye, hogy mi jobban szeretjük Jézust, mint a bűnt. Jobban szeretjük az örök életet, mint az örök pusztulást. És hogyha egész itt vagyunk, akkor szeretjük Jézust és gyűlöljük a bűnt. Szeretjük Jézust és gyűlöljük a rossz szokásainkat. Szeretnék elmondani fizikai értelemben egy nagyon jellegzetes dolgot. Volt egy ember, aki nagy dohányos volt. Amikor elfogadta Krisztust és elfogadta az igazságot, családfő volt, akkor megparancsolta, hogy ezentúl az én szobámban senki nem gyújthat rá. Se a fia, se a menye, se a senki, se a vendég, ha rá akar gyújtani, akkor kérjétek meg, hogy menjen ki és kint gyújthat rá, de az én szobámban nem gyújthat rá senki. Megújtálta a cigarettát. Ahogy egy ember, aki szerette a cigarettát, képes volt megújtálni a cigarettát, akkor Isten segítségével ment ez végbe. Azt jelenti, hogy a bűnt, amit szerettünk, Isten segítségével meggyűlöljük. Hogyan írja ezt a Bibliában le Isten? Nagyon megdöbbentő ez a kijelentés. Lehet, hogy sokan nem is tudnak mit kezdeni vele, elolvassák és azt mondják, hogy ja, igen, ezt Isten írja, de ez mit jelent? Ezt már ne kérdezze tőlem senki. Jelenések könyve 3. rész 18. versében találjuk ezt a csodálatos győzelemre vezető utat. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem három dolgot. Három dolgot. Számokkal ki is jelöltem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdság, ez a bűnt jelképezi. És védj tőlem szemgyógyító írt, és kend meg a te szemedet, hogy láss. Mind a három esetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. Hát kedves testvéreim, én nektek nagyon őszintén, nagyon nyíltan elmondom, évek múltak el, Én olvastam ezt az ígét, ha kell, százszor is, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent. Amikor János apostolnak Jézus Krisztus mondja ezt a tanácsot, akkor nagyon kevés volt a pénz, nagyon ritka volt a pénz. Cserekereskedelem volt. Egy házat lehetett venni 100 tehénért. Vagy egy ruhát lehetett venni, nem tudom én mennyi termékért. Cserekereskedelem. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy védj tőlem, én adok neked tűzbe megpróbált aranyat, azonosítsuk be, hogy mi az első, mi a második és mi a harmadik is, mindjárt könnyebb lesz. Tehát a tűzben megpróbált aranya hit és a szeretet. Vegyél tőlem hitet és szeretetet. De hát a hit az ajándék, hogy lehet venni? Ez a különös ebben az igében is, erről szeretnék beszélni. Fehér ruha az a Krisztus igazsága. Védj tőlem szemgyógyító írt, a kegyelem olaja, vagyis lelki ítélő képesség. Kedves testvéreim, a győzelemhez minden háromra szükségünk van. A hitre is, a szeretetre is, a Krisztus igazságára, meg a kegyelem olajára is. Jézus azt mondja, hogy ezt vegyed tőlem. Hát azt tudjuk a Bibliából, hogy az örök élet bűnök bocsánata az ajándék. Akkor miért kell venni? Mit tudunk mi eladni, hogy megvásároljuk Krisztust és az örök életet? Bűneinket. Most, drága testvéreim, ma este az a nagy kérdés, és Jézus Krisztus ebben a példában azt a tanítást adja, készek vagyunk-e lemondani bűneinkről? Bűneinkről és rossz szokásainkról pedig úgy tudunk lemondani, ha teljes szívből szeretjük Jézust, és most ezt összefoglalom, amilyen mértékben szeretem Jézust, olyan mértékben mondok le bűneimről és rossz szokásaimról. Így tudjuk megvásárolni az örök életet. Jézus azt mondja, adjátok át nekem rossz szokásaitokat, csúnya szavaitokat, bűneiteket, és én örök élettel ajándékozok meg benneteket. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, tehát cserekereskedelem, bűneinket és rossz szokásainkat adjuk oda Jézusnak. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy ezt készek vagyunk megtenni? Mert a vallásosság nem vezet el bennünket erre a szintre. Krisztus szeretete viszont igen. Az önszeretet kirekeszti Krisztus szeretetét. Aki jobban szereti magát, mint Krisztust, abban az emberben nem lakozhat Krisztus. Akkor én nem adtok el mindent. Negyedik dolog, ha nem vigyázunk, rabulejti gondolatainkat és uralkodik cselekedeteinken. Válasszuk. Egy történettel szeretném zárni, és még egy utolsó képpel. Ezt olvastam régen, de úgy gondolom, hogy végigkísér az életem. Egy ember árulta a házát. Jött a vevő, és azt mondja, hogy nekem tetszik a ház, tetszik az ár is, valamennyivel kevesebbért kérte, az eladó eladta. Megcsinálták a szerződést. Az eladó azt mondta a vevőnek, hogy ő neki egy kitétele van. Mindent elad, de a legbelső szobában volt egy 200-as szög, azt foglalják bele a szerződésbe, hogy azt a 200-as szöget azt nem adja el. Az az ő birtoka lesz. És vevő úgy gondolta, és úgy volt vele, hogy mit törődök én azzal a 200-as szöggel a belső szobába, belefoglalta a szerződésbe. Megtörtént a szerződés hitelesítés, az eladó kiköltözött, vevő beköltözött, élvezte a szép házat, minden. Elmúlt ki tudja, hogy hány év, egy nap megjelent, éppen esett az eső sáros csizmába, és azt mondja a volt tulajdonos, hogy akarom látni az én szögemet. Hát azt mondta, hogy vetse le a sáros csizmát. Nem, én nekem ahhoz a szöghöz jogom van. Sáros csizmába végig gyalogolt az egész házon, a szőnyegen, és megnézte a szöget, ott hagyta a saras lábnyomát, és elment. Hát ez nem nagyon tetszett az új gazdának, de szerződésben benne volt. Egyszer valaki zörget éjfél után 2 óra tájon, hát kicsoda a volt gazda? Látni akarom az én szögemet. Mit tehetett az új gazda? Be kellett-e engedni a volt gazdát? Be kellett engedni. van-e ilyen bűnszög a te életedben és az én életemben, amit nem adtunk el, megtartottunk, megtartott a Sátán, és ő neki joga van hozzánk, ha csak egy szöget megtartottunk. Az utolsó dolog, amit szeretnék ma este hozni, mindnyájunknak van reménye az örök életre, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Mire vagyunk készek? Készek vagyunk-e mindent eladni Krisztusért? Nem fizikai, nem a házunkat kell eladni, nem a, nem tudom én, kerékpárunkat, vagy autónkat, vagy traktorunkat, nem. Mit kell eladnunk? Bűneinket, rossz szokásainkat. Készek vagyunk-e meghozni ezt az áldozatot? Isten segítsen meg, hogy hozzuk meg, a döntést hozzuk meg most, és ezzel a döntéssel éljük tovább földi életünket, készüljünk a Krisztussal való találkozásra. Ebben segítsen meg Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat a Láthatár mai adásában. Sokan gondolják úgy, hogy egy dietetikus családjában minden étkezés tökéletesen megtervezett, a gyerekek örömmel esznek meg minden zöldséget, és a konyhában mindig minden a legnagyobb rendben zajlik. De vajon valóban így van? Mai műsorunkban három dietetikus édesanyával beszélgetünk arról, milyen kihívásokat, örömöket és tanulságokat hozott számukra az anyaság, és hogyan fonódik össze a szakmai tudás a mindennapi családi élettel. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örülök, hogy ismét elfogadtatok a meghívást a mai beszélgetésre, hogy itt vagytok, és hogy személyessé teszitek ezt a mai adást. Hiszen dietetikusként ismerünk mindannyiótokat, de ma személyesebb dolgokat is meg fogtok osztani velünk, és örülök, hogy itt vagytok. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Legtöbben ismernek már titeket, találkoztak már veletek, akik követik az adásunkat, és tudják azt, hogy mivel foglalkoztok, ismerik a tanácsokat, amiket megosztotok, vagy megosztottatok velünk, velük. Ma azonban egy másik szemszögből is elemezzük a dietetikus világot, és a ti személyes szemszögeiteken keresztül vizsgáljuk meg azt, hogy milyen az anyaság, milyen egy nőnek gyerekekkel lenni, etetni őket, de azelőtt a várandóságot megélni. Ugyebár nagyon jól ismeritek az előírásokat, a tanácsokat, szakmailag fel vagytok készítve, hogy jó tanácsokat adjatok másoknak, de most megismerjük azt, hogy ti az életetekben hogy sikerül összeegyeztessétek a mindennapi életet ezekkel a dolgokkal, és első kérdésként talán egy nehéz, de talán egy egyszerű kérdést teszek fel, még pedig azt, hogy mit jelent számotokra az anyaság. Mindhárman már találkoztatok, vagy találkoztok, folyamatban vagytok az anyaság irányába, és kíváncsi vagyok arra, hogy élitek meg ezt az életnek ezt a szakaszát, az anyaságot.
1: Számomra az anyaság az szintén a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphattam. Ellenben egy picit másképp élem meg, mint ahogy gondoltam, hogy ezt meg fogom élni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden nap tanulok valamit a gyermekeimtől, csak ugye még az egyik gyermekem egy pár hetes, ezért még csak most barátkozunk, és most hangolódunk össze. Nem gondoltam volna, hogy ennyire komplex lehet valami, és hogy ennyi ekkora dedikálást fog igényelni. Számomra azt jelenti, hogy úgymond az, ami a könyvekben meg van írva, egy picit fel kellett dolgozzam, hogy a való élet nem ugyanazt jelenti, és úgy gondolom, hogy a munkásságom során sokkal empatikusabban tudom kezelni a pacienseimet is, mivel nekem az egyik fő területem az a gyermekek táplálkozása. Ameddig nem volt gyermekem, addig én azt hittem, hogy reálisan megértem, ami történik, és történhet egy családban, és hogy kellene étkezni. Ellenben ezt az a pillanat, amikor megkezdődött a hozzátáplálás, teljesen minden felülírt, és úgy gondolom, hogy teljesen más rálátásom lett ezzel kapcsolatosan.
0: Isten értesse a kis babádat, és örülök, hogy itt vagy, és hogy egy ilyen friss szemszöggel fogsz ma válaszolni a kérdésekre, hiszen most minden újból új számodra az anyaság kapcsán. Lássuk, Enikő, te hogy készülsz erre a folyamatra? Mit jelent neked ez, hogy anyává fogsz válni?
2: Hát igen, még mondjuk, hogy új vagyok a kolléganőkhöz képest így a területen, viszont én is egy áldásnak látom elsősorban, és ugye most egy várakozási periódus áll előttünk, illetve mögöttünk. Hát minden esetre segítség az ugye, hogy más szemszögből is láthattam a dolgokat, tehát úgy is, mint dietetikus. Viszont, ahogy Karola is mondta, nem mindig lehet a könyvet követni, még a várandossági periódusban sem, és most például az jut eszembe, hogy ez a tiltott gyümölcs, hogyha tudod, hogy valamit nem szabad, akkor mint a pont, azt kívánnád a legjobban. Most így a gyerekekre gondolok, hogy ugye, ha csokit tiltunk, vagy ilyeneket tiltunk, akkor jobban kívánják. Én így voltam, amit tudom én, a tojással, meg az ilyen dolgokkal, amire most picit jobban oda kellett figyelni. Nem azt jelenti, hogy nem lehet fogyasztani, csak ugye picit másabb technológiával kell elkészíteni, vagy ilyen ehhez hasonló dolgokkal. Más szempontból nem mondhatom, hogy nagyon nehéz volt eddig, de nem is jó szerintem, hogy így hasonlítgassuk egymást, mármint egymásnak a várandossági periódusát, mert mindenkinek máshogyan éli meg. A nagyon közeli barátnőm is van, aki olyan, akinek ugye nagyon-nagyon nehéz volt a periódus, van, akinek nagyon könnyű. Néha erőt merítesz ezekből, néha pedig lehet, hogy frusztráló lehet, hogy akkor neked miért nehezebb. De úgy át kell ölelni szerintem így a periódust, úgy, ahogy van, és hát örülni neki, kiélvezni minden pillanatát. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A lányok jobban tudják.
3: Segítsen az Úr, és örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy ez a beszélgetés megvalósul, mert még régen, amikor vételeztük a felvételeket a babavárásról és a gyermekek táplálkozásáról, akkor említettük ezt, hogy milyen érdekes lenne, ha elemezgetnénk azt, hogy ahányfélék vagyunk, annyiféle módon történhetnek az igények a táplálkozás terén, de nem csak, és örülök, hogy megvalósul emiatt ez a beszélgetés, mert most látni fogjuk élesben, hogy mik a különbségek, és hogy lehet ezeket összeegyeztetni a valósággal. Anita, te 3 gyermekes anyuka vagy már, jó sok tapasztalatod van ilyen téren. Számodra mit jelent anyának lenni?
4: Ó, hát így gondolkodtam, miközben a többiektől kérdeztél, hogy mi lenne ez a néhány szó, amiben ezeket össze tudnám foglalni. Az áldás és az ajándék azzal egyetértek, a tanulás az szerintem is egy szerves része annak, hogy anyák vagyunk és szülők vagyunk. A rugalmasság és az alkalmazkodás. Szerintem ez a másik két olyan terület, ami nagyon fontos, akármilyen szakmája legyen egy szülőnek, és az, hogy felelősség a gyerekek iránt. Én nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, mert fontosnak tartom azt, hogy ezekről a témákról legyenek olyan őszinte beszélgetések, ahol a szakemberek is megmutatják az ő emberi oldalukat, és mindezt a nehézséget, azokat a kihívásokat, amikkel ők is szembe találkoznak, azokat más emberek, vagy nézők, hallgatók elé tárják, és ezáltal szerintem sok motivációt, erőt, példát, és olyan dolgokat tudunk adni a nézőknek és a hallgatóknak, amit egy szakmai beszélgetés alkalmával nem tudnánk biztosítani nekik. Az én a történetemben talán az érdekes, vagy a csavar, hogy én azelőtt lettem anya, hogy dietetikus lettem volna. Tehát látom mindkét oldalt, és szerintem azáltal, hogy valakinek gyerekei is vannak, és például a gyerekek táplálkozásával foglalkozik, akkor lesz igazán hiteles szakember ezen a területen, hogyha van saját gyereke. Akkor látja igazán, ahogy említettétek a tankönyvi példákat, hogy milyen az, amikor van egy ajánlás, viszont a valóságban teljesen más van. És nem lehet azt mondani, hogy ezt pedig így szó szerint be kell tartani, mert csak így egészséges a gyerek számára. Mert az élet nagyon nem erről szól, és nagyon nem ilyenek a mindennapi helyzetek. És akkor annak az anyukának, aki mondjuk aggódik a saját gyerekének az egészség iránt, vagy táplálkozása miatt, hogy tudod úgy elmagyarázni, és hogy tudsz úgy gyakorlati tanácsokat is adni, hogy tényleg látszik az, hogy megérted a helyzetet, és nem csak azzal gyanúsítod, hogy most nem akarja eléggé, vagy nem próbál meg mindent, hanem te is, te magad is a saját életedben találkoztál ezekkel a helyzetekkel, és amiért sokkal hitelesebb tudsz lenni. És azt a részét is meg tudom érteni, mivel ugye először volt a szülővé válás, és utána a dietetikai karrier, hogy mi az, amikor rengeteg információ van körülötted, próbálsz tudatosan, egészségesen felnevelni egy gyereket, megszülni egy gyereket, mindent megtenni azért, hogy jól alakuljon a gyereknek a táplálkozása is, viszont közben nem tudod, hogy hogy kell, kire kell hallgass, milyen információk azok, amik hitelesek, és mi az, ami csak valami tévhit, vagy nem állja meg a helyét, és hogy mennyi aggódás, mennyi kétségbeesés tud ezzel lenni, és milyen más az, amikor már szakemberként tudod, hogy minek lehet hinni, és mi az, ami alapján dönthetsz, és ez mennyire felszabadító érzés, hogy tudod, hogy nem egy étkezésen fog múlni, vagy nem egy bizonyos összetevő a csodaszer, amit hogyha véletlenül kihagysz, akkor most a gyereknek az egészségi állapotára hosszú távon fog hatni. Úgyhogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, hogy informáltak legyünk, és ezáltal a szemléletünk is átalakul, akár az anyaság gyereknevelés kapcsán.
0: Több kérdés kavarog a fejemben, és nem tudom, hogy melyikre térjek rá hamarabb, mert az idő nagyon gyorsan telik. Persze van időnk még bőven beszélgetni, ne ijedjetek meg, de annyira jó beszélgetés lesz, már előre érzem, hogy nem fogunk az összes kérdésre tudni kitérni. Azonban felteszem azt a kérdést, hogy volt-e olyan tanács, amit régebben adtatok, vagy akár kaptatok, dietetikustól, vagy szakembertől, vagy dietetikusként, szakemberként, és megtapasztalva az anyaságot, látjátok azt, hogy bizonyos empátiát igényel az a tanács, vagy hogy másképp is lehet, azután, hogy megtapasztaltátok a saját bőrötökön, milyen anyának lenni, vagy babát várni, hogyha van röviden egy ilyen tapasztalat, ami gyorsan eszetekbe jut, akkor megoszthatjátok most itt velünk, és utána majd rátérek a következő kérdésre.
4: Nekem ez nehéz kérdés, mert ugye én nem adtam azelőtt tanácsokat, mielőtt gyerekeim lettek volna, viszont nekem az egész pályám, dietetikus pályám abból indult ki, hogy az első gyerekemnek az étkezését szerettem volna jól csinálni. Tehát akkor volt az első találkozóm egy dietetikussal, vagy első konzultációm, mert tudva, hogy főleg növényi étrend volt jellemzőre, nagyon aggódtam, hogy a gyerekemnek hiánybetegsége lesz, mindent összeolvastam én is az internetről annak idején, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt nem lehet csak internetről megoldani. Tehát ez kell egy szakember, akinek fontos a tanácsa, és később egyetemi tanárom lett az illető, akinek a szolgáltatásait igénybe vettem akkor, és ránéztem a menüre és a tanácsokra, amit elkészítette a hozzátápláláshoz a nagyobbik gyerekemnél, és azt éreztem, ezt én is tudnám csinálni, és szeretném is, és milyen jó lenne ezeket megtanulni. Persze ott volt már régebbről az érdeklődés a táplálkozás tudomány iránt, viszont ez volt az a lökés, ami azt mondta, hogy na, akkor lehet, hogy ez a pálya van neked. És azóta is érdekes, hogy ez a terület nagyon közel áll hozzám mai napig is, különböző gasztró, vese, stb. Mellett, ez valahogy még inkább a szívemhez nőtt, mert ebből indult ki az egész. És így utólag az az illető, akitől a tanácsokat kaptam, nem volt gyereke, és utólag így látom, hogy az a menü, amit akkor elkészített, persze nagyon jó szakember, és nagyon szépen összeállította, de valahogy ideális volt, és amikor próbáltuk ezt életbe léptetni, vagy alkalmazni, vagy úgy összeállítani, hát az több-kevesebb sikerrel járt, inkább kevesebben, mint többel. Úgyhogy ezt tudom így elmondani erről. Nem tudom, lányok, hogyha nektek van
1: ilyen. Nekem az a tapasztalatom volt, hogy mielőtt nem volt gyermekem, nagyon nehezen értettem meg azt, hogy a gyerekeknél van olyan időszak, amikor tényleg nem akarnak semmit megenni, vagy semmilyen zöldséget, semmilyen gyümölcsöt, amit például azelőtt egy nappal nagyon szerettek. Tehát most már látom, hogy nem csak attól függ, hogy mit szeretnek, vagy mit nem, hanem éppen milyen kedvük van, hogy kelnek fel, kire haragusznak, vagy kire nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon függ mindentől, ami körülöttük van, és nem attól például, hogy szeretik azt az ételt, vagy nem. És terhesség során pedig a két terhesség alatt nagyon-nagyon sok információt kaptam, rokonságtól, családtól, természetesen, hogy mindenki jön ezernyi mondattal, hogy hogyan kellene a legjobban csinálni.
4: Tehát, és mindenki jobban tudja, mint
1: mindenki te. Sokkal jobban tudja, de nem is értik meg, hogy két terhesség nem ugyanolyan, míg a saját terhességeim is teljesen változóak voltak. Az egyik terhességnél nem tudtam semmiféle sós dolgot enni, másik terhességnél egyfolytában csak a sósat kívántam, tehát hiába jönnek kívülről a tanácsok, mert sajnos nem mindegyiket tudjuk alkalmazni, nem mindegyik állja meg a helyét, és szerintem nagyon sokat számít, hogy azért hallgassunk a saját megérzéseinkre, amellett, hogy ugye az általános ajánlásokat figyelembe vennénk. De szerintem tényleg nagyon jó meghallgatni mindenkit, de ellenben mi kell meghozzuk a döntést, és ugye a szakirodalommal összefüggően, hogy mit alkalmazunk, és mitől tartjuk távol magunkat.
2: Hú, ez így érdekes volt mindkettőtöket meghallgatni. Amúgy az én pályafutásom is valahogy így indult, csak nem a saját gyerekem, hanem a testvéremet láttam először. Pont egy ilyen periódusban, hogy nem tudtuk mi az, ami miatt. Ugye fogyasztotta mondjuk a halat, a rizset, a spenótot, és egyszerűen egyiket sem. Tehát, hogy fúj, ez nem jó illatú, ez nagyon büdi, ez nem jó ízű. És néztem, hogy most mi lesz ezzel a gyerekkel. Tehát, hogyha egy nagyon szerette azt a bizonyos ételt, most egyáltalán nem fogadja el, vagy csak tésztát tésztával, tehát ugye laska nem itt fogyasztott volna, ha lehetett volna reggel, délbe, este, nem értettem, és valahogy így indultam el én is ezen az úton, meg ugye ott voltak a bizonyos közeli családtagok, ahol túlsúly volt a probléma, és meg szerettem volna érteni a hátterét is, nem csak ugye ilyen tanácsokat adni, hogy na most hát meg kell fogyni, kevesebbet kell enni, és majd beáll a fogyás. Most így ugye a gyerekkel, a saját gyerekemmel még nem tudom ezt így összhangba hozni, vagy megnézni, hogy mennyire lesz majd különbözőbb, de...
3: Hogyha gondolsz maga a várandóság időszakára és arra, hogy milyen sok információval rendelkezel a táplálkozásról, itt most azokra az információkra gondolok, amik tudományra vannak építve, nem feltétlenül más tanácsok csaiból származnak, akkor mi volt az, ami számodra teher volt, tehát nehéz volt beiktatni? Mondtad azt, hogy például inkább azokat az ételeket kívántad, amiket nem kellett volna, vagy kockázatosabb fogyasztani őket ebben az időszakban, de volt ezen kívül valami más, vagy akár nektek is nyitott a kérdés, hogy ha visszagondoltok a terhességi időszakra, akkor melyik része volt a teher rész, és volt-e olyan esetleg, ami könnyen adódott, könnyen jött az alapján, amit tanultatok beiktatni a mindennapokba is?
2: Hát lehet, ha most így egy édeset kívántam, kicsit jobban átgondoltam, mint amikor egyedül voltam, de nem azt jelenti, hogy nem engedtem meg néha magamnak. Pont a napokban találkoztam egy ismerőssel, és akkor így kérdezte, ő is most lett terhes, és így kérdezte, hogy akkor te nem eszel cukrot, ugye? De soha, tehát amit a terhes, vagy üdítőt, semmit, ezt, azt nem fogyasztasz, így néztem egyet. Hát mondom, lehet, hogy így kívülről a csomagolás, meg ugye hát az ítélés az lenne, hogyha dietetikus vagy, akkor biztos, hogy 100%-osan nagyon pontosan betartasz mindent. Viszont ez nem hiszem, hogy így. Tehát nem lenne tartható, és lehet, hogy sokkal több rosszat tennék ugye azzal, hogyha teljesen eltiltanák mindent magamtól, úgyhogy most ugye az édességre tértem volna ki, meg ugye ezek az ilyen tojásos dolgok, a majonéz, amit én amúgy nem olvadok el a majonézért, de hogy ha tudja ugye a kis tudat alatti, hogy nem szabad, akkor így mondtam édesanyámnak, hogy egy nagy vinettás tálat, azt várom majd, amiután szülök. Pedig tahinivel, ugye ezzel a szezámmal pasztával szoktuk készíteni otthon is, nagyon finom, elfogyasztok, úgyis. Nem, görög joghurt, mindenfélével próbáltam, akkor falcs majonézzel, mindennel finom, de Majd várom az igazit utána, úgyhogy nekem most ez a kettő jutott így.
4: Most egy kép ugrik be, hogy láttam, hogy az interneten, hogy egy nő szülés után még a kórházi ágyon volt, és nyakalta a sushit. Ugye hónapokig ezt nem fogyasztotta, és ez volt a kedvence. Hogy vannak ilyen lemondások szerintem. Viszont én azt vettem észre magamon például, hogy mivel most már tájékozottabb vagyok, annak ellenére, hogy tudom, mik a veszélyek, sokkal nyugodtabb is vagyok egyben. Tehát nem fogok bepánikolni attól, hogy hú, valami véletlenül becsúszott, mert tudom, hogy a testem képes arra, hogy ezeket a dolgokat korrigálja, javítsa, és hogy milyen gyógyító folyamatok indulhatnak be. Persze elővigyázatos vagyok, de hogyha bármi megtörténik, akkor ez nem fogja azt eredményezni, hogy kétségbe esetten szaladok a kórházba, hogy hű, én ezt véletlenül lenyeltem, vagy megettem, vagy akár a gyerekeknél, és mi ugye tudjuk, hogy milyen allergia veszély van, én ezt sokáig nem is tudtam, hogy mennyire veszélyes lehet például a mogyoró, a tejfehérje, vagy egyéb dolgok, amik az egyetemi évek folyamán jöttem rá, és ennek ellenére sokkal nyugodtabb voltam, mert felkészültebb voltam, és tudtam, hogy ennek mi a menete ezeknek a dolgoknak, és hogy nem jön így néha egyik pillanatra a másikra, hanem vannak jelek, fel tudjuk ismerni a jeleket, és tudunk elővigyázatosan lépéseket tenni, és ez szerintem egy akkora kincs, hogy ezeket az információkat birtokoljuk, megtudtuk, és szerintem másként nézünk valamennyire a gyereknevelésre is ilyen szempontból, hogy a gyerekek étkezésére is, vagy akár várandóság idején is.
1: Én pont Anitának az ellentéte vagyok. Minél többet, ugye, minél több információhoz jutok, annál jobban bepánikolok, tehát minél kevesebbet tudok, annál kevesebb, úgymond a...
4: Gondot okoz az agynak.
1: Igen, tehát én már akkor 10 dologra gondolok, hogy esetleg, na most akkor mi történhet? Engem nem nyugtatnak.
4: Van egy ilyen, hogy orvostanhallgató szindróma talán, hogy mikor tanulnak a különböző betegségekről, úgy észrelik magukon is azokat a tüneteket, holott nincs erről szó, csak van egy ilyen része is. Tehát nekem volt ilyen periódusom, de aztán még több utána nézéssel valahogy sikerült ezen túltennem magam, de volt, tehát elismerem, hogy ebben is van valami, viszont valahogy ezen túllendültem.
3: Maga a terhességet, azt hogy élted meg? Két terhességet, voltak olyan pillanatok, amikor úgy érezted, hogy ezt be kell tartanom, de nem tudom, vagy szeretném betartani, de nehéz?
1: Nekem lelkileg volt elég nehéz megélni azt, hogy amikor az ember dolgozik, és emberekkel dolgozik, és ugye nem szeretné az ember mindenkinek, minden paciensének elmondani, hogy most azért bővelkedik a kilogrammokban, mert egy ennyire fontos periódusban van. Nekem az volt nehéz megélni, amikor bejöttek az ajtón, és láttam, hogy látják, hogy ugye súlyt veszek fel magamra, és azt megélni, hogy úgymond azt a nézetet, hogy vajon miért hízik, hogyha ő hízik, akkor hogy ad nekem tanácsot a fogyásban. Nekem úgy gondolom, hogy ez volt nagyon nehéz megélni, mert az emberek nagyon előítélettel jönnek.
4: És már nem vagy hiteles szakember a szemükben, hogyha látják rajtad, hogy...
1: Pontosan is, hogy azért a magánéletünk az a mi magánéletünk, és nem szeretnénk mindenkivel megosztani. És számomra ez egy olyan lelkileg nehezen megélhető, hogy miért ítélkeznek az emberek rögtön a testalkat alapján. Tehát szerintem ez egy nagyon rossz dolog, és a mai társadalomnak a gondolkodásával egy picit kellene, hogy foglalkozni, és többet úgymond többet túllátni ezeken a dolgokon egy kicsit.
3: Embernek lenni talán, az tudna segíteni ebben, ezt én is észrevettem, úgy magamon is, de másokon is, hogy ha már valaki nem egészséges, tudok még egy másik dietetikus vendéget, aki egészségügyi gondokkal küzd, és Említettem, javasoltam valakinek a dietetikust, és mondtam, hogy hasonló problémái vannak, de karban tartja. Hát de vajon miért vannak problémái, hogyha dietetikus? Tehát érdekesek ezek a dolgok, de talán ez az empatia és az emberség tudna ebben segíteni, hogy ne egyből mutogassunk az ujjunkkal, hanem lássunk mindennek mögé.
1: De ezt így dietetikusként megélni szerintem azért nem nagyon egy könnyű dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog.
4: És ez egy nyomás rajtunk, hogy először tényleg minden páciens a külsőnkre néz. Lehet, hogy a nagyon súlyos krónikus betegek, azok nem az a céljuk, hogy most súlyt vesztenek, és nem arra fókuszálnak, hogy hogyan néz ki, de a legtöbb esetben ezért megnézik. És én is abszolút nap mint nap érzem magamon, hogy nekem nem szabad, nem tudom hány 10 kiló fölöslegem legyen, mert akkor hogy néz rám egy páciens, és hogy fog engem a jó szakembernek tartani, hogyha még magamról se tudok gondoskodni, és magamat se tudom karban tartani ilyen szempontból, holott elméletileg kellene tudjam, hogy maradjak fit és egészséges és vékony, és hogyha még én se tudom, akkor mit várjon tőlem?
3: Amikor megszületett a baba, vagy akár még mindig maradhatunk a terhességi időszakánál, voltak olyan dolgok, amik teljesen felülírták a tankönyvet, tehát hogy azon nem lehetett változtatni, vagy, ahogy említettétek, sokan tanácsolnak XYZ dolgokat, de azokat egyszerűen nem lehetett beiktatni, mert a baba mást kért, másként szerette, vagy a terhesség másként kérte, az emberi szervezettől más gyakorlatokat igényelt. Ha erre gondoltok, akkor milyen tapasztalatok és élmények jutnak eszetekbe?
1: Hát nálam mind a két terhességnél az első 3-4 hónap ugye száraz kifliken történt, mert mást egyáltalán ugye nem tudtam magamhoz venni, és ugye nem ezt mondják az ajánlások, hanem hogy jó lenne, hogyha a legjobban megtámogatnánk a szervezetet, és a másik nagyon nagy sok akkor ért, amikor elkezdődött a hozzátáplálás, és én már tudtam minden napra, hogy mit, hogy fogok főzni, és hogy mivel kezdünk, mi miután következik, és semmit nem akart tenni egy éves koráig. Tehát nekem az egy nagyon nagy hideg zuhany volt, és szintén borzasztóan nehezen éltem meg, és majdnem gyomorfekélyem is alakult ki, tehát annyira súlyosan ért ez a dolog, de utána már minden helyre állt. Tehát,
3: tanított valamit ez a tapasztalat neked, hogy jó türelmesen kivárni a gyereknek az időzítését, vagy akár azt, hogy idővel rendben jönnek a dolgok, tehát hogy nem érdemes egyből megijedni, vagy akármit, igazából ezek csak az én gondolatom, de hogy neked te mivel maradtál meg, mi volt számodra a tanulság ebből az időszakból, amikor végig aggódtad anyaként, hogy nem tudod hozzátáplálni a gyerekedet. Mi volt a tanulsága számodra ennek, vagy mi maradt meg ebből?
1: Hát elsősorban az, hogy elfogadóbb legyek. Hogyha nem lettem volna annyira stresszes, akkor lehet, hogy másképp tudtam volna átadni neki. De mivel már egy olyan ponthoz értem, hogy mivel semmit nem akart enni, ezért mint anya, és valószínűleg mind dietetikus is, de ilyenkor már szerintem csak az anyai ösztönök működnek, ilyenkor már semmi más nem, túlságosan aggódtam a szituáció miatt, tehát most teljesen másképp kezelném. Tehát most látom, hogy a gyermekek mindent túlélnek, tehát hogyha csak tejet isznak is, akkor is. Az is teljesen rendben van, természetesen akkor is mindent megpróbálnék, hogyha újonnan kellene vele kezdenem, de a türelmességre tanított meg, ami valószínűleg, hogy azelőtt nem nagyon szerepelt.
3: Vagy új dolog volt számodra, és mikor annyi mindent tudsz, és tudod, hogy kellene történjenek a dolgok, és pont nem úgy történnek, és tartós ez az időszak, azért teljesen érthető, hogy ez
1: azért fél év az hosszú.
3: Igen.
1: Fél év az nagyon hosszú.
4: Főleg az első évben, hogyha ez van, amikor tudod, hogy minél változatosabban, minél több mindent kellene bevezetni, és az lenne az ideális, és akkor találkozol egy ilyen helyzettel, hogy nem hajlandó elfogadni, ez tényleg nagyon nehéz tud lenni.
1: Igen, tehát már oda jutottam, hogy akkor többet nem is fog foglalkozni gyerekekkel. Tehát, hogyha ennyire a saját gyermekemnél nem működik, de azután egyik napról a másikra minden megváltozott, és minden azután helyreállt.
4: Szerintem van abban is valami, hogy a szülő mennyire szorong emiatt, vagy stresszeli magát. Én nagyon sok étkezésnél észrevettem azt, hogyha így tudom, és ehhez ragaszkodom, hogy ezt a gyerek meg kéne egyen, mert az neki nagyon jó lenne, vagy legalább meg kellene kóstolja, annyira érzi rajtam a feszültséget, hogy azért se nyúl hozzá. És amikor viszont megteremtünk egy ilyen lazább környezetet, ahol ő is jól érzi magát, és nem érzi a feszültséget a szülőn, akkor ő is sokkal nyitottabb arra, hogy hozzányúljon olyan ételekhez, amihez amúgy nem lenne kedve, vagy egyáltalán idegenkedik tőle.
3: Te hogy szoktad ezt megteremteni, ezt a laza hangulatot, hogy mit értesz ez alatt, mit ittadsz be azoknak a szülőknek, akik próbálkoznak ezen, és próbálkoznak meg görcsösen hozzáállni ilyenkor a gyerekekhez?
4: Nekem is ez egy tanulási folyamat volt, mert én sem úgy kezdtem, hogy akkor most erre figyeltem. Inkább az összetevők listájára, mint hogy a tálalás és a családi hangulat. Viszont tanulunk a hibáinkból, és tanulunk, a tapasztalatok nagyon fontosak, hogy lássuk, hogy ez sem működik, az sem működik, és aztán elkezdtem azt, hogy bevontam őket már amennyire lehet. Ha nem más, akkor hozz ide azt a tányért, vagy tedd arrébb azt a kanalat, vagy terítsünk meg együtt. Válassza ő ki az, ami tetszik onnan a tálból neki. Forgassuk meg, nézzük meg, mihez hasonlít például. Mesélhetünk történet. Én nagyon szeretem ezt a történetmesélést, és eddig akár hányféle élelmiszerrel találkoztunk, vagy étellel, mindig, hogyha valami kis történet volt, akár az összetevőkről, akár az elkészítési módról, vagy ahonnan származik az étel. Persze ez gyereknek az életkorától függ, hogy milyen szinten mesélsz neki, vagy ilyen mesefigurákhoz hasonlítottuk, szóval nagyon sok ötlet van erre, viszont amikor már ezt alkalmazni kezdtem, akkor láttam, hogy már nem arra figyelünk, hogy igen, ott van az étel, és azt mindenképp el kell fogyasztani, hanem arra, hogy milyen jó együtt lenni, és ennek része az, hogy étkezünk együtt. És nálunk ez a közös család étkezés, ez nagyon fontos lett. Az én eredeti családommal, tehát a szüleim, az öcsém, nem volt ez egy gyakorlat. Egy vasárnapi ebéd volt, ami közös volt, és valahogy emiatt is nem alakult ki bennem az, hogy az az érzés, hogy igenis jó együtt enni, és hogy erre vágyjak, és emiatt másként tekintsek az étkezésre, viszont én már tudatosan törekedtem arra, hogy ahányszor lehet egy nap vagy egy héten, lehetőleg a család együtt étkezzen. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtak az étkezések. Sőt, szerintem anyaként egyikünk se tud, miután megszületett, szerintem te is fogod tapasztalni, hogy már nem arról szól, hogy akkor most nyugodtan leülsz, és emésztés, és az a kellemes, nagyon kellemes hangulat, mert lehet, hogy a gyerekeknek próbálod ezt megteremteni, de azért benned úgy az agyadba kattog az, hogy most mi fog történni, vagy valami kiborul, vagy valami leesik, vagy gyerek visszautasítja, az egyik ezt szeretné, a másik azt szeretné, a harmadik teljesen mást, és akkor úgy egymásról átragad, és olyankor nagyon nehéz ezt így összefogni, és megteremteni az egyensúlyt, de szerintem itt is nem a tökéletességre kell törekedni, hanem a következetességre. Vagy az, hogy legalább egy irány legyen, és azt próbáljuk úgy, ahogy tartani most, hogy minden centi oda beinkadrálódik, vagy nem, az már mellékes, de legalább legyen az, hogy ez a cél, és ennek érdekében teszünk dolgokat.
3: Enikő, nálad volt olyan, ami teljesen felülírta a tankönyveket a terhesség ideje alatt?
2: Hát most így hirtelen nem jut így eszembe. Nem mondom, hogy minden tankönyv szerint, de hogy így érdekes volt eddig így figyelni, hogy hogyan változik így a test, hogyan, nem tudom, egyik napról a másikra milyen érdekességek történnek, amit úgy más, amikor úgy elolvasol, és más, amikor úgy saját átéled. Magadon átéled, megtapasztalod. Kicsit érdekes.
4: Meg amit mondtál a helyettesíthetőségről, szerintem nekünk ez egy nagy előny, hogy tudjuk, hogy például a bizonyos összetevőket hogy tudnánk helyettesíteni. Még hogyha nem is teljesen 100%-ig ugyanaz az eredmény, akár az íz szempontjából is, de legalább tudjuk, hogy na, ezt tudjuk alkalmazni annak érdekében, hogy a szabályokhoz igazodjunk, de az egészségesség is megmaradjon, és a preferenciáinkról se kellene lemondanunk.
2: Igen, így könnyebben tudsz ugye a pácienseknek is akár segíteni, meg amúgy tényleg így a családtagok nagyon, nagyon cukik, mindenki próbál. Na, gyere, próbáljuk meg így, láttam egy új receptet, láttam egy ilyet, na lássuk, így fincsi lesz, no? Úgyhogy ez is így jól esik persze az embernek, de... Ki lehet találni mindenfélét tényleg, hogy tényleg ízletes is legyen, ugyanúgy, mint a mondjuk allergiák, intoleranciák esetén, ahol ugye tudjuk, hogy ezt, hogy azt nem tud fogyasztani ez a bizonyos kisgyerek, vagy akár lehet felnőttről is szó, és elő lehet hozni olyan úgymond recepteket, hogy elfogadható legyen, csak ugye ott a kis bogár a fejedbe, hogy nem szabad, de jó lenne megkóstolni.
1: És amit még én elmondanék, és lehet, hogy a nézőknek tanulságos lesz, hogy én ahol hibáztam, hogy nem a gyermek igényeit vettem figyelembe, hanem hogyha meg volt mondva, hogy 3 óránkénti etetés, akkor én pont úgy akartam menni. Ezt már a második gyermekkel ezt nem így csinálom, és sokkal jobban működik. Tehát figyelek magára a gyermekre, élvezem a pillanatot, és nem egyfolytában azon aggódom, hogy hány óra? Mikor kell adni enni? Tehát ez szerintem nagyon, nagyon tanulságos lehet, és elsőre nekem ez túlságosan ragaszkodtam a tankönyvekhez.
4: Teljesen megértelek, mert gondolkodásban én is pont ilyen vagyok, mint te, és amikor valami nem jön úgy össze, ahogy elgondoltam, vagy ahogy kellett volna összejön, aztán olyankor tudok görcsölni. De jó, hogy vannak ezek a beszélgetések, mert így nagyon sokat tudunk tanulni egymástól, és mivel az idő halad előre, valószínű, hogy még egy utolsó kérdésre fog sor kerülni. Mivel már az őszi szezonban vagyunk, és aktuálissá kezd válni az iskola kezdés, óvoda kezdés, most a kisgyermekekre gondolva merül fel a következő kérdés. Ti hogyan szoktatok dietetikus édesanyáként felkészülni erre az időszakra, és hogy készítitek fel a gyerekeket, ugyebár reggel más rutin és szokással indul a nap, kell pakolni ételt, megfelelő ételt kell pakolni nekik, és fel kell azért ezekre készülni, kell vásárolni, ki kell gondolni a menüt, vagy egyszerűen ti hogy szoktátok ezt az egészet lebonyolítani? Én nem látom át a bonyodalmát, de csak ha belegondolok, elég nehéznek tűnik. Meséljetek akkor erről az időszakról, és egy néhány tanácsot, hogyha így bele tudnátok fonni, annak nagyon örülnénk.
1: Én nekem ez a legszebb időszak, megmondom őszintén, tehát én mielőtt még terhes maradtam volna, én csak arra tudtam gondolni, és ha becsuktam a szemem, hogy mennyire vágyok arra a képre, hogy mint édesanya készítem a 10 órait a gyermekemnek. Tehát nekem ez volt az a pont, amikor szerettem volna a gyermeket. Tehát valószínűleg, hogy mind dietetikus is, és mind anya is nagyon nagyon akartam, hogy ez létrejön ez a kép. És szerintem nem, azért nem egy nehéz periódus ez, csak meg kell tanuljuk, hogy hogyan alkalmazzuk az életünkben. Tehát én úgy gondolom, hogy az anyukák és az apukák is, mert miért ne, nagyon sok recepttel kell induljanak a fejükben, ami ilyen 2-3 perces recept, 10 óraira, reggelire. Nagyon fontosnak találom, hogy ne legyen mindegy nekünk, hogy mit eszik a gyermek, tehát amikor megtehetjük azt, hogy mi kínáljuk nekik, és ameddig megtehetjük, mert ez ugye már nagyobb korban már hiába oda van téve az a szendvics, hogyha nincs megtanítva a gyermek, hogy ne bármilyen gyors kajáldából vegyen egy gyors ételt, ami tele van a kalóriával és tápanyagszegény, akkor bizony elég rossz helyzetben vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy időben kialakuljanak az egészséges szokások a gyermekeknél. Az óvodai időszakban még nagyon-nagyon könnyű, mert ugye általában ott megkapják a reggelit, a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát. Iskolás időszaktól kezdve alakul egy picit nehezebben, de érdemes már azelőtt legalább egy héttel, kettővel felkészíteni a gyermeket, hogy nem indulunk el reggeli nélkül az iskolába, a gyermeket is pont, hogy Anita mondta, bevonni az ételkészítésbe, azért, hogy meg is legyen éve az az étel, nem csak amit mi elképzelünk, hogy mennyire egészséges, mert lehet, hogy az neki nem fog tetszeni, vagy nem lesz elég esztétikus, tehát több szempontot is figyelembe kell venni ilyenkor, és ugye hogy kiegyensúlyozott is legyen, hogy ugye a tanulási kapacitásukat, a memóriájukat fokozza, tehát hogy tápanyagokban gazdag legyen az étkezés.
4: Nekem is körülbelül ezek a tapasztalatok és az elvek, ami mentén szoktam ezeket alakítani. Hát persze vannak minden gyereknél olyan időszakok, amikor hiába pakolunk mi nekik bármit is, ugyanúgy visszahozza, és sokszor megkérdem én is a nagyobbik lányomtól, hogy ne, és akkor mit tettél? Semmit. Ez nem tetszett, amit ott kaptam, tehát nem hagyott, amit itthonról vitt, és egyszerűen visszahozta. Viszont lehet, hogy két nap múlva ugyanazt az ételt megeszi, úgyhogy itt is megint ez a türelem, óriási türelem, és újra próbálkozás, és nem hagyni abba egy kudarc, vagy kettő, vagy három után, hanem ugyanazt meg lehet még próbálni, és alkalmazkodni, és ahogy mondtad az előbb is, hogy a gyerek igényeire figyelni, hogy épp most lehet, hogy olyan időszakban van, hogy nem mozog annyit, nem éhes annyira, és nem kell akkora adagot tenni. Máskor meg lehet, hogy sokkal többre van szüksége, vagy más típusú ételekkel tették fel épp az érdeklődését. Mert én az én lányaimnál azt tapasztaltam, hogy náluk ilyen szezon, de nem olyan szezon, mint például a szezonális zöldségek vagy gyümölcsökről, hanem most ehhez van kedvük, most ez érdekes számukra, most ez felel meg az ízlésüknek, és akkor szülőként persze próbálsz ehhez alkalmazkodni, és akkor azokból, amikből válogathatsz, épp a saját ízlése szerint, azokból kihozni a legtöbbet, és a legváltozatosabbat, és a legérdekesebbet. És nálunk úgy szokott ez működni sokszor, hogy most már, hogy nagyobb, bevonom őt is abba, hogy készítsük el együtt mondjuk a 10 órait, vagy előző este már kitaláljuk, vagy reggel oda teszek néhány tálat, és akkor lehet választani, akkor ebből vesszük a kenyeret a szendvicshez, és akkor a feltétekhez különböző, melyik krémből kenjünk, milyen zöldségeket tegyünk rá, és ez így sokkal, sokkal hatékonyabb, úgy veszem észre, mert ő készíti el. De édesanyja, ezt még felvághatom ilyen alakba, vagy ilyen módon még tehetek rá egy szintet? Tegyél, ha úgy gondolod, hogy meg tudod enni, tehát, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy ez nem a legjobb megoldás, szerintem kell hagyni ezeket a próbálkozásokat, hogy jöjjön ő rá, hogy mit lehetne még javítani rajta, akár ízbe, akár összetételbe, akár alakzatba, de próbálja ő ki, és ezáltal fejlődik is, és sokkal nagyobb az érdeklődése az ételkészítés és maga az étkezés iránt.
3: Milyen gyors reggeliket ajánlottuk az édesanyáknak, tehát mit lehet előkészíteni a gyerekeknek, amit megehessenek rövid idő alatt is, mert azért a reggelek zsúfoltak, az édesanyának is készülni kell, az édesapának is valószínű, ugye bár kell pakolni a 10 órait, hogyha akkor az reggelre adódik a lehetőség, hogy csak akkor pakoljanak. Otthonról inkább ajánljátok azt, hogy előre legyenek elkészítve estétől a reggelik is, vagy milyen gyakorlatokat mondanátok jónak és megvalósíthatónak az anyukák számára?
1: Én úgy gondolom, hogy kinek mi passzol jobban, mert lehet, hogy nálam az működik jobban, hogyha este elkészítem, lehet, hogy egy másik személynél, hogyha reggel, kinek mennyi ideje van. És nagyon jó alkalmazni azt, hogy minden héten egy új receptet bevinni, egy új reggelit mondjuk a gyermeknek. Én Fontosnak találom, hogy esetleg a tojásos reggeliket is, hogyha szeretik, nagyon gyorsan el lehet készíteni, tehát pár perc alatt, különböző formában, tojáskrém, főtt tojás, lágy tojás, rántotta, ezeket is el lehet még akár 10 óraira is vinni egy wrapbe bele, pakolva, akár egy hüvelyesből készült krémet, egy hummusz, egy lencsekrém, egy babkrémet nagyon könnyen elvihetnek, vagy megehetnek reggel, ami természetesen azelőtt nap kell elkészíteni, mert akkor reggel, csak hogyha egy konzerves változatot választunk, tahini szósszal, akkor ugye, vagy tahinivel nagyon könnyű elkészíteni, és rákenni egy kenyérre, egy pár zöldséget vágni mellé, akár egy joghurtos, zappelyhes, gyümölcsös reggelit is el lehet készíteni pár perc alatt. Egy kiamagos pudingot is, hogyha azelőtt este beáztatjuk a kiamagot, még hozzáteszünk egy kis zappelyhet, friss gyümölcsöket.
4: A legnagyobb kedvenc lesz belőle.
1: Igen, tehát egy tonhal krémet el lehet készíteni. A 10 óraira akár egy tonhalas konzervet is el lehet, hogyha ugye minden kötél szakad, azért nem ajánlott nagyon a konzerve fogyasztása, de ritkán. Most már ugye vannak azok a zöldséges, kinoás, vagy bulguros tonhal konzervek is, akár mint édes reggeli egy mogyoróvajas, mézes kenyeret is el lehet, mellé még valamilyen fehérjével megtoldani egy kis joghurttal.
3: Tehát van bőven választék. Hogyha a vegetáriánus vagy vegán opciókban kellene gondolkodjanak az anyukák, akkor van-e valamilyen különleges javaslatod elkészítésükre?
4: Nagyjából mindegyiknek megvan a növényi változata is, akár ezeknek az italoknak, vagy a naturjoghurt, akár a kókusz, vagy szója alapú, vagy mandula, zab. Igazából manapság akkora a kínálat, csak részletesen el kell olvasni a címkéket, és ismerni kell a termékeket, és ezek a hüvelyesekből készült krémek, ezek nálunk is, vagy a csiából készült növényi tejjel, vagy italokkal, különböző pudingok, és ezt végtelenség lehet kombinálni. Tehát attól függ, hogy milyen italt használsz hozzá, milyen gyümölcsöt teszel hozzá, mert a szárított gyümölcsök is nagyon bejönnek édesítésként, tehát néhány mazsola vagy datoja felvágva és benne elrejtve, és már is a legmenőbb reggeli. Viszont én azt vettem észre, hogy nagyon fontos, ezt már Karola egy mondatban említette, hogy mindenkinek milyen a napi rendje és beosztása, mert hogyha akkor sikerül felkelteni a gyereket és gyorsan öltöztetni, még hogyha próbálunk beletukmálni egy reggelit, az nem lesz a legjobb megoldás. Fontos az, hogy azért az emésztőrendszerünk is beinduljon akkorra. Az se megoldás, hogy mondjuk éhen elküldeni a gyereket, de ne egy ilyen rohanós, kényszerítős fél óráról szóljon a reggel, hanem ezeket tényleg tudatosan előtte átgondolni, nem muszáj mindent előkészíteni, de azért így meglegyen a gondolatmenet, hogy akkor ez, ezek kellenek a reggelihez, ehhez ennyivel korábban kellene felkelni, hogy tényleg a gyerek ezt ne egy plusz stressznek élje meg, hanem egy ilyen tervnek a része legyen, és ez is szépen ki legyen dolgozva, és aztán megvalósítva. Persze nem kell utolsó betűig mindenhez ragaszkodni, lehetnek spontán megoldások annak függvényében, hogy épp mi van otthon, vagy mi fogyott el, de azért legyen egy kerete ennek. Én ezt fontosnak tartom.
1: És akár még egy granolát is fel lehet kínálni, igen, amit ugye előre el kell készíteni.
4: Én ilyen sütni szoktam, ilyen granola szeleteket, és akkor az még az úton is meg tudja enni, míg a suliba, óviba megyünk.
3: Megviszik a gyókutat. Hát nagyon szépen köszönöm nektek mindazt a sok jó dolgot, amit megosztottatok a mai adásban is. Nem csak szakmai gondolatokkal bővítettétek a mai témát, hanem a személyes tapasztalat által is kicsit közelebb kerültetek az anyukákhoz és a jövendőbeli anyukákhoz. Hiszen ma segítettétek szerintem őket belelátni abba, hogy nem minden kell tökéletesen történjen, nem minden kell mindig az előírások alapján működjön, mert az anyai ösztön, a gyerekeknek a fejlődése nem ugyanolyan, nem lehet kategorizálni mindenkit, vagy bedobozolni egy dobozba. és nagyon örülök ennek a mai beszélgetésnek. Hátra maradt még nagyon sok kérdés, mint általában, de remélem, hogy ezeket is átbeszélhetjük egy másik alkalommal. Addig is köszönöm nektek szívből, köszönöm ezt a beszélgetést, és örülök, hogy itt voltatok.
4: És köszönjük.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Vendégeink ma arra bátorítottak bennünket, hogy gyermekeinket szeretetben és bölcsességben neveljük. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes döntéseket hozunk, hanem azt, hogy nap mint nap igyekszünk a legjobbat adni nekik a tányéron, a szavainkban és a példamutatásunkban is. Köszönöm vendégeinknek a nyílt és őszinte beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ha tetszett mai műsorunk, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára is, és kövessék további adásainkat. A viszontlátásra, a viszonthallásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: 85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad rolluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.
1: Bibliai ABC.
2: A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírásoknak a könyvei. Majd az új szövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyv van, 39 könyvből áll, az új szövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás, és lett egybekötve különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvreke fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismétlen, 1600 éven keresztül írták, 66 könyvből áll, és mintegy 40 ember írta, nagy részük soha nem találkozott, nem ismerték egymást, és mégis egy valami különleges dolog van a szentírásban, az, hogy nincs ellentét benne. Mint hogyha egy ember írta elejétől kezdve végig, mint hogyha még akkor is, mintha 1600 év távlatában íródott meg. Vajon miért? Azért, mert eredetében a Biblia egész más, mint minden más könyv, amit emberek írtak ezen a földön. Igaz? Az emberek még sokszor kezükkel is legyintenek, és azt mondják, ugyan kérem, azt is ember írta. Valóban emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott igeszakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt adni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten, először ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiad, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán keresztül, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között nagy az iskolázott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy Gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványai, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az egy valaki pedig nem más volt, mint az Istenség második személye, a Szentlélek Isten. A Szentlélek készítette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, admellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak a mai kereszténységben egészen más jelentése van, mint a Bibliában. A Bibliában a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Valaki számára oda szentelték az életüket. Ezek az emberek Isten számára szentelték oda az életüket. Inkább letették életüket, mint hogy mást írjanak, mint amit Isten kinyilatkoztatott számukra. Még egy igen szép és fontos kijelentést szeretnék olvasni, hogy a Szentlélek hogyan vezette a Biblia íróit. Péter apostol első levelének első részében a 10-től a 12. terjedő verseket olvassuk. Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak őbenük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által. Hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus földi életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timótoshoz írt második levélben, a harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve, a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timótos 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a teljes Szentírás az egész Istentől ihletett. Nem csak az ószövetségi Szentírás, nem csak az újszövetségi Szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az új szövetség nekünk elég, az új szövetségi Szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész Szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes Szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Ha a Bibliát összehasonlítjuk más könyvekkel, akkor az első lépcsőn a Biblia és a más könyvek egyenrangúak. Miért? Mert azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Minden emberek által írt könyv is tanít valamire, vagy jóra, vagy rosszra, de valamire tanít. A Biblia abban különbözik, hogy a Biblia csak jóra tanít. Ha a második lépcsőfokra kapaszkodunk fel, azt mondja Isten, hogy a Szentírás hasznos a feddésre. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés van, könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbítása. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, Ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy ő Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedülálló az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság? Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt nekem, ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek, és arra kérlek Istenem, hogy engemet nevelj az igazságban, hogy én napról napra mind tökéletesebben és tökéletesebben értsem a te igédet. Ahogy már az előbb említettük, hogy az egész Szentírás Istentől ikletett, most szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani a Szentírásról. Az egész Szentírás, úgy az Ó, mint az új szövetségi Szentírás, legtöbbet Jézus Krisztusról beszél. Sokan, akik nem ismerik kellőképpen a Bibliát, azon a véleményen vannak, hogy csak az új szövetségi Szentírás beszél Jézus Krisztusról. Hogy ez valóságban nem így van, csak egy példát hozok fel. Az ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektor fénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a golgotai haláláig, pontosabban mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az új szövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az új szövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az ószövetségi Szentírás az alap, az egész új szövetségi Szentírás pedig ráépül az ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Tehát nem elég csak hetente egyszer elmenni valamelyik templomba és végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor elővesszük a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen, nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta, és naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször, így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében hűségesebb emberek legyünk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve. Én három dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek a többi hívő keresztény emberektől? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust, mint ahogy a zsidók Jézus Krisztus idejében, és azt kellett neki mondania Jézus Krisztusnak, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, ha nem akarunk ilyen áldatlan lelki állapotban maradni, akkor szívleljük meg Jézus Krisztusnak a tanácsát. Jézus Krisztus itt azt mondja el szent lelkétől ikletve, hogy a Szentírást naponként olvassuk, és ha naponként olvassuk, akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egyik faluban volt egy daliás ember. Részeges, kocsmatöltelék. És amikor felöntött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent, és mindenkit, aki a kocsmában volt. Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a darombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjönek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem két rendőr jött, hanem három, négy vagy öt. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem család szerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét keresztséggel pecsételte be, élete egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat. Mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett? Nem mi tettük. Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el ebbe embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor két jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni, mert mi azt mondjuk el, azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként, akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírással kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelenek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elménk a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima nélkül. Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosítja a mi értelmünk, megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János evangélium 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok, azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközbe, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam. Fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten szent lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országod számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten szent lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni. Ezért nagyon figyelemre méltó ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a szent lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a második rész második verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, És ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón. Odaadóan, igazán, szeretetteljesen. Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, ha bennünket, itt azt olvastuk a Szentírásban, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjáformáljon, kicsiszólja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik, és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább, mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamba vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad, Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18 és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesze prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Erre arra kérem, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondta, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot, az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk? Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles? Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a harmadik részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, millió százalékban bízhatunk. De vajon miért? Így olvassuk Ámos próféta könyvének a harmadik rész 7. versét. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten nem tesz tudatlanságban semmit. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem titkolja el azokat a dolgokat tőlünk, amire nekünk szükségünk van. Nem titkoltál az ő akaratát, az ő tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát. Előre elmondta azt, hogy mi lesz, és hogy fog megvalósulni. Hogy folyik majd az emberiség története. De mielőtt a proféciára térnénk, vagy jövendőlésre, melyet a proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia, említsem meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született. Azonban hol élt Mária és József Jézus Krisztus szülei? Názáretben. Messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás próféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben két Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdeában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli, és azt mondja, hogy igen, az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya. És itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az, az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a próféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedett. Beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni, beiratkozni, amikor Mária terhességének a napjai betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhessége ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus. Milyen csodálatos! Isten azt mondja a Szentírásba, én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás próféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért áld jelt néktek az Úr maga, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Imi szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki általad megszületik. De íme az ige, szűz fogan méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban és életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgyhogy szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500 évvel a beteljesedés előtt Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon pontos kijelentést. Zakariás próféta könyvének a 9. rész 9. versében olvassuk. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez Jeruzsálem, leánya! Imi jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak a vemhén. Kedveseim, több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus, amikor majd bevonul Jeruzsálembe, akkor szamár háton fog ülni. De nem csak ezt mondta meg, azt is elmondta, hogy milyen szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nemigen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa szamáron, vagy anya szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő vemhén, azaz szamárcsikon fog ülni. Szamárcsikon, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus szamárcsikon ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, s azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamárcsikó. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért, és megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamárcsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondanak nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamárcsikót, harmadszor szamárcsikó. Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamárcsikót, Jézushoz, és rátevék felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról meg van jövendőlve, több száz évre előre, hogy szamárcsikon fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamárcsikon vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlést szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre megvoltak jövendőlve, és sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árulta el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et, vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzért? Miért árulta el Júdás éppen 30 ezüst pénzért? Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás próféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt?

Magával kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is, ezéke a proféta könyvének a 44. rész második versét olvasom. És mondanékem az Úr, ez a kapu belezárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta, azért belezárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a Déli kapu, a Damaszkuszi kapu. És volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta, és közölte vele. A próféta leírta. Ez az egy kapu, ez bele zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért belezárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus Szamárháton, Szamárcsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be. És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos az, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. És oda senki, ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Én ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásba. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a harmadik verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a harmadik lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és ez igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát. És ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emléke.

0: Találkozás Jézussal.
1: Mi a különbség egy emberi törvény és az Isten törvénye között? Miről szól a 10 parancsolat? Lehet-e emberi kitaláció a 10 parancsolat? Mert az emberek sokszor mondják, hogy hát ezt emberek találták ki, ők írták le, és ez nem is valós. És a másik, hogy változhatott-e az idők során, vagy változott-e a 10 parancsolat az idők során. A Bibliában, Dániel könyvében találunk arról leírást, hogy hogy néz ki a Föld történelme, és azt mondja, hogy a Biblia, hogy a Föld egy tökéletes állapotból jutott el oda, ahol van, most van, a bűn hatására. Az előző előadás szólt a bűnről, tehát erről nem beszélek. Isten itt ebben a Dániel könyvében, a második fejezet 32-től 45-ig terjedő részében azt mondja, hogy az aranyfejjel indul a Föld történelme, az emberiség történelme, de rettenetes ábrázattal. Ha ugye magunk életét megnézzük, nem tudom, hogy ki mit gondol róla, én is, hogyha a saját életemet emberi léptékekkel nézem, leperegne a filmem, akkor azt mondanám, hogy ez egy kalandregény. De amikor a 10 parancsolatot megnéztem, akkor azt mondtam, hogy Isten szemével az én életem az egy rémregény. Vivien Faber, aki a romantikus irodalom nő kedvence, ő azt mondta, hogy ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Hát van benne valami. A két rendszert úgy tudjuk összehasonlítani, hogy az emberi rendszer az a demokrácia. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy mi az a demokrácia? Többséguralom? Igen, akkor nem. Népuralom, néphatalom. Hát igen, azt mondja, hogy népuralom, néphatalom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé. Mi demokráciában élünk. Élünk demokráciában? Nem. Jó, megnyugodtam. Ennek az alapja a római jog, és a magántulajdon védelme áll a középpontjában. Én azt mondom, hogy ez a demokrácia, ez egy jogszolgáltatás. Nézzük meg a teokráciát. Mi a teokrácia? Hát itt nagyon képzett emberek vannak, igen. Az Isten az uralkodó, és ez a Bibliában úgy jelent meg, hogy a bírák gyakorolták ezt a hatalmat, az ő feladatuk volt. Alapja a 10 parancsolat, és ennek az alapja pedig az ember védelme. És a 10 parancsolatra én meg azt mondom, hogy igazságszolgáltatás. A kettő nem ugyanaz. Jogszolgáltatásnál megvásárolhatók a bírók, vagy akinek sok pénze van, vagy olyan származása, vagy olyan a, mondjam azt, közszekötetése, akkor lehet, hogy el is kerüli a büntetést, miközben az igazságszolgáltatásnál ott az igazságot szolgáltatják, és nem a jogot. Mi a bűn? Nem akarok végigmenni, mert ezen szóltunk, de azt mondja a bűn, hogy bűn pedig a törvénytelenség, egy pontosabb fordítás szerint a törvényszegés. Ezt 1 János 3-4 alatt találjuk meg. Ahhoz, hogy mi a bűn meg tudjuk határozni, kell a törvény, mert hogyha nincsen törvény, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy bűn. Erről volt szó, nincs ami meghatározza, hogy mi az a jó és mi az, ami nem. Hát akkor nézzük meg, hogy mi az a törvény. A törvényt azt megtaláljuk a Mózes második könyvében, a 31. fejezettől a 18-ig. Azt írja, hogy itt az Úr a saját kezével írta fel a két kőtáblára a törvényt. Magát a törvényt egyébként a Mózes második könyvének a 20. fejezetében találjuk meg. Ez azért fontos, mert sehol a Biblia nem ír olyat, hogy az Isten a saját kezével tett volna ilyet, hogy nekünk leírjon valamit. Én el tudom képzelni, láttam olyat, amikor lézerrel gravíroznak vagy vágnak. Ez valami ilyesmi lehetett, amikor az ujjával így belevéste a 10 parancsolatot a két kőtáblába. Hihetetlen élmény lehetett. 10 parancsolat felépítése, 2 kőtábla, az első kőtáblán van 4 parancsolat. Lehet, hogy egyébként akik különböző egyházakból jöttek, vagy nem ismerik a 10 parancsolatot, azoknak nem ez az összeállítás szerepel, de az eredetiben ez úgy szerepel, hogy az első kőtáblán van a 4 parancsolat, az Istennel kapcsolatos parancsolatok, a második kőtáblán találhatók az a 6 parancsolat, ami az emberrel kapcsolatos. Kérdésem, ki ismeri mindet? Igen, hát én se ismertem, és hogyha megkérdezték volna tőlem, akkor talán én is azt az egyet említettem volna meg, hogy ne ő, esetleg a ne lopj, mert ezek úgy valahogy szerepelnek. De hát akkor ismerkedjünk meg. Én most a hagyománytól eltérően nem az első táblával kezdem, hanem a másodikkal, mert már maga a második tábla az emberrel kapcsolatos parancsolatok megadják azt nekünk, hogy ez nem lett emberi kitaláció. De mielőtt hozzákezdünk, kezdjük meg, hogy ki az, aki volt kisdobos. A fiatalok biztos, hogy nem voltak, de én például voltam kisdobos. Emlékszünk még a kisdobos élet 6 pontjára, törvényére? Nem, igen. A 6 pont volt a kisdobos élet törvénye. Azt mondja, hát ez nem tudom mennyire látszik, az első pontja az, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, tanítóit. A kisdobos szorgalmasan tanul és segíti társait. A kisdobos mindig igazat mond. Hát itt már van valami, ami összecseng, szintén az első is összecsenget. A kisdobos tiszta, rendes és pontos. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörő pörös nyakkendőjére. Tehát kezdjük akkor ezzel. Szereti és tiszteli szüleit. És a kisdobos mindig igazat mond. Azt mondja a 10 parancsolat 5. parancsolata, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át tenéked. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Mit találunk mostanában? Van ez a tisztelet? Azt mondja a példabeszédekben a családról, a Biblia, hogy a véneknek ékessége az unokák, ez eddig igaz. Minden nagyszülő szeret dicsekedni az ő unokáival. És a fiaknak ékessége az atyák. Ezt én se tanárként, se másképpen nem látom sose. Szinte sehol. A következő parancsolat azt mondja, ne őj, és a 7. parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Hát Káin már megölt a testvérét Ábel, tehát már az első generációban megjelent a testvérgyilkosság, és onnantól kezdve ez egyre rosszabb, a paráznaságra meg már azt hiszem, nem is kell mit mondani, a mai világunk egészen elkölstelen lett. Az öngyilkosság vajon gyilkosság? Igen. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Hát, hogyha itt elnézem a táborlakókat is, meg úgy általában megyek az utcán, ilyenkor persze nagy melegben nyáron, akkor a nők inkább nem felöltöznek, hanem levetkőznek, és ezek bizony elég erős kísértéseket okoznak, és hát az emberekben mindenféle gondolatok megszületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy paráználkodunk szinte nap, mint nap. Azt is mondja a 10 parancsolat, 8. parancsolat, hogy ne lopj. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez már a 9. A ne lopj és a ne tégy hamis tanúbizonyságot, hát nézzük meg. A ne lopjot azért nem részletezem, mert azt szinte mindenki tudja, hogy mi az, hogy lopni, de az a hamis tanúbizonyság és a beszéd súlya fontosabb kérdés. Azt mondja a Biblia Jakab levelében a 3.2 alatt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Milyen érdekes gondolat. Ha valaki a beszédben nem vétkezik, az már tökéletes ember. Azt is mondja utána, hogy a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Tehát amikor mi a gondolatainkat kimondjuk, onnantól kezdve az már szinte öl. Lehetne mondani, amikor Abszalom elkezdett a város kapujában állva, és mondta, hogy hát, ha én lennék a király, akkor én mennyivel jobban bíráskodnék. Tulajdonképpen innen indult el az is, amikor Sátán azt mondta mennyben, hogy ha én lennék Isten helyében, akkor mennyivel jobban irányítanám ezt az egészet. Hallgatni arany. Példabeszédekben azt látjuk, még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, eszesnek. Van egy olyan mondás is, hogy két fülünk van és egy szánk, tehát inkább kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. Mit gondolunk a tréfáról? Sokan szeretnek viccelődni másokkal, magukkal viszont, hogyha viccelődnének, azt nem szeretik, vagy hogyha ővelük mások viccelődnek. Azt mondja a példabeszédek, mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Nézzük meg a 10. parancsolatot, mert ez a legsúlyosabb része ennek a kőtáblának. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé. Tehát az első, az konkrétan, az első parancsolat táblán az, hogy tiszteld a szüleidet, a második, onnantól kezdve a következő négy az egy tiltó parancsolat. Miért tiltó? Mert a tiltásokra vagyunk berendezkedve, nem a megengedésekre. És a 10. parancsolat az már gondolati síkon is megtiltja, hogy mi megkívánjuk a másikat. De felvetődik a kérdés az, hogy ki a mi fele barátunk. És hogyha így nézzük ezt a ne kívánt parancsolatot, akkor már egyből láthatjuk, hogy soha nem lesz kényelmes Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Kik a fele barátunk? Lukásnál találjuk meg a 10. fejezetben. Mindenki a fele barátunk. Hogy ne legyen kétség afelől, hogy kik a fele barátaink. Tehát mindenkit szeressünk, és senkinek ne kívánjuk semmiét. Azt mondja Jakab a levelében, az első pontban, a 15-ben, a kívánság megfogalmán bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ez érdekes. És utána azt is mondja, ha kívántok valamit, képesek vagytok arra, hogy nincs néktek, gyilkoltok, irigykedtek, harcoltok és háborúskodtok. Tehát a háborúk elindulnak onnan, hogy nekem nincs valami, megkívántam, és onnan eljutunk egészen a háborúig. Ennyire alapja a kívánság minden rossznak. Azt mondja a római levélben Pál, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjétek néki az ő kívánságaiban. És azt mondja a következő pontban Péter, kerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Tehát gyökerében írtsuk ki magunkban ezeket a kívánságokat. Ha feltesszük azt a kérdést ezután a kőtábla után, és még nem is ismerjük az elsőt, hogy emberi találmány 10 parancsolat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. De miért? Mert ha emberi találmány lenne, nem tudjuk megadni a miértet. Ugyanis nem tudunk arra választ adni, hogy mi hasznom származik belőle, hogyha ez emberi találmány, mert az ember csak olyat csinál, amiből haszna származik. Akkor van értelme. Ha én sem tudok betartani, akkor mi értelme van egy olyan parancsolatot adni, amiket nem tudok betartani. És a következő, hogy mi értelme van olyan parancsolatot adni, amit én nem tudok ellenőrizni. Én emberi eszközökkel nem látok bele az emberek fejébe, tehát nem tudom azt mondani, hogy ő kívánt-e valamit, vagy nem kívánt valamit. Viszont kérdés az, hogy tudja ellenőrizni az Isten. Erről a Szentírásnak két helyét veszem elő. Az egyik az a első Sámuel könyvében a 16:7. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, miközben az Úr azt nézi, ami a szívben van. És a következő az pedig a Krónikák könyvében van. Az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Beszélt Szabó Laci arról, hogy az Úr tudja, hogy mit szeretnénk, a mennyben olyan házat fog nekünk alkotni. Tehát kijelenthetjük nyugodtan, hogy az emberi találmány nem lehet a 10 parancsolat. Hát, ha csak az utolsó 6 parancsolatot betartanánk, ezen a földön már itt lenne a mennyország. Nézzük meg akkor az első táblát. Azt mondja a kisdobos 6 pontja, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Tehát hűséges gyermek, azt mondja, hogy szorgalmasan tanul és segíti társait, és úgy él, hogy méltó legyen. Nézzük meg az isteni parancsolatokat. Azt mondja a Szentírás, a Biblia, hogy az 1 Korintus 2.14-ben, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti. Milyen érdekes. Amikor arról beszélünk, hogy hát olvasható-e a Szentírás, megérthetjük-e a Szentírást, akkor gondolkodjunk mindig ezen, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten dolgait. Meg sem értheti. Azt mondja az első parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Tehát én a te Istened vagyok, kihoztalak a szolgálatházából. Az Ószövetségnél az izraelitákat, a zsidókat kihozta Egyiptom földjéről. Az Új Szövetségben mit gondolunk, honnan hoz ki minket? A bűn rabságából, a bűn szolgálatából. Felvetődik az, hogy menjünk egy pillanatra vissza, bocsánat. Én a te Istened vagyok. Itt az Úr bemutatkozik, hogy én és a te Istened vagyok. Ez egy személyes kapcsolat. Nem azt mondja, hogy a zsidók istene vagyok, nem azt mondja, hogy a keresztények istene vagyok, hanem azt mondja, hogy te, minden embernek az istene vagyok. És akkor ezek után felvetődik az, hogy van-e zsidók istene, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Úr a mindeneknek. Ezt mondja Pál a római levél 10.12 pontban. Akkor van-e nemzeteknek az istene? Azt mondja erről a Zsoltárok, mert a nemzeteknek minden istene bálvány. Mert az Úr pedig egeket alkotott. Hát, hogyha így nézzük, akkor a magyarok istene az micsoda? Amire esküszünk. Mi a probléma ezzel? Ha van magyarok istene, mi azt mondjuk, amire azt mondja a Biblia, hogy ez bálvány, akkor kell lenni románoknak az istene, kell lenni szlovákoknak az istene, kell lenni szerbeknek az istene, és innentől kezdve az fog eldőlni, hogy melyik isten az erősebb, amelyik győz. Azt mondja a másik parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Az előbb már mondta azt, hogy bálványokat ne imád, itt most újra kibontja azt, hogy mi az, hogy bálvány. Tehát, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és ne tiszteld azokat. A Luther és Calvin szerint, tegnap volt a Luther film, az ember lelke egy nagy bálványgyár. Mindenre tudunk bálványokat gyártani. Nézzük meg, ez mondjuk nem pont keresztény bálvány, de aztán jön itt keresztény bálvány is, és amikor innen elmegyünk tovább, akkor eljutunk odáig, hogy találkozunk már olyan szörnyűségekkel, amit a következő képen fogunk bemutatni. De miért is baj ez a bálványimádás? Azt mondja Pál a római levél 1.23-ban, hogy az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Tehát itt a kérdés ott dől el, hogy a teremtőt imádjuk-e, vagy mink, mint teremtmények, a saját általunk készített teremtményeket imádjuk-e. Ez nagyon nem mindegy. És utána ilyeneket találunk, hogy megjelennek a szentképek ilyen bugyikon meg, topokon, papucsokon, és többek között megjelenik Jézus, akit fel lehet öltöztetgetni ördögnek, angyalnak, bárminek a kereszten. Hát azért ezek már elég szörnyűek, és eljuthatunk odáig, hogy egy ganajtúró bogarat, mint Szent Arany Szkarabeusz tisztelünk és becsülünk, és őhozzá fohászkodunk, és várjuk tőle a megoldást a lelki és fizikai és egyéb gondjainkra. Mi lehet bálvány? Csak kettőt akarok mondani. Filippi levél. Kiknek Istenük az ő hasuk, kik mindig a földiekkel törődnek. Tehát az étkezési, habzsolási szokásaink is bálványok lehetnek, de hogy menjünk egy kicsit az egyház területére is, azt mondja Jeremiás könyvében, ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma ez. Az egyház is lehet bálvány. Minden bálvány, amit előrébb helyezünk Isten elé, az minden bálvány. Azt mondja a harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy szent és rettenetes az ő neve, a 111. Zsoltár 9. pontjában. Isten nevében a legtöbb bűnt követték el, erről az Erik is beszélt az előbb, de ha megnézzük a keresztes háborúk, inkvizíció és vallási terrorizmust, mindent Isten nevében követtek el, Istenre hivatkoztak. Az inkvizíció során több mint 50 millió embert pusztítottak el. Miért? Azt mondja a Biblia, hogy ne ölj. És azt mondja a Tituszhoz írt levél, 3 pontban, az elettek embert egy vagy két intés után kerüld. Nem azt mondja, hogy öld meg, az elettek embert egyszerűen kerüld el. Akkor mire volt az inkvizíció? Utolsó parancsolat a 4. kőtáblára, vagy az első kőtábláról a 4. megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 nap munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Tehát megemlékezzél a szombatnapról, 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Istenednek szombatja. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr szombatnapját, és megszenteli azt. Tehát a 7. napon az Úrnak a szombatnapját megáldja. Ez azt jelenti, hogy egyszer volt egy olyan rész, hogy dolgozzál. Azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mi nálunk a közmondás az már úgy jelenik meg, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. A Szentírásban azért ez pontosabban van. A szombat nem más, mint a teremtés emlékünnepe, és kérdés az, hogy lesz-e szombat esetleg a mennyben, meg kell nézni, lesz szombat a mennyben is. És a szombatról azt mondja Ézsaiás az 58. versében, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván. Tehát szenteljük meg a szombatnapot, foglalkozást sem találván. Sokan, akik különböző egyházakból jöttek, katolikustól reformátusig, azt mondják, hogy hát ez a törvény ez már idejét vesztette, mert hogy mi vasárnapot ünneptünk. Nézzük meg a Bibliát, nyugodtan megnézhetjük az evangéliumokat, megnézhetjük az apostolok cselekedeteit, az Ószövetségtől az Újszövetségig. Ha Jézus ezt elrendelte volna, mert valóban eltörölte volna, akkor ennek nyomának kellene lenni. Nem találunk ilyen nyomokat, és nem találunk olyat sem, hogy az apostolok cselekedték volna azt, hogy vasárnapot ünnepeltek volna, vagy mondták volna, hogy a vasárnapot kell megünnepelni. Tehát a Biblia alapján csak a szombat a valós istentiszteleti nap, és nem a vasárnap. Melyik a nagy parancsolat? Jézus azt mondta, ezt két mondatban foglalta össze. Az első és nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes elmédből. Tehát mindenemmel, minden tudásommal szeressem az Urat, az Istenemet. Ez egyébként összefoglalja az első kőtáblát. A második kőtábla sem kisebb ettől, azt is egy mondatban összefoglalja, szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Hát, hogyha magunkat szeretjük, akkor mi magunknak akarunk rosszat? Nem. Ha így szeretünk mindenkit, mint ahogy magunkat szeretjük, akkor akarunk rosszat? Nem. Gyönyörűséges föld lenne, hogyha ez így lenne. Azt is mondta, ez már elhangzott itt az előbb, megerősítette Jézus a törvényt. Bizony meg. Azt mondja, nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt Máté 7.21-ben olvashatjuk. De utána olvasunk egy ilyet is, hogy a mennyei atya akarata az a Jézus akarata is, mert én és az atya egy vagyunk. Ezt a János 10.30 alatt olvashatjuk. Eltörölte Jézus a törvényt, ez elhangzott már. Nem gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5.17. Tehát, hogy betöltsem. Elhangzott, hogy a pohár akkor van betöltve, a tele van. Jézus összefoglalva a törvényről azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezt Máté 19.17-ben mondta. Jánosnál az úgy mondja, ha engem szerettek, ez egy nagyon gyönyörű kérés, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Egységet képezve a 10 parancsolat változott az idők során. Hát Jakab leírja, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az az egésznek megrontásában bűnös. Tehát az egésznek a megrontásában bűnös, hogyha csak egynek is vét. Tehát egységes. Egy másik ponton azt írja, az írás fel nem bontható. Végül egy vers Vörös Sándortól, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Kisdobos élet 6 pontja azt mondja, hogy úgy él, hogy méltó legyen a úttörők vörös nyakkendőjére. Kérdésem az, hányan voltak úttörők? Hűha, méltók voltak rá? Megérdemelték? Nem tudom, hogy igen-e. Betartható-e a 10 parancsolat? Erre Máténál azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel minden lehetséges. Máté 19.26. És a következő rész már arról fog szólni, hogy miért vagyunk a bűnfogságában, és hogyan lehet megszabadulni a bűnfogságától. Köszönöm a figyelmet!

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Hála a mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt lehetünk, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. De szeretném tovább folytatni a Krisztus példázatainak a tanulmányozását, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára sok-sok tanúságot rejtenek, és eligazítást adnak a keresztény életben. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnék veletek együtt tanulmányozni, ki az igaz gyöngy, és ki az igaz gyöngyel kereskedő. Tehát az igaz gyöngy kereskedőről szóló példázattal foglalkozunk. Számomra Jézus Krisztus példázatai között ez az egyik legtanúságosabb példázat. Nem azért mondom, mert ezt tanuljuk ma este, hanem ez valóban így van, az egyik legtanúságosabb példázat, talán legszemélyesebb példázat, amit Jézus Krisztus a 40 példázat között elmondott. Nézzük meg példázat az igaz gyöngy kereskedőről. Mindössze két biblia verset tartalmaz, mondhatom nyugodtan, ahogy látjuk is, egy bővített mondatból áll. Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki talált egy drága gyöngyöt, elment és eladta mindenét, ami van, és megvette azt. Itt szeretném először beazonosítani az említetteket, és utána foglalkozni részletesen ezzel a példázattal, olvasom, hasonlatos a mennyeknek országa kereskedőhöz. Először bennünket érdekel az, hogy kicsoda a kereskedő. Kicsoda az, amikor megtalálja az igaz gyöngyöt, akkor kész mindenét eladni azért, hogy az igaz gyöngyöt megvásárolja. Tehát az első nagy kérdés, Istennek hány országa van, erről már beszéltünk, mert Jézus Krisztusnak a 40 példázata közül 12 így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. A példázatokban említett mennyek országa azért nagyon figyelemre méltó, mert a Biblia két mennyek országáról beszél. Az egyik a dicső ország, a másik a kegyelmi ország. Ha esemény sorrendbe akarjuk feldolgozni, akkor először a kegyelmi ország, és utána a dicső ország. Jézus Krisztus első eljövetelekor, pontosabban golgotai halálakor felállította a kegyelmi országot, ami azt jelenti, hogy biztosította minden ember számára a bűnök bocsánatát, az Isten kegyelmét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét, de hogy ki részesül Isten kegyelmében és a bűnök bocsánatában, ezt mi személyesen döntjük el. Tehát mi döntjük el azt, hogy miben részesülünk, a dicső országát pedig Jézus Krisztus akkor állítja fel, amikor eljön másodszor, és csak akkor lehetünk Isten dicső országának örökösei, ha részesek voltunk már földéletünkben az ő kegyelmi országának. Ki a drága gyöngy kereskedő? A drága gyöngy kereskedő először is Jézus Krisztus. Utána, ha tovább megyünk, ki az igaz gyöngy, ki a drága gyöngy, vagy igaz gyöngy, ahogy itt hozza az ige, mi bűnös, gyarló emberek. Jézus szemében igaz gyöngyök vagyunk, és most már könnyű a többit, Jézus mindenről lemondott, mert azt mondja a drága gyöngy kereskedő, hogy amikor megtalálta az igaz gyöngyöt, akkor elment, és eladott mindenét, amilyen volt. És itt értjük meg Isten csodálatos szeretetét azzal, hogy bennünket Jézus Krisztus által megvásárolt. Mivel vásárolt meg bennünket? Jézus Krisztus az ő golgotai halálával vásárolt meg bennünket. Jézus azért mondott le mindenről, hogy bennünket megvásároljon. Ez a megvásárlás szó egy jellegzetes szó a bibliai szóhasználatban, és úgy gondolom, hogy ma este a témakör befejezése felé, amikor a vége felére odaérünk,
akkor külön szerepet kap ez a szó, hogy megvásárolni. Ez azért szokatlan szó a Bibliában, mert azt tanítja Isten a Szentírásban, hogy az örök életet mindenki ingyen kegyelemből kapja. Az örök életet Isten mindenkinek kész felajánlani, azonban a mi döntésünktől függ az, hogy elfogadjuk-e Jézus Krisztust és igazságát, és készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Ez a mi döntésünk. Nézzük meg sorban, mi mindenről mondott le Jézus Krisztus azért, hogy bennünket megvásároljon, megváltson az örök pusztulástól, és lehetővé tegye számunk az örök életet. Először is a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött volna és megszületett volna Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő rangban volt az Atyával. Ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos a képeken, az úgynevezett szent képeken, ahogy le vannak festve, az Atya az öregnek van lefestve, Jézus Krisztus pedig egy 30 év körülinek. És emlékezünk, úgy gondolom, hogy mindannyian, azért hivatkozom a hittanra, mert Biblia is azt írja, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Az Istenségnek nincs kezdete, és az Istenségnek nincs vége. Akkor milyen idős Jézus Krisztus? Amilyen az Atya. És milyen idős a Szentlélek? Amilyen az Atya. Tehát nincs öreg és fiatal, ami még a rangot is illeti, a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus Krisztus testet öltött, megszületett Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő volt az Atyával. Te rendelkezett isteni hatalmával, isteni dicsőségéről és hatalmáról is lemondott földi életében, kisebb lett az angyaloknál, erre mostan csak azért hozom ezt a felsorolást, mert minden egyes tételhez Bibliából igét fogunk olvasni, hogy lássuk ezt a meggyőződésünket a Biblia alapján. A negyedik, Jézus Krisztus emberré lett. Kedves testvéreim, én nem tudom, hogy mi a véges agyunkkal mennyire vagyunk képesek megérteni azt, hogy Jézus Krisztus emberré lett. A Teremtő Isten felvette az emberi testet, és hozzánk hasonlóvá lett, azt mondja a Szentírás, és az ötödik dolog, amiről Jézus Krisztus lemondott, vállalta azt, hogy bűneink elszakítsák őt az Atyától. Amikor ezeket az ígéket ma este olvassuk, akkor látni fogjuk azt a óriási áldozatot, amit mi emberi ésszel képtelenek vagyunk felfogni, de ő mégis meghozta azért, hogy bennünket megvásároljon és lehetővé tegye az örök életet. Mind az öt tételt külön igével fogjuk párhuzamba hozni, amire hivatkoztam is Filippi 2. rész 5. 6. verse, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves testvéreim, az ötödik vers a keresztény élet alapelvét tárja fel. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Az a jóság, az a türelem, az a megértés, az az elfűség legyen bennünk, amely volt Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában volt, tehát amikor még a mennyben volt isteni hatalomban és dicsőségben, ő lemondott arról, hogy ő egyenlő legyen az Atyával. Vagy látni fogjuk a bibliai igében, hogy mennyivel kisebb rangot vállalt magára, kisebbé lett az Atyától, de azt majd egy másik igénél hozzuk és nézzük meg.
lemondott isteni dicsőségéről és hatalmáról a Filippi beliekhez írott levél 2:7, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Mitől üresítette meg magát Jézus Krisztus? Jézus Krisztust a mennyben mennyei angyalok ugyanolyan Istennek tijáró tisztelettel dicsőítették és magasztalták, mint az atyát. De Jézus Krisztus minden kiváltságról lemondott. Szolgai formát vett fel. Emlékezünk, hogy Jézus Krisztus földi élet alatt azt is elmondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. És végül elmondja azt, hogy emberhez hasonlóvá lett. Jézus Krisztus magára öltötte az emberi testet, 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet, csak azért, hogy lefizesse érettünk a váltságdíjat, az pedig a halál. Harmadik dolog, amiről beszéltünk, Jézus egy időre kisebb élet még az angyaloknál is. Tudjuk azt a Bibliából, hogy az angyalok teremtett lények. És itt azt mondja az ige, hogy még az angyaloktól is egy rövid időre kisebbé lett. Zsidókhoz írt levél 2:9 ezt olvassuk. Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Kedves testvéreim, először talán szokatlan, hogy rák módjára próbálom elemezni az ígét, kikért halt meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Csak azokért, akik szeretik őt, csak azokért, akik követik őt, csak azokért, akik imádkoznak hozzá, vagy mindenkiért. És ez egy bátorító üzenet. Jézus Krisztus biztosította a megváltást, a bűnök bocsánatát és az örök életet minden ember számára. Akkor ez azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni is fog? Nem. Mert kitől függ az, hogy mi, akik itt vagyunk, leszünk-e Isten országának örökösei, vagy nem? Istentől, vagy a mi döntésünktől? A mi döntésünktől függ. És ezért igen fontos és igen lényeges ráfigyelnünk erre, hogy hogyan valósul meg ez gyakorlatban egy keresztény ember életében. Az ajándék, az örök élet, a bűnök bocsánata mindenkinek fel van kínálva. De a mi döntésünk határozza meg, hogy elnyerjük az örök életet, vagy nem. Mindennyiunk számára az örök élet a mi kezünkben van. Ha elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban tanít, és azt éljük úgy, ahogy Isten a Szentírásban megmondja, akkor nyitott számunkra az örök élet, a menny. Ha azonban csak tudjuk, de nem gyakoroljuk az isteni elveket, akkor sajnos nem. Nézve az ígét még egyszer elejétől kezdve, azt mondja, hogy Jézus egy kevés ideig kisebbé tétetett az angyaloknál. Mennyi az a kevés idő? Földre való születésétől kezdve egészen mennybe meneteléig. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, már megdicsőült testben támadt fel, és pillanatok alatt megtette a több millió fényév távolságot, felment az atyához és visszajött, és azt látjuk, hogy erre a földi életre, ameddig itt élt a földön, ő kisebb volt az angyaloknál, de most felvetek egy nagyon-nagyon érzékeny kérdést. Azt mondja, hogy a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A halál elszenvedésért. Emlékszem rá, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát. Én olyan előszeretettel elolvastam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem is a Golgotai kereszten.
de miért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie? Miért kellett kisebbé lenni az angyaloknál? Miért kellett hozzánk hasonlóvá lenni? Miért kellett emberi testünkre ölteni? Több okból. Én néhányat sorolok fel. Az egyik ok az, hogy Jézus Krisztus megértsen bennünket. Meg tudjuk-e érteni mi a hangyáknak a problémáit? Nem. Ahhoz, hogy a hangyák problémáit megértsük, nekünk hangyává kellene lenni. Tehát Jézus Krisztus emberré lett, tudja, hogy mit jelent, amikor kicsúfolják, kigúnyolják az embert, vagy még arcol is csapják, ahogy a kihallgató teremben történt, a katona arcol ütötte Jézus Krisztust. Tudja, mit jelent elfáradni, tudja, mit jelent éhezni, ő is ugyanazokat mind átélte, tudja, mit jelent sátántól kísértve lenni. De ezeken a dolgokon kívül miért kellett Jézus Krisztusnak még emberré lenni? Azért, és ezt nagyon nyomatékosan szeretném aláhúzni, azért kellett emberré lenni, mert ha Jézus Krisztus, mint Isten lejön a földre, ő nem tud értünk meghalni, mert az istenség nem hal meg. Ezért Jézus Krisztus emberré lett, hogy mindenkiért megízlelje a halált. Jézus Krisztusnak az emberi természete emberi testben meghalt, ő a haláltusáját végigvívta úgy, mint minden más ember a haláltusát végigvívja, sőt sokkal nehezebb körülmények között, mert amikor egy ember most jelen időben haldoklik, ott még ott van az isteni jóság és a kegyelem. Azonban Jézus Krisztus, amikor a kereszten volt, akkor minden ember bűnének terhe rajta volt, annyira, hogy azt kellett mondani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ami azt jelenti, hogy az Atya sem az angyalok, senki nem voltak segítségére Jézus Krisztusnak ebben a küzdelmében. Hogy ez mit jelent? Engedjétek meg, hogy elmondjam. Ami véges agyunkkal képtelenek vagyunk ezt felfogni. Elhisszük, mert Isten igéje mondja. De itt azt mondja még az ige, hogy a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, szó szerint az történt, amit a Szentírás mond, megtörtént Jézus Krisztus trónfoglalása, tehát trónfoglalása és megkoronázása. Aki erről bővebben akar olvasni, két fejezetben van ez megírva, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, részletesen le van írva Jézus Krisztus trónfoglalás és megkoronázása. Látjuk azt, hogy ebben az egy ígében megtaláljuk mindazokat a dolgokat. Említettük azt, hogy emberré lett. Az ige Jézus Krisztust jelképezi János evangéliumában, testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten emberré lett. Az Isten testé lett. Erre a test szóra szeretnék azért nagyon-nagyon hangsúlyt tenni, mert én tudom azt, hogy milyen tévtanítások vannak Jézus Krisztus testével kapcsolatban a keresztény világban. Én csak a bibliai tételeket hozom. Amikor itt olvassuk a görög szöveget, hogy az ige testé lett, akkor itt a test szót úgy ejtjük ki, hogy xarx. Ez a szó annyit jelent, hogy Jézus Krisztus magára vette a valóságos, bűnös emberi testet. Jézus Krisztus nem bűn nélküli testben volt. Nem Ádám bűnesete előtti testet öltött magára. Itt most szeretnék hozni egy konkrétumot, engemet zavart egy dolog az egész keresztény világban, és most felteszem nektek először a kérdést. Mikor van a katolikus naptár szerint Mária szeplőtelen fogantatása? Hadd lássam ki, milyen jó katolikus. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása.
december 8-án. Ami nekem nagyon különös volt, egy helyen tartottam, egy nagyon erős katolikus helységben tartottam előadást, és feltettem ezt a kérdést, és kórusban mondta mindenki, hogy december 8-án. Mondom neki, nagyon jó, akkor mikor van Jézus Krisztus születése? Azt mondja, hogy december 25-én. Ha december 25-én van, akkor december 8-a és 25-e között mennyi idő telt el? Ezt már ők is kérdezték, de nincsen rá válasz. Nem tudják, hogy mit jelent. Hát mondom, én azt mondom, hogy gondoljuk végig a szót, ami mondja. Kinek a fogantatása? Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Katolikus egyházban van egy dogma, amely azt tanítja, hogy tudják is, hogy hogy hívták Máriának az anyját, különben ezt nem tudott, ez csak egy dogma, ez csak egy tanítás, hogy Annának hívták, és Szűz Mária szeplőtelen fogantatása gyakorlatilag azt jelent, hogy Isten szent lelkétől fogantatott Mária is Anna méhében, az ő anyjának méhében. Máriában, amikor megfogant Jézus Krisztus a szent lélektől, akkor ugyanúgy bűntelen emberi testet öltött magára. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten a Szentírásban azt mondja, hogy Jézus Krisztus 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára, és nem bűntelen testet. Nagyon keményen fogalmaz János közönséges első levele 4. részében, az első 4 versben, és ott azt mondja, hogy aki azt tanítja, hogy bűntelen testben volt Jézus Krisztus, az az Antikrisztus. Nagyon kemény ez. Itt maradjunk annál, hogy Jézus Krisztus azért tud bennünket megérteni, mert ugyanolyan emberi testet öltött, mint amilyen volt az embereknek 4000 évvel a teremtés után, amikor Jézus Krisztus megszületett. A bűneink elszakították az atyától, erre is utaltam. 9 órakor, Márk evangélium 15. rész 39. versében, 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami megmagyarázva annyit jelent, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus miért mondta ezt? Azért, mert magára volt hagyva. Teljesen magára volt hagyva. És a sajtót egyedül kellett, hogy tapossa, egyedül kellett, hogy megvívja a csatát, elszakítva a mennyei angyalok sem segíthettek, sem az atya sem nem segített neki. Jézus azért mondott le mindenről, hogy az örök pusztulástól megváltson bennünket. Hogy is hangzott Jézus Krisztusnak a példázata? A kereskedő, a drága gyöngy kereskedő mit adott el? Miről mondott le? Mindenét eladta, hogy azt az egy drága gyöngyöt megvásárolja. Azonban, kedves testvéreim, ennek a példázatnak kettős tanítása van. Lehet, hogy sokan meg fogtok döbbenni, de én nekem az egyik is csodálatos, amit eddig tanultunk, de a másik is csodálatos, miért? Azért, mert az első tanítás szerint példázatnak kettős tanítása, hogy Jézus a drága gyöngy kereskedő, és mi vagyunk a drága gyöngy. Azonban a második tanítást, amit Jézus Krisztus ebben a példázatban adott, mi vagyunk a drága gyöngy kereskedő, és Jézus a drága gyöngy. Ezért mondtam a bevezetőben ma, ennek a példázatnak nem csak tanulói, hallgatói vagyunk, ennek a példázatnak résztvevői vagyunk. Miről kell nekünk lemondanunk? Mit kell nekünk eladnunk, hogy Krisztust és az örök életet megvásároljuk? Ez a csodálatos része a tanításnak. Először tehát beszéljük meg azt, hogy miről kell lemondanunk. Mi mindenről kell lemondanunk, felsorolom úgy, mint a Jézus Krisztusnál. Jézusnak kell átadnunk életünk kormánykerekét. Könnyű-e ezt megtenni? Általában minden ember úgy van, hogy én szeretem kezemben tartani életem kormánykerekét. De hova vezetem én az életemet, ha én irányítom az életemet, és nem bízom az életemet Jézus Krisztusra?
Második, fel kell öltöznünk az isteni természetet. Jellemben hasonlóvá kell válnunk Jézus Krisztushoz. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt, hasonlóaknak kell lennünk Jézushoz, akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Látjuk, hogy Jézus Krisztusnál is 5 dologról mondott le Jézus Krisztus, és itt is felsorolom azt, hogy miről kell nekünk lemondanunk, vagyis mit kell Isten segítségével elérnünk, hogy valóban Isten országának örökösei lehessünk. Tehát a keresztény élet nem abból áll, hogy bizonyos emberi rendeléseket, hagyományokat gyakorlok, hanem küzdelemből és Jézus Krisztus követéséről. Első, Jézusnak át kell adnunk életünk kormánykerekét. Ezt a Bibliában találjuk feljegyezve, Pál apostol a saját tapasztalatát mondja el, nekem ez az ige mindig rengeteget jelent, Galata beliekhez írott levél 2. rész 20. versében. Hogyan kezdi? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engemet és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy egy bizonyos értelemben, fordított sorrendben találjuk a Bibliában a ránk vonatkozó részt, mint Jézusnál. Mert Jézus Krisztus emberi testet öltött, itt élt a földön, kisebbé lett az angyaloknál, és az ő 5 felsorolás között kereszt halála volt az utolsó. A keresztény életben ez az első. Nem különös? Most mondjátok úgy őszintén, könnyű-e megvalósítani azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítetni? Saját erőnkből ne is próbáljuk, mert nem fogunk célt érni. Isten segítségével viszont igen. Mit jelent azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk? Meghalunk élni a bűnnek, és Isten tesszük életünkben az első helyre. Mert azt fejtegeti tovább, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Kedves testvéreim, a keresztény ember életében a győzelem titka az, hogy Krisztus bennünk él. Testvéreim, Jézus Krisztus nem albérlő akar lenni nálunk. Jézus Krisztus nem vendég akar lenni nálunk. Ő bennünk akar lakozni. Ezt így mondja el Jézus Krisztus jelenések könyvében az ő szavai ezek, 3. rész 20. versében, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és ő én velem. Kedves testvéreim, ha mi akkor leszünk készek mindenről lemondani, hogy az örök életet és Krisztust megvásároljuk, ha Jézus Krisztus bennünk lakozik. A keresztény élet nem abból áll, hogy időközönként elmegyek és egy Isten tiszteletet végighallgatok. Adjuk át életünk kormánykerekét. Mert az elébb mondtam, most még egy mondat erejéig visszatérek, hová tudjuk mi kormányozni magunktól az életünket? Az örök életre vagy az örök kárhozatra? Magunktól. Egyértelmű a válasz. De ha átadjuk életünk kormánykerekét, rábízzuk magunkat arra, aki tudja, hogy mi a jó a számunkra és mi nem. Felöltözni az isteni természetet. Péter apostol 1. levele, 1. rész, 4. verse. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Figyeljük meg a sorrendet, amit Péter apostol itt elmond. Isten megadta az ígéretet. Isten biztosította számunkra azt, hogy mi győzzünk, hogy mi mindenről lemondjunk, mindent eladjunk, csak azért, hogy Krisztust és az örök életet elnyerjük, és így jutunk el, hogy az isteni természet részesévé legyünk. Mit jelent az, hogy az isteni természet részese legyünk? Tegnap több helyen a szombatiskolai tanulmányt, amikor befejeztük az utolsó mondat, az utolsó
kijelentés Péter apostol második levelének harmadik részében, a 18. versben azt mondja, hanem növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Mit jelent ez az utolsó felhívás a levél végén, hogy növekedjetek Jézus Krisztus megismerésében? Itt azt mondja, hogy az isteni természet részeseivé legyetek. Mit jelent megismerni Jézust? Megfogalmazom egy mondatba. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Jézust, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhoz. És amikor Jézus Krisztus eljön, nem azt fogja kérdezni, hogy hogy tettél, mit tettél, mi mindent tettél, természetes a Biblia szerint való élés az helytálló, hanem keresni fogja a jellemének visszatükröződését. És azért mondja, hogy így tudjuk kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Ez egy csodálatos tanítása a Szentírásnak. János első levelében, a második rész, 6. versben, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, hogy ő járt. Ez az, amit az imént megfogalmaztam. Testvéreim, a Biblia ismeret egy áldott dolog. A Biblia ismeret egy áldott dolog. És minél jobban ismerjük Bibliát, annál inkább kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ismerni Jézus Krisztust pedig annál inkább vissza kell tükröznünk az ő jellemét. Úgy kell járni, ahogy ő élt. Elmondok egy tapasztalatot. Egy mélyen vallásos ember, katolikus ember, Bibliát olvasó ember. Én az 55 éves lelkészi szolgálatom ide alatt senhol, senkit nem találtam olyan jó Biblia ismerőt, mint az az ember volt. Elmondta, hogy minden áldott nap minimum 2 óra hosszáig olvassa a Bibliát. Rettenetesen bírta az álmatlanságot. Minden reggel 4 órakor kelt. Őnek elég volt 3-4 óra hosszát aludni, de a Biblia olvasásra minden nap minimum 2 óra hosszát szentelt. És én azt kérdeztem, hogy Kálmán bácsi, legyen szíves, mondja már meg, miben követi ön Jézust? Ez lesz a házi feladat, 2 hét múlva találkozunk. Nem kell 2 hét, kimondom én azonnal, én mindenbe követem. Mondom, Kálmán bácsi, 2 hét múlva várom a választ. 2 hét múlva megérkeztem, mert csak este ért rá, és kérdezem, hogy Kálmán bácsi, kész-e a házi feladat? Lehajtja a fejét, azt mondja, sokat gondolkodtam, sokat olvastam a Bibliát, és azt mondja, tudja, mire jöttem rá? Majdnem semmiben nem követem Jézust. Én arra bátorítok mindannyiatokat, vegyetek időt magatoknak, olvassátok a Bibliát, és nézzétek meg, hogy miben követjük Jézust. De az ige azt mondja, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő benne marad, Krisztusban marad, annak úgy kell járni, ahogy Jézus Krisztus járt. 4. Hasonlóknak kell lennünk Jézus Krisztushoz, és itt azt olvassuk János közönséges első levele, 3. rész, 2. versében, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha megjelenik, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ami van. Mi a keresztény élet végkifejlete, végcélja? Kihez legyen a mi jellemünk hasonló? Jézuséhoz. És én arra bátorítok mindannyiatokat, higgyétek, hogy az én keresztény életemben a harc e körül forog. Hasonló lenni Jézus Krisztushoz. Hasonlítani jellemben Jézus Krisztushoz. És akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Mert azt olvassuk Róma belekhez írott levél 5 rész 19. versében, amiképpen egy embernek engedetlensége által minden ki bűnössé lett, azonképpen egynek engedelmessége által mindenki igazzá lett. Kedves testvéreim, hány ember szófogadatlansága miatt jött be a bűn? 1. És hány ember engedelmessége folytán jött be az örök élet? 1. Akkor kiben reménykedjünk másunk kívül?
senkiben másban, csak egyedül Jézus Krisztusban. Most térjünk vissza, miután láttuk ezt az öt dolgot, hogy mi mindent kell elérnünk Isten segítségével, akkor álljon elébünk ez a kijelentés, akkor vásárolhatjuk meg Krisztust és az örök életet, ha bűneinkről lemondunk. Hogy történik ez? Miért nehéz lemondani rossz szokásainkról? Megoldottuk már ezt a gordiusi csomót? Én elméletben igen, és ezt szeretném átadni, de gyakorlatban is ezt törekszem megvalósítani. Miért olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Több ok miatt. Első az, hogy örököltük. Gyereket nem kell rosszra tanítani. Második, mivel cselekesszük, belénk öregszik a rossz szokás. Ezért fiataloknak mindig arra tanácsolom, hogy fiatal korukban törekedjenek megszabadulni rossz szokásaiktól, sokkal könnyebben megy, mint amikor már elérik azt a kort, amiben én is vagyok, és megvan cövekesedve bennünk a rossz. Mi a harmadik oka annak, hogy olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Elmondhatom? Szeretjük. Szeretjük. Akár elismerjük ezt, akár nem ismerjük el, szeretjük. Megszoktuk, és szeretjük. Ha valamit gyűlölünk, attól gyorsan megszabadulunk. Ha valakit gyűlölünk, attól is gyorsan megszabadulunk. Megszoktuk és szeretjük. Na most testvérem, a keresztény élet abból áll. Mindjárt hozok egy példát. Ez az örök élet. Ez Jézus. Ez a bűn, az örök pusztulás. Ha mi itt vagyunk, akkor mit szeretünk jobban? Az örök életet vagy az örök pusztulást? Ha itt vagyunk, akkor az örök pusztulást szeretjük jobban. Minél tovább haladunk, és minél közelebb kerülünk Krisztushoz és az örök élethez, ez minek az eredménye? Ez annak az eredménye, hogy mi jobban szeretjük Jézust, mint a bűnt. Jobban szeretjük az örök életet, mint az örök pusztulást. És hogyha egész itt vagyunk, akkor szeretjük Jézust és gyűlöljük a bűnt. Szeretjük Jézust és gyűlöljük a rossz szokásainkat. Szeretnék elmondani fizikai értelemben egy nagyon jellegzetes dolgot. Volt egy ember, aki nagy dohányos volt. Amikor elfogadta Krisztust és elfogadta az igazságot, családfő volt, akkor megparancsolta, hogy ezentúl az én szobámban senki nem gyújthat rá, se a fia, se a menye, se a senki, se a vendég, ha rá akar gyújtani, akkor kérjétek meg, hogy menjen ki és kint gyújthat rá, de az én szobámban nem gyújthat rá senki. Megutálta a cigarettát. Ahogy egy ember, aki szerette a cigarettát, képes volt megutálni a cigarettát, akkor Isten segítségével ment ez végbe. Azt jelenti, hogy a bűnt, amit szerettünk, Isten segítségével meggyűröljük. Hogyan írja ezt a Bibliában le Isten? Nagyon megdöbbentő ez a kijelentés. Lehet, hogy sokan nem is tudnak mit kezdeni vele, elolvassák és azt mondják, hogy ja, igen, ezt Isten írja, de ez mit jelent, ezt már ne kérdezze tőlem senki. Jelenések könyve 3. rész 18. versében találjuk ezt a csodálatos győzelemre vezető utat. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem három dolgot. Három dolgot. Számokkal ki is jelöltem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdság, ez a bűnt jelképezi. És védj tőlem szemgyógyító írt, és kend meg a te szemedet, hogy láss. Mind a három esetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. Hát kedves testvéreim, én nektek nagyon őszintén, nagyon nyíltan elmondom, évek múltak el, én olvastam ezt az ígét, ha kell, százszor is, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent. Amikor János apostolnak Jézus Krisztus mondja ezt a tanácsot,
akkor nagyon kevés volt a pénz, vagy nagyon ritka volt a pénz. Cserekereskedelem volt. Egy házat lehetett venni 100 tehénért. Vagy egy ruhát lehetett venni nem tudom én mennyi termékért. Cserekereskedelem. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy védj tőlem, én adok neked tűzbe megpróbált aranyat, azonosítsuk be, hogy mi az első, mi a második és mi a harmadik is, mindjárt könnyebb lesz. Tehát a tűzben megpróbált aranya hit és a szeretet. Vegyél tőlem hitet és szeretetet. De hát a hit az ajándék, hogy lehet venni? Ez a különös ebben az igében, és erről szeretnék beszélni. Fehér ruha az a Krisztus igazsága. Védj tőlem szemgyógyító írt, a kegyelem olaja, vagyis lelki ítélőképesség. Kedves testvéreim, a győzelemhez minden háromra szükségünk van. A hitre is, a szeretetre is, a Krisztus igazságára, meg a kegyelem olajára is. Jézus azt mondja, hogy ezt vegyed tőlem. Hát azt tudjuk a Bibliából, hogy az örök élet bűnök bocsánata az ajándék. Akkor miért kell venni? Mit tudunk mi eladni, hogy megvásároljuk Krisztust és az örök életet? Bűneinket. Most, drága testvéreim, ma este az a nagy kérdés, és Jézus Krisztus ebben a példában azt a tanítást adja, készek vagyunk-e lemondani bűneinktől? Bűneinkről és rossz szokásainkról pedig úgy tudunk lemondani, ha teljes szívből szeretjük Jézust. És most ezt összefoglalom. Amilyen mértékben szeretem Jézust, olyan mértékben mondok le bűneimről és rossz szokásaimról. Így tudjuk megvásárolni az örök életet. Jézus azt mondja, adjátok át nekem rossz szokásaitokat, csúnya szavaitokat, bűneiteket, és én örök élettel ajándékozok meg benneteket. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, tehát cserekereskedelem, bűneinket és rossz szokásainkat adjuk oda Jézusnak. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy ezt készek vagyunk megtenni? Mert a vallásosság nem vezet el bennünket erre a szintre. Krisztus szeretete viszont igen. Az önszeretet kirekeszti Krisztus szeretetét. Aki jobban szereti magát, mint Krisztust, abban az emberben nem lakozhat Krisztus. Akkor én nem adtok el mindent. Negyedik dolog, ha nem vigyázunk, rabulejti gondolatainkat és uralkodik cselekedeteinken. Válasszuk. Egy történettel szeretném zárni, és még egy utolsó képpel. Ezt olvastam régen, de úgy gondolom, hogy végigkísér az életem. Egy ember árulta a házát. Jött a vevő, és azt mondja, hogy nekem tetszik az ház, tetszik az ár is, valamennyivel kevesebbért kérte, az eladó eladta. Megcsinálták a szerződést. Az eladó azt mondta a vevőnek, hogy ő neki egy kitétele van. Mindent elad, de a legbelső szobában volt egy 200-as szög, azt foglalják bele a szerződésbe, hogy azt a 200-as szöget azt nem adja el. Az az ő birtoka lesz. És a vevő úgy gondolta, és úgy volt vele, hogy mit törődök én azzal a 200-as szöggel a belső szobába? Belefoglalta a szerződésbe. Megtörtént a szerződés hitelesítés, az eladó kiköltözött, vevő beköltözött, élvezte a szép házat, minden. Elmúlt ki tudja, hogy hány év, egy nap megjelent, éppen esett az eső sáros csizmába, és azt mondja a volt tulajdonos, hogy akarom látni az én szögemet. Hát azt mondta, hogy vetse le a sáros csizmát. Nem, én nekem ahhoz a szöghöz jogom van. Sáros csizmába végig gyalogolt az egész házon, a szőnyegen, és megnézte a szöget, ott hagyta a saras lábnyomát, és elment. Hát ez nem nagyon tetszett az új gazdának, de szerződésben benne volt. Egyszer valaki zörget éjfél után 2 óra tájon, hát kicsoda a volt gazda? Látni akarom az én szögemet. Mit tehetett az új gazda? Be kellett-e engedni a volt gazdát? Be kellett engedni. Van-e ilyen bűnszög a te életedben és az én életemben? Amit nem adtunk el, megtartottunk, megtartott a sátán,
és ő neki joga van hozzánk, ha csak egy szöget megtartottunk. Ez utolsó dolog, amit szeretnék ma este hozni. Mindnyájunknak van reménye az örök életre, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Mire vagyunk készek? Készek vagyunk-e mindent eladni Krisztusért? Nem fizikai, nem a házunkat kell eladni, nem a, nem tudom én, kerékpárunkat, vagy autónkat, vagy traktorunkat, nem. Mit kell eladnunk? Bűneinket, rossz szokásainkat. Készek vagyunk-e meghozni ezt az áldozatot? Isten segítsen meg, hogy hozzuk meg, a döntést hozzuk meg most, és ezzel a döntéssel éljük tovább földi életünket, készüljünk a Krisztussal való találkozásra. Ebben segítse meg Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, mindenre.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat a Láthatár mai adásában. Sokan gondolják úgy, hogy egy dietetikus családjában minden étkezés tökéletesen megtervezett, a gyerekek örömmel esznek meg minden zöldséget, és a konyhában mindig minden a legnagyobb rendben zajlik. De vajon valóban így van? Mai műsorunkban három dietetikus édesanyával beszélgetünk arról, milyen kihívásokat, örömöket és tanulságokat hozott számukra az anyaság, és hogyan fonódik össze a szakmai tudás a mindennapi családi élettel. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örülök, hogy ismét elfogadtatok a meghívást a mai beszélgetésre, hogy itt vagytok, és hogy személyessé teszitek ezt a mai adást, hiszen dietetikusként ismerünk mindannyiótokat, de ma személyesebb dolgokat is meg fogtok osztani velünk, és örülök, hogy itt vagytok. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Legtöbben ismernek már titeket, találkoztak már veletek, akik követik az adásunkat, és tudják azt, hogy mivel foglalkoztok, ismerik a tanácsokat, amiket megosztotok, vagy megosztottatok velünk, velük. Ma azonban egy másik szemszögből is elemezzük a dietetikus világot, és a ti személyes szemszögeiteken keresztül vizsgáljuk meg azt,

0: milyen az anyaság, milyen egy nőnek gyerekekkel lenni, etetni őket, de azelőtt a várandóságot megélni. Ugyebár nagyon jól ismeritek az előírásokat, a tanácsokat, szakmailag fel vagytok készítve, hogy jó tanácsokat adjatok másoknak, de most megismerjük azt, hogy ti az életetekben hogy sikerül összeegyeztessétek a mindennapi életet ezekkel a dolgokkal, és első kérdésként talán egy nehéz, de talán egy egyszerű kérdést teszek fel, még pedig azt, hogy mit jelent számotokra az anyaság. Mindhárman már találkoztatok, vagy találkoztok, folyamatban vagytok az anyaság irányába, és kíváncsi vagyok arra, hogy élitek meg ezt az életnek ezt a szakaszát, az anyaságot.
1: Számomra az anyaság az szintén a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphattam. Ellenben egy picit másképp élem meg, mint ahogy gondoltam, hogy ezt meg fogom élni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden nap tanulok valamit a gyermekemtől, gyermekeimtől, csak ugye még az egyik gyermekem egy pár hetes, ezért még csak most barátkozunk, és most hangolódunk össze. Nem gondoltam volna, hogy ennyire komplex lehet valami, és hogy ennyi ekkora dedikálást fog igényelni. Számomra azt jelenti, hogy úgymond az, ami a könyvekben meg van írva, egy picit fel kellett dolgozzam, hogy a való élet nem ugyanazt jelenti, és úgy gondolom, hogy a munkásságom során sokkal empatikusabban tudom kezelni a pacienseimet is, mivel nekem az egyik fő területem az a gyermekek táplálkozása. Ameddig nem volt gyermekem, addig én azt hittem, hogy reálisan megértem, ami történik, és történhet egy családban, és hogy kellene étkezni. Ellenben ezt az a pillanat, amikor megkezdődött a hozzátáplálás, teljesen mindent felülírt, és úgy gondolom, hogy teljesen más rálátásom lett ezzel kapcsolatosan.
0: Isten éltesse a kis babádat, és örülök, hogy itt vagy, és hogy egy ilyen friss szemszöggel fogsz ma válaszolni a kérdésekre, hiszen most minden újból új számodra az anyaság kapcsán. Lássuk, Enikő, te hogy készülsz erre a folyamatra? Mit jelent neked ez, hogy anyává fogsz válni?
2: Hát igen, még mondjuk, hogy új vagyok a kolléganőkhöz képest így a területen. Viszont én is egy áldásnak látom elsősorban, és ugye most egy várakozási periódus áll előttünk, illetve mögöttünk. Hát minden esetre segítség az ugye, hogy más szemszögből is láthattam a dolgokat, tehát úgy is, mint dietetikus. Viszont, ahogy Karola is mondta, nem mindig lehet a könyvet követni, még a várandossági periódusban sem. És most például az jut eszembe, hogy ez a tiltott gyümölcs, hogyha tudod, hogy valamit nem szabad, akkor mintha pont azt kívánnád a legjobban. Most így a gyerekekre gondolok, hogy ugye, ha csokit tiltunk, vagy ilyeneket tiltunk, akkor jobban kívánják. Én így voltam, amit tudom én, a tojással, meg az ilyen dolgokkal, amire most picit jobban oda kellett figyelni. Nem azt jelenti, hogy nem lehet fogyasztani, csak ugye picit másabb technológiával kell elkészíteni, vagy ilyen ehhez hasonló dolgokkal. Így más szempontból nem mondhatom, hogy nagyon nehéz volt eddig, de nem is jó szerintem, hogy így hasonlítgassuk egymást, mármint egymásnak a várandossági periódusát, mert mindenkinek máshogyan éli meg. A nagyon közeli barátnőm is van, aki olyan, akinek ugye nagyon-nagyon nehéz volt a periódus, van, akinek nagyon könnyű. Néha erőt merítesz ezekből, néha pedig lehet, hogy frusztráló lehet, hogy akkor neked miért nehezebb, de úgy át kell ölelni szerintem így a periódust, úgy, ahogy van, és hát örülni neki, kiélvezni minden pillanatát. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A lányok jobban tudják.
0: Segítsen az Úr, és örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy ez a beszélgetés megvalósul, mert még régen, amikor vételeztük felvételeket a babavárásról és a gyermekek táplálkozásáról, akkor említettük ezt, hogy milyen érdekes lenne, ha elemezgetnénk azt, hogy ahányfélék vagyunk, annyiféle módon történhetnek az igények a táplálkozás terén, de nem csak. És örülök, hogy megvalósul emiatt ez a beszélgetés, mert most látni fogjuk élesben, hogy mik a különbségek, és hogy lehet ezeket összeegyeztetni a valósággal. Anita, te 3 gyermekes anyuka vagy már. Jó sok tapasztalatod van ilyen téren. Számodra mit jelent anyának lenni?
3: Ó, hát így gondolkodtam, miközben a többiektől kérdeztél, hogy mi lenne ez a néhány szó, amiben ezeket össze tudnám foglalni. Az áldás és az ajándék azzal egyetértek, a tanulás az szerintem is egy szerves része annak, hogy anyák vagyunk és szülők vagyunk, a rugalmasság és az alkalmazkodás. Szerintem ez a másik két olyan terület, ami nagyon fontos, akármilyen szakmája legyen egy szülőnek, és az, hogy felelősség a gyerekek iránt. Én nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, mert fontosnak tartom azt, hogy ezekről a témákról legyenek olyan őszinte beszélgetések, ahol a szakemberek is megmutatják az ő emberi oldalukat, és mindezt a nehézséget, azokat a kihívásokat, amikkel ők is szembe találkoznak, azokat más emberek, vagy nézők, hallgatók elé tárják, és ezáltal szerintem sok motivációt, erőt, példát, és olyan dolgokat tudunk adni a nézőknek és a hallgatóknak, amit egy szakmai beszélgetés alkalmával nem tudnánk biztosítani nekik. Az én a történetemben talán az érdekes, vagy a csavar, hogy én azelőtt lettem anya, hogy dietetikus lettem volna. Tehát látom mindkét oldalt, és szerintem azáltal, hogy valakinek gyerekei is vannak, és például a gyerekek táplálkozásával foglalkozik, akkor lesz igazán hiteles szakember ezen a területen, hogyha van saját gyereke. Akkor látja igazán, ahogy említettétek a tankönyvi példákat, hogy milyen az, amikor van egy ajánlás, viszont a valóságban teljesen más van. És nem lehet azt mondani, hogy ezt pedig így szó szerint be kell tartani, mert csak így egészséges a gyerek számára. Mert az élet nagyon nem erről szól, és nagyon nem ilyenek a mindennapi helyzetek. És akkor annak az anyukának, aki mondjuk aggódik a saját gyerekének az egészség iránt, vagy táplálkozása miatt, hogy tudod úgy elmagyarázni, és hogy tudsz úgy gyakorlati tanácsokat is adni, hogy tényleg látszik az, hogy megérted a helyzetet, és nem csak azzal gyanúsítod, hogy most nem akarja eléggé, vagy nem próbál meg mindent, hanem te magad is a saját életedben találkoztál ezekkel a helyzetekkel, és amiért sokkal hitelesebb tudsz lenni. És azt a részét is meg tudom érteni, mivel ugye először volt a szülővé válás, és utána a dietetikai karrier, hogy mi az, amikor rengeteg információ van körülötted, próbálsz tudatosan, egészségesen felnevelni egy gyereket, megszülni egy gyereket, mindent megtenni azért, hogy jól alakuljon a gyereknek a táplálkozása is, viszont közben nem tudod, hogy kell, kire kell hallgass, milyen információk azok, amik hitelesek, és mi az, ami csak valami tévhit, vagy nem állja meg a helyét, és hogy mennyi aggódás, mennyi kétségbeesés tud ezzel lenni, és milyen más az, amikor már szakemberként tudod, hogy minek lehet hinni, és mi az, ami alapján dönthetsz, és ez mennyire felszabadító érzés, hogy tudod, hogy nem egy étkezésen fog múlni, vagy nem egy bizonyos összetevő a csodaszer, amit hogyha véletlenül kihagysz, akkor most a gyereknek az egészségi állapotára hosszú távon fog hatni. Úgyhogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, hogy informáltak legyünk, és ezáltal a szemléletünk is átalakul, akár az anyaság gyereknevelés kapcsán.
0: Több kérdés kavarog a fejemben, és nem tudom, hogy melyikre térjek rá hamarabb, mert az idő nagyon gyorsan telik. Persze van időnk még bőven beszélgetni, ne ijedjetek meg, de annyira jó beszélgetés lesz, már előre érzem, hogy nem fogunk az összes kérdésre tudni kitérni. Azonban felteszem azt a kérdést, hogy volt-e olyan tanács, amit régebben adtatok,
2: vagy akár kaptatok dietetikustól, vagy szakembertől, vagy dietetikusként, szakemberként, és megtapasztalva az anyaságot, látjátok azt, hogy bizonyos empátiát igényel az a tanács, vagy hogy másképp is lehet, azután, hogy megtapasztaltátok a saját bőrötökön, milyen anyának lenni, vagy babát várni. Hogyha van röviden egy ilyen tapasztalat, ami gyorsan eszetekbe jut, akkor megoszthatjátok most itt velünk, és utána majd rátérek a következő kérdésre.
3: Nekem ez nehéz kérdés, mert ugye én nem adtam azelőtt tanácsokat, mielőtt gyerekeim lettek volna, viszont nekem az egész pályám, dietetikus pályám abból indult ki, hogy az első gyerekemnek az étkezését szerettem volna jól csinálni. Tehát akkor volt az első találkozóm egy dietetikussal, vagy első konzultációm, mert tudva, hogy főleg növényi étrend volt jellemzőre, nagyon aggódtam, hogy a gyerekemnek hiánybetegsége lesz, mindent összeolvastam én is az internetről annak idején, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt nem lehet csak internetről megoldani. Tehát ehhez kell egy szakember, akinek fontos a tanácsa, és később egyetemi tanárom lett az illető, akinek a szolgáltatásait igénybe vettem akkor, és ránéztem a menüre és a tanácsokra, amit elkészítette a hozzátápláláshoz a nagyobbik gyerekemnél, és azt éreztem, ezt én is tudnám csinálni, és szeretném is, és milyen jó lenne ezeket megtanulni. Persze ott volt már régebbről az érdeklődés a táplálkozástudomány iránt, viszont ez volt az a lökés, ami azt mondta, hogy na, akkor lehet, hogy ez a pálya van neked. És azóta is érdekes, hogy ez a terület nagyon közel áll hozzám mai napig is, különböző gasztró, vese, stb. Mellett, ez valahogy még inkább a szívemhez nőtt, mert ebből indult ki az egész. És így utólag az az illető, akitől a tanácsokat kaptam, nem volt gyereke, és utólag így látom, hogy az a menü, amit akkor elkészített, persze nagyon jó szakember, és nagyon szépen összeállította, de valahogy ideális volt, és amikor próbáltuk ezt életbe léptetni, vagy alkalmazni, vagy úgy összeállítani, hát az több-kevesebb sikerrel járt, inkább kevesebben, mint többel. Úgyhogy ezt tudom így elmondani erről. Nem tudom, lányok, hogyha nektek van
1: ilyen. Nekem az a tapasztalatom volt, hogy nagyon, mielőtt nem volt gyermekem, nagyon nehezen értettem meg azt, hogy a gyerekeknél van olyan időszak, amikor tényleg nem akarnak semmit megenni, vagy semmilyen zöldséget, semmilyen gyümölcsöt, amit például azelőtt egy nappal nagyon szerettek. Tehát most már látom, hogy nem csak attól függ, hogy mit szeretnek, vagy mit nem, hanem éppen milyen kedvük van, hogy kelnek fel, kire haragusznak, vagy kire nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon függ mindentől, ami körülöttük van, és nem attól például, hogy szeretik azt az ételt, vagy nem. És terhesség során pedig a két terhesség alatt nagyon-nagyon sok információt kaptam, rokonságtól, családtól, természetesen, hogy mindenki jön ezernyi mondattal, hogy hogyan kellene a legjobban csinálni.
3: Tehát, és mindenki jobban tudja, mint
1: mindenki sokkal jobban tudja, de nem is értik meg, hogy két terhesség nem ugyanolyan, míg a saját terhességeim is teljesen változóak voltak. Az egyik terhességnél nem tudtam semmiféle sós dolgot enni, másik terhességnél egyfolytában csak a sósat kívántam, tehát hiába jönnek kívülről a tanácsok, mert sajnos nem mindegyiket tudjuk alkalmazni, nem mindegyik állja meg a helyét, és szerintem nagyon sokat számít, hogy azért hallgassunk a saját megérzéseinkre, amellett, hogy ugye az általános ajánlásokat figyelembe vennénk. De szerintem tényleg nagyon jó meghallgatni mindenkit, de ellenben mi kell meghozzuk a döntést, és ugye a szakirodalommal összefüggően, hogy mit alkalmazunk, és mitől tartjuk távol magunkat.
2: Hú, ez így érdekes volt mindkettőtöket meghallgatni. Amúgy az én pályafutásom is valahogy így indult, csak nem a saját gyerekem, hanem a testvéremet láttam először. Pont egy ilyen periódusban, hogy nem tudtuk mi az, ami miatt, ugye fogyasztottam mondjuk a halat, a rizset, a spenótot, és egyszerűen egyiket sem. Tehát, hogy fúj, ez nem jó illatú, ez nagyon büdi, ez nem jó ízű, és néztem, hogy most mi lesz ezzel a gyerekkel. Tehát, hogyha egy nagyon szerette azt a bizonyos ételt, most egyáltalán nem fogadja el, vagy csak tésztát tésztával, tehát ugye laska nem itt fogyasztott volna, ha lehetett volna reggel, délbe, este, nem értettem, és valahogy így indultam el én is ezen az úton, meg ugye ott voltak a bizonyos közeli családtagok, ahol túlsúly volt a probléma, és meg szerettem volna érteni a hátterét is, nem csak ugye ilyen tanácsokat adni, hogy na most hát meg kell fogyni, kevesebbet kell enni, és majd beáll a fogyás. Most így ugye a gyerekkel, a saját gyerekemmel még nem tudom ezt így összhangba hozni, vagy megnézni, hogy mennyire lesz majd különbözőbb, de...
4: Hogyha gondolsz maga a várandóság időszakára és arra, hogy milyen sok információval rendelkezel a táplálkozásról, itt most azokra az információkra gondolok, amiket tudományra vannak építve, nem feltétlenül más tanácsok csaiból származnak, akkor mi volt az, ami számodra teher volt, tehát nehéz volt beiktatni? Mondtad azt, hogy például inkább azokat az ételeket kívántad, amiket nem kellett volna, vagy kockázatosabb fogyasztani mm-hmm. őket ebben az időszakban, de volt ezen kívül valami más, vagy akár nektek is nyitott a kérdés, hogy ha visszagondoltok a terhességi időszakra, akkor melyik része volt a teher rész, és volt-e olyan esetleg, ami könnyen adódott, könnyen jött az alapján, amit tanultatok beiktatni a mindennapokba is?
2: Hát lehet, ha most így egy édeset kívántam, kicsit jobban átgondoltam, mint amikor egyedül voltam, de nem azt jelenti, hogy nem engedtem meg néha magamnak. Pont a napokban találkoztam egy ismerőssel, és akkor így kérdezte, ő is most lett terhes, és így kérdezte, hogy akkor te nem eszel cukrot, ugye? De soha, tehát amit a terhes, vagy üdítőt, semmit, ezt, azt nem fogyasztasz, így néztem egyet. Hát mondom, lehet, hogy így kívülről a csomagolás, meg ugye hát az ítélés az lenne, hogyha dietetikus vagy, akkor biztos, hogy 100%-osan nagyon pontosan betartasz mindent, viszont ez nem hiszem, hogy így. Tehát nem lenne tartható, és lehet, hogy sokkal több rosszat tennék ugye azzal, hogyha teljesen eltiltanák mindent magamtól, úgyhogy most ugye az édességre tértem volna ki, meg ugye ezek az ilyen tojásos dolgok, a majonéz, amit én amúgy nem olvadok el a majonézért, de hogy ha tudja ugye a kis tudat alatti, hogy nem szabad, akkor így mondtam édesanyámnak, hogy egy nagy vinettás tálat, azt várom majd, amiután szülök. Pedig tahinivel, ugye ezzel a szezámmagpasztával szoktuk készíteni otthon is, nagyon finom, elfogyasztok, úgyis. Nem, görög joghurt, mindenfélevel próbáltam, akkor falcs majonézzel, mindennel finom, de majd várom az igazit utána, úgyhogy nekem most ez a kettő jutott így.
3: Most egy kép ugrik be, hogy láttam, hogy az interneten, hogy egy szülés után még a kórházi ágyon volt, és nyakalta a susit. Ugye hónapokig ezt nem fogyasztotta, és ez volt a kedvence. Úgyhogy vannak ilyen lemondások szerintem. Viszont én azt vettem észre magamon például, hogy mivel most már tájékozottabb vagyok, annak ellenére, hogy tudom, mik a veszélyek, sokkal nyugodtabb is vagyok egyben. Tehát nem fogok bepánikolni attól, hogy hú, valami véletlenül becsúszott, mert tudom, hogy a testem képes arra, hogy ezeket a dolgokat korrigálja, javítsa, és hogy milyen gyógyító folyamatok indulhatnak be. Persze elővigyázatos vagyok, de hogyha bármi megtörténik, akkor ez nem fogja azt eredményezni, hogy kétségbe esetten szaladok a kórházba, hogy hű, én ezt véletlenül lenyeltem, vagy megettem, vagy akár a gyerekeknél, és mi ugye tudjuk, hogy milyen allergia veszély van, én ezt sokáig nem is tudtam, hogy mennyire veszélyes lehet például a mogyoró, a tejfehérje, vagy egyéb dolgok, amik az egyetemi évek folyamán jöttem rá, és ennek ellenére sokkal nyugodtabb voltam, mert felkészültebb voltam, és tudtam, hogy ennek mi a menete ezeknek a dolgoknak, és hogy nem jön így néha egyik pillanatra a másikra, hanem vannak jelek, fel tudjuk ismerni a jeleket, és tudunk elővigyázatosan lépéseket tenni, és ez szerintem egy akkora kincs, hogy ezeket az információkat birtokoljuk, megtudtuk, és szerintem másként nézünk valamennyire a gyereknevelésre is ilyen szempontból, hogy a gyerekek étkezésére is, vagy akár várandóság idején is.
1: Én pont Anitának az ellentéte vagyok. Minél többet, ugye, minél több információhoz jutok, annál jobban bepánikolok, tehát minél kevesebbet tudok, annál kevesebb, úgymond a...
3: Gondot okoz az agynak.
1: Igen, igen, tehát én már akkor 10 dologra gondolok, hogy esetleg, na most akkor mi történhet? Engem nem nyugtatnak.
3: Van egy ilyen, hogy orvostanhallgató szindróma talán, hogy mikor tanulnak a különböző betegségekről, hogy észlelik magukon is azokat a tüneteket, holott nincs erről szó, csak van egy ilyen része is. Tehát nekem volt ilyen periódusom, de aztán még több utána nézéssel valahogy sikerült ezen túltennem magam, de volt, tehát elismerem, hogy ebben is van valami, viszont valahogy ezen túl lendültem.
2: Maga a terhességet azt hogy élted meg? Két terhességet? Voltak olyan pillanatok, amikor úgy érezted, hogy ezt be kell tartanom, de nem tudom, vagy szeretném betartani, de nehéz?
1: Nekem lelkileg volt elég nehéz megélni azt, hogy amikor az ember dolgozik, és emberekkel dolgozik, és ugye nem szeretné az ember mindenkinek, minden paciensének elmondani, hogy most azért bővelkedik a kilogrammokban, mert egy ennyire fontos periódusban van. Nekem az volt nehéz megélni, amikor bejöttek az ajtón, és láttam, hogy látják, hogy ugye súlyt veszek fel magamra, és azt megélni, hogy úgymond azt a nézetet, hogy vajon miért hiszik, hogyha ő hiszik, akkor hogy ad nekem tanácsot a fogyásban. Nekem úgy gondolom, hogy ez volt nagyon nehéz megélni, mert az emberek nagyon előítélettel jönnek.
3: És már nem vagy hiteles szakember a szemedben, hogyha látják rajtad, hogy...
1: Pontosan is, hogy azért a magánéletünk az a mi magánéletünk, és nem szeretnénk mindenkivel megosztani. És számomra ez egy olyan lelkileg nehezen megélhető, hogy miért ítélkeznek az emberek rögtön a testalkat alapján. Tehát szerintem ez egy nagyon rossz dolog, és a mai társadalomnak a gondolkodásával egy picit kellene, hogy foglalkozni, és többet úgymond többet túllátni ezeken a dolgokon egy kicsit.
2: Embernek lenni talán, az tudna segíteni ebben, ezt én is észrevettem, úgy magamon is, de másokon is, hogy ha már valaki nem egészséges, tudok még egy másik dietetikus vendéget, aki egészségügyi gondokkal küzd, és említettem, javasoltam valakinek a dietetikust, és mondtam, hogy hasonló problémái vannak, de karbantartja. Hát de vajon miért vannak problémái, hogyha dietetikus? Tehát érdekesek ezek a dolgok, de talán ez az empatia és az emberség tudna ebben segíteni, hogy ne egyből mutogassunk az ujjunkkal, hanem lássunk mindennek mögé.
1: De ezt így dietetikusként megélni szerintem azért nem nagyon egy könnyű nehéz, dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog.
3: És ez egy nyomás rajtunk, hogy először tényleg minden páciens a külsőnkre néz. Lehet, hogy a nagyon súlyos krónikus betegek azok nem az a céljuk, hogy most súlyt vesznek, és nem arra fókuszálnak, hogy néz ki, de a legtöbb esetben ezért megnézik. És én is nap mint nap érzem magamon, hogy nekem nem szabad, nem tudom hány 10 kiló fölöslegem legyen, mert akkor hogy néz rám egy páciens, és hogy fog engem a jó szakembernek tartani, hogyha még magamról se tudok gondoskodni, és magamat se tudom karban tartani ilyen szempontból, holott elméletileg kellene tudjam, hogy maradjak fit és egészséges és vékony, és hogyha még én se tudom, akkor mit várjon tőlem?
2: Amikor megszületett a baba, vagy akár még mindig maradhatunk a terhességi időszakánál, voltak olyan dolgok, amik teljesen felülírták a tankönyvet, tehát hogy azon nem lehetett változtatni, vagy, ahogy említettétek, sokan tanácsolnak XYZ dolgokat, de azokat egyszerűen nem lehetett beiktatni, mert a baba mást kért, másként szerette, vagy a terhesség másként kérte, az emberi szervezettől más gyakorlatokat igényelt. Ha erre gondoltok, akkor milyen tapasztalatok és élmények jutnak eszetekbe?
1: Hát nálam mind a két terhességnél az első 3-4 hónap ugye száraz kifliken történt, mert mást egyáltalán ugye nem tudtam magamhoz venni, és ugye nem ezt mondják az ajánlások, hanem hogy jó lenne, hogyha a legjobban megtámogatnánk a szervezetet, és a másik nagyon nagy sok akkor ért, amikor elkezdődött a hozzátáplálás, és én már tudtam minden napra, hogy mit, hogy fogok főzni, és hogy mivel kezdünk, mi miután következik, és semmit nem akart tenni 1 éves koráig. Tehát nekem az egy nagyon nagy hideg zuhany volt, és szintén borzasztóan nehezen éltem meg, és majdnem gyomorfekélyem is alakult ki, tehát annyira súlyosan ért ez a dolog, de utána már minden helyre állt. Tehát,
2: tanított valamit ez a tapasztalat neked, hogy jó türelmesen kivárni a gyereknek az időzítését, vagy akár azt, hogy idővel rendben jönnek a dolgok, tehát hogy nem érdemes egyből megijedni, vagy akármit, igazából ezek csak az én gondolatom, de hogy neked te mivel maradtál meg, mi volt számodra a tanulság ebből az időszakból, amikor végig aggódtad anyaként, hogy nem tudod hozzátáplálni a gyerekedet. Mi volt a tanulsága számodra ennek, vagy mi maradt meg ebből?
1: Hát elsősorban az, hogy elfogadóbb legyek. Hogyha nem lettem volna annyira stresszes, akkor lehet, hogy másképp tudtam volna átadni neki. De mivel már egy olyan ponthoz értem, hogy mivel semmit nem akart enni, ezért mint anya, és valószínűleg mind dietetikus is, de ilyenkor már szerintem csak az anyai ösztönök működnek, ilyenkor már semmi más nem, túlságosan aggódtam a szituáció miatt, tehát most teljesen másképp kezelném. Tehát most látom, hogy a gyermekek mindent túlélnek, tehát hogyha csak tejet isznak is, akkor is, az is teljesen rendben van, természetesen akkor is mindent megpróbálnék, hogyha újonnan kellene vele kezdenem, de a türelmességre tanított meg, ami valószínűleg, hogy azelőtt nem nagyon szerepelt.
2: Vagy új dolog volt számodra, és mikor annyi mindent tudsz, és tudod, hogy kellene történjenek a dolgok, és pont nem úgy történnek, és tartós ez az időszak, azért teljesen érthető, hogy ez
1: azért fél év szakembert, az
2: igen.
1: Fél év az nagyon hosszú.
3: Főleg az első évben, hogyha ez van, amikor tudod, hogy minél változatosabban, minél több mindent kellene bevezetni, és az lenne az ideális, és akkor találkozol egy ilyen helyzettel, hogy nem hajlandó elfogadni, ez tényleg nagyon nehéz tud lenni.
1: Igen, tehát már oda jutottam, hogy akkor többet nem is fog foglalkozni gyerekekkel. Tehát, hogyha ennyire a saját gyermekemnél nem működik, de azután egyik napról a másikra minden megváltozott, és minden azután helyreállt.
3: Szerintem van abban is valami, hogy a szülő mennyire szorong emiatt, vagy stresszeli magát. Én nagyon sok étkezésnél észrevettem azt, hogyha így tudom, és ehhez ragaszkodom, hogy ezt a gyerek meg kéne enyje, mert az neki nagyon jó lenne, vagy legalább meg kellene kóstolja, annyira érzi rajtam a feszültséget, hogy azért se nyúl hozzá. És amikor viszont megteremtünk egy ilyen lazább környezetet, ahol ő is jól érzi magát, és nem érzi a feszültséget a szülőn, akkor ő is sokkal nyitottabb arra, hogy hozzányúljon olyan ételekhez, amihez amúgy nem lenne kedve, vagy egyáltalán idegenkedik tőle.
2: Te hogy szoktad ezt megteremteni, ezt a laza hangulatot, hogy mit értesz ez alatt, mit ittadsz be azoknak a szülőknek, akik próbálkoznak ezen, és próbálkoznak meg görcsösen hozzáállni ilyenkor a gyerekekhez?
3: Nekem is ez egy tanulási folyamat volt, mert én sem úgy kezdtem, hogy akkor most erre figyeltem. Inkább az összetevők listájára, mint hogy a tálalás és a családi hangulat. Viszont tanulunk a hibáinkból, és tanulunk, a tapasztalatok nagyon fontosak, hogy lássam, hogy ez sem működik, az sem működik, és aztán elkezdtem azt, hogy bevontam őket már amennyire lehet. Ha nem más, akkor hozzid azt a tányért, vagy tedd arrébb azt a kanalat, vagy terítsünk meg együtt. Válassza ő ki az, ami tetszik onnan a tálból neki. Forgassuk, megnézzük meg, mihez hasonlít például. Mesélhetünk történet. Én nagyon szeretem ezt a történetmesélést, és eddig akár hányféle élelmiszerrel találkoztunk, vagy étellel, mindig, hogyha valami kis történet volt, akár az összetevőkről, akár az elkészítési módról, vagy ahonnan származik az étel. Persze ez gyereknek az életkorától függ, hogy milyen szinten mesélsz neki, vagy ilyen mesefigurákhoz hasonlítottuk, szóval nagyon sok ötlet van erre, viszont amikor már ezt alkalmazni kezdtem, akkor láttam, hogy már nem arra figyelünk, hogy igen, ott van az az étel, és azt mindenképp el kell fogyasztani, hanem arra, hogy milyen jó együtt lenni, és ennek része az, hogy étkezünk együtt. És nálunk ez a közös család étkezés, ez nagyon fontos lett. Az én eredeti családommal, tehát a szüleim, az öcsém, nem volt ez egy gyakorlat. Egy vasárnapi ebéd volt, ami közös volt, és valahogy emiatt is nem alakult ki bennem az, hogy az az érzés, hogy igenis jó együtt enni, és hogy erre vágyjak, és emiatt másként tekintsek az étkezésre, viszont én már tudatosan törekedtem arra, hogy ahányszor lehet egy nap vagy egy héten, lehetőleg a család együtt étkezzen. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtak az étkezések. Sőt, szerintem anyaként egyikünk se tud, miután megszületett, szerintem te is fogod tapasztalni, hogy már nem arról szól, hogy akkor most nyugodtan leülsz, és emésztés, és az a kellemes, nagyon kellemes hangulat, mert lehet, hogy a gyerekeknek próbálod ezt megteremteni, de azért benned úgy az agyadba kattog az, hogy most mi fog történni, vagy valami kiborul, vagy valami leesik, vagy gyerek visszautasítja, az egyik ezt szeretné, a másik azt szeretné, a harmadik teljesen mást, és akkor úgy egymásról átragad, és olyankor nagyon nehéz ezt így összefogni, és megteremteni az egyensúlyt, de szerintem itt is nem a tökéletességre kell törekedni, hanem a következetességre. Vagy az, hogy legalább egy irány legyen, és azt próbáljuk úgy, ahogy tartani most, hogy minden centi oda beinkadrálódik, vagy nem, az már mellékes, de legalább legyen az, hogy ez a cél, és ennek érdekében teszünk dolgokat.
4: Enikő, nálad volt olyan, ami teljesen felülírta a tankönyveket a terhesség ideje alatt?
2: Hát most így hirtelen nem jut így eszembe. Nem mondom, hogy minden tankönyv szerint, de hogy így érdekes volt eddig így figyelni, hogy hogyan változik így a test, hogyan, nem tudom, egyik napról a másikra milyen érdekességek történnek, amit úgy más, amikor úgy elolvasol, és más, amikor úgy saját magadon átéled, megtapasztalod. Kicsit érdekes.
3: Meg amit mondtál a helyettesíthetőségről, szerintem nekünk ez egy nagy előny, hogy tudjuk, hogy például a bizonyos összetevőket hogy tudnánk helyettesíteni. Még hogyha nem is teljesen 100%-ig ugyanaz az eredmény, akár az íz szempontjából is, de legalább tudjuk, hogy na, ezt tudjuk alkalmazni annak érdekében, hogy a szabályokhoz igazodjunk, de az egészségesség is megmaradjon, és a preferenciáinkról se kellene lemondanunk.
2: Igen, így könnyebben tudsz ugye a pácienseknek is akár segíteni, meg amúgy tényleg így a családtagok nagyon, nagyon cukik, mindenki próbál. Na, gyere, próbáljuk meg így, láttam egy új receptet, láttam egy ilyet, na lássuk, így fincsi lesz. No? Úgyhogy ez is így jól esik persze az embernek, de ki lehet találni mindenfélét tényleg, hogy tényleg ízletes is legyen. Ugyanúgy, mint a mondjuk allergiák, intoleranciák esetén, ahol ugye tudjuk, hogy ezt, hogy azt nem tud fogyasztani ez a bizonyos kisgyerek, vagy akár lehet felnőttről is szó, és elő lehet hozni olyan úgymond recepteket, hogy elfogadható legyen, csak ugye ott a kis bogár a fejedbe, hogy nem szabad, de jó lenne megkóstolni.
1: És amit még én elmondanék, és lehet, hogy a nézőknek tanulságos lesz, hogy én ahol hibáztam, hogy nem a gyermek igényeit vettem figyelembe, hanem hogyha meg volt mondva, hogy 3 óránkénti etetés, akkor én pont úgy akartam menni. Ezt már a második gyermekkel ezt nem így csinálom, és sokkal jobban működik. Tehát figyelek magára a gyermekre, élvezem a pillanatot, és nem egyfolytában azon aggódom, hogy hány óra? Mikor kell adni enni? Tehát ez szerintem nagyon, nagyon tanulságos lehet, és elsőre nekem ez túlságosan ragaszkodtam a tankönyvekhez.
3: Teljesen megértelek, mert gondolkodásban én is pont ilyen vagyok, mint te, és amikor valami nem jön úgy össze, ahogy elgondoltam, vagy ahogy kellett volna összejön, aztán olyankor tudok görcsölni. De jó, hogy vannak ezek a beszélgetések, mert így nagyon sokat tudunk tanulni egymástól, és mivel az idő halad előre, valószínű, hogy még egy utolsó kérdésre fog sor kerülni.
4: mivel már az őszi szezonban vagyunk, és aktuálissá kezd válni az iskola kezdés, óvoda kezdés, most a kisgyermekekre gondolva merül fel a következő kérdés. Ti hogyan szoktatok dietetikus édesanyáként felkészülni erre az időszakra, és hogy készítitek fel a gyerekeket, ugyebár reggel más rutin és szokással indul a nap, kell pakolni ételt, megfelelő ételt kell pakolni nekik, és fel kell azért ezekre készülni, kell vásárolni, ki kell gondolni a menüt, vagy egyszerűen ti hogy szoktátok ezt az egészet lebonyolítani? Én nem látom át a bonyodalmát, de csak ha belegondolok, elég nehéznek tűnik. Meséljetek akkor erről az időszakról, és egy néhány tanácsot, hogyha így bele tudnátok fonni, annak nagyon örülnénk.
1: Én nekem ez a legszebb időszak, megmondom őszintén, tehát én mielőtt még terhes maradtam volna, én csak arra tudtam gondolni, és ha becsuktam a szemem, hogy mennyire vágyok arra a képre, hogy mint édesanya készítem a 10 órait a gyermekemnek. Tehát nekem ez volt az a pont, amikor szerettem volna a gyermeket. Tehát valószínűleg, hogy mind dietetikus is, és mind anya is nagyon, nagyon akartam, hogy ez létrejön ez a kép. És szerintem nem, azért nem egy nehéz periódus ez, csak meg kell tanuljuk, hogy hogyan alkalmazzuk az életünkben. Tehát én úgy gondolom, hogy az anyukák és az apukák is, mert miért ne, nagyon sok recepttel kell induljanak a fejükben, ami ilyen 2-3 perces recept, 10 óraira, reggelire. Nagyon fontosnak találom, hogy ne legyen mindegy nekünk, hogy mit eszik a gyermek. Tehát amikor megtehetjük azt, hogy mi kínáljuk nekik, és ameddig megtehetjük, mert ez ugye már nagyobb korban már hiába oda van téve az a szendvics, hogyha nincs megtanítva a gyermek, hogy ne bármilyen gyors kajáldából vegyen egy gyors ételt, ami tele van kalóriával és tápanyagszegény, akkor bizony elég rossz helyzetben vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy időben kialakuljanak az egészséges szokások a gyermekeknél. Az óvodai időszakban még nagyon-nagyon könnyű, mert ugye általában ott megkapják a reggelit, a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát. Iskolás időszaktól kezdve alakul egy picit nehezebben, de érdemes már azelőtt legalább egy héttel, kettővel felkészíteni a gyermeket, hogy nem indulunk el reggeli nélkül az iskolába, a gyermeket is pont, hogy Anita mondta, bevonni az ételkészítésbe, azért, hogy meg is legyen éve az az étel, nem csak amit mi elképzelünk, hogy mennyire egészséges, mert lehet, hogy az neki nem fog tetszeni, vagy nem lesz elég esztétikus, tehát több szempontot is figyelembe kell venni ilyenkor, és ugye hogy kiegyensúlyozott is legyen, hogy ugye a tanulási kapacitásukat, a memóriájukat fokozza, tehát hogy tápanyagokban gazdag legyen az étkezés.
3: Nekem is körülbelül ezek a tapasztalatok és az elvek, ami mentén szoktam ezeket alakítani. Hát persze vannak minden gyereknél olyan időszakok, amikor hiába pakolunk mi nekik bármit is, ugyanúgy visszahozza, és sokszor megkérdem én is a nagyobbik lányomtól, hogy de, és akkor mit tettél? Semmit. Ez nem tetszett, amit ott kaptam, tehát nem, hogy ott, amit itthonról vitt, és egyszerűen visszahozta. Viszont lehet, hogy 2 nap múlva ugyanazt az ételt megeszi, úgyhogy itt is megint ez a türelem, óriási türelem, és újra próbálkozás, és nem hagyni abba egy kudarc, vagy 2, vagy 3 után, hanem ugyanazt meg lehet még próbálni, és alkalmazkodni, és ahogy mondtad az előbb is, hogy a gyerek igényeire figyelni, hogy épp most lehet, hogy olyan időszakban van, hogy nem mozog annyit, nem éhes annyira, és nem kell akkora adagot tenni. Máskor meg lehet, hogy sokkal többre van szüksége, vagy más típusú ételekkel tették fel épp az érdeklődését, mert én az én lányaimnál azt tapasztaltam, hogy náluk ilyen szezon, de nem olyan szezon, mint a, például a szezonális zöldségek vagy gyümölcsökről, hanem most ehhez van kedvük, most ez érdekes számukra, most ez felel meg az ízlésüknek, és akkor szülőként persze próbálsz ehhez alkalmazkodni, és akkor azokból, amikből válogathatsz, épp a saját ízlése szerint, azokból kihozni a legtöbbet, és a legváltozatosabbat, és a legérdekesebbet. És nálunk úgy szokott ez működni sokszor, hogy most már, hogy nagyobb, bevonom őt is abba, hogy készítsük el együtt mondjuk a 10 órait, vagy előző este már kitaláljuk, vagy reggel oda teszek néhány tálat, és akkor lehet választani, akkor ebből vesszük a kenyeret a szendvicshez, és akkor a feltétekhez különböző, melyik krémből kenjünk, milyen zöldségeket tegyünk rá, és ez így sokkal, sokkal hatékonyabb, úgy veszem észre, mert ő készíti el. De édesanyja, ezt még felvághatom ilyen alakba, vagy ilyen módon még tehetek rá egy szintet? Tegyél, ha úgy gondolod, hogy meg tudod enni, tehát, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy ez nem a legjobb megoldás, szerintem kell hagyni ezeket a próbálkozásokat, hogy jöjjön ő rá, hogy mit lehetne még javítani rajta, akár ízbe, akár összetételbe, akár alakzatba, de próbálja ő ki, és ezáltal fejlődik is, és sokkal nagyobb az érdeklődése az ételkészítés és maga az étkezés iránt.
4: Milyen gyors reggeliket ajánlottuk az édesanyáknak, tehát mit lehet előkészíteni a gyerekeknek, amit megehessenek rövid idő alatt is, mert azért a reggelek zsúfoltak, az édesanyának is készülni kell, az édesapának is valószínű. Ugye bár kell pakolni a 10 órait, hogyha akkor az reggelre adódik a lehetőség, hogy csak akkor pakoljanak. Otthonról inkább ajánljátok azt, hogy előre legyenek elkészítve estétől a reggelik is, vagy milyen gyakorlatokat mondanátok jónak és megvalósíthatónak az anyukák számára?
1: Én úgy gondolom, hogy kinek mi passzol jobban, mert lehet, hogy nálam az működik jobban, hogyha este elkészítem, lehet, hogy egy másik személynél, hogyha reggel, kinek mennyi ideje van. És nagyon jó alkalmazni azt, hogy minden héten egy új receptet bevinni, egy új reggelit mondjuk a gyermeknek. Én fontosnak találom, hogy esetleg a tojásos reggeliket is, hogyha szeretik, nagyon gyorsan el lehet készíteni, tehát pár perc alatt, különböző formában, tojáskrém, főtt tojás, lágy tojás, rántotta, ezeket is el lehet még akár 10 óraira is vinni egy wrapbe bele pakolva, akár egy hüvelyesből készült krémet, egy humusz, egy lencsekrém, egy babkrémet nagyon könnyen elvihetnek, vagy megehetnek reggel, amit természetesen azelőtt nap kell elkészíteni, mert akkor reggel, csak hogyha egy konzerves változatot választunk, tahini szósszal, akkor ugye, vagy tahinivel nagyon könnyű elkészíteni, és rákenni egy kenyér, egy pár zöldséget vágni mellé, akár egy jókurtos, zappelyhes, gyümölcsös reggelit is el lehet készíteni pár perc alatt. Egy kiamagos pudingot is, hogyha azelőtt este beáztatjuk a kiamagot, még hozzáteszünk egy kis zappelyhet, friss gyümölcsöket.
3: A legnagyobb kedvenc lesz belőle.
1: Igen, tehát egy tonhal krémet el lehet készíteni. A 10 óraira akár egy tonhalas konzervet is el lehet, hogyha ugye minden kötél szakad, azért nem ajánlott nagyon a konzerve fogyasztása, de ritkán. Most már ugye vannak azok a zöldséges, kinoás, vagy bulguros tonhal konzervek is, akár mint édes reggeli egy mogyoróvajas, mézes kenyeret is el lehet, mellé még valamilyen fehérjével megtoldani egy kis joghurttal.
4: Tehát van bőven választék. Hogyha a vegetáriánus vagy vegán opciókban kellene gondolkodjanak az anyukák, akkor van-e valamilyen különleges javaslatod elkészítésükre?
3: Nagyjából mindegyiknek megvan a a növényi változata is, akár ezeknek az italoknak, vagy a naturjoghurt, akár a kókusz, vagy szója alapú, vagy mandula, zab. Igazából manapság akkora a kínálat, csak részletesen el kell olvasni a címkéket, és ismerni kell a termékeket, és ezek a hüvelyesekből készült krémek, ezek nálunk is, vagy a csiából készült növényi tejjel, vagy italokkal, különböző pudingok, és ezt végtelenség lehet kombinálni. Tehát attól függ, hogy milyen italt használsz hozzá, milyen gyümölcsöt teszel hozzá, mert a szárított gyümölcsök is nagyon bejönnek édesítésként, tehát néhány mazsola vagy datoja felvágva, és benne elrejtve, és már is a legmenőbb reggeli. Viszont én azt vettem észre, hogy nagyon fontos, ezt már Karola egy mondatban említette, hogy mindenkinek milyen a napi rendje és beosztása, mert hogyha akkor sikerül felkelteni a gyereket és gyorsan öltöztetni, még hogyha próbálunk beletukmálni egy reggelit, az nem lesz a legjobb megoldás. Fontos az, hogy azért az emésztőrendszerünk is beinduljon akkorra. Az se megoldás, hogy mondjuk éhen elküldeni a gyereket, de ne egy ilyen rohanós, kényszerítős fél óráról szóljon a reggel, hanem ezeket tényleg tudatosan előtte átgondolni, nem muszáj mindent előkészíteni, de azért így meglegyen a gondolatmenet, hogy akkor ez, ezek kellenek a reggelihez, ehhez ennyivel korábban kellene felkelni, hogy tényleg a gyerek ezt ne egy plusz stressznek élje meg, hanem egy ilyen tervnek a része legyen, és ez is szépen ki legyen dolgozva, és aztán megvalósítva. Persze nem kell utolsó betűig mindenhez ragaszkodni, lehetnek spontán megoldások annak függvényében, hogy épp mi van otthon, vagy mi fogyott el, de azért legyen egy kerete ennek. Én ezt fontosnak tartom.
1: És akár még egy granulát is fel lehet kínálni, igen, amit ugye előre el kell készíteni.
3: Én ilyen sütni szoktam ilyen granula szeleteket, mm-hmm. és akkor az még az úton is meg tudja elni, míg a suliba, óviba megyünk.
2: Megízik egy okotot. Hát nagyon szépen köszönöm nektek mindazt a sok jó dolgot, amit megosztottatok a mai adásban is. Nem csak szakmai gondolatokkal bővítettétek a mai témát, hanem a személyes tapasztalat által is kicsit közelebb kerültetek az anyukákhoz és a jövendőbeli anyukákhoz. Hiszen ma segítettétek szerintem őket belelátni abba, hogy nem minden kell tökéletesen történjen, nem minden kell mindig az előírások alapján működjön, mert az anyai ösztön, a gyerekeknek a fejlődése nem ugyanolyan, nem lehet kategorizálni mindenkit, vagy bedobozolni egy dobozba. És nagyon örülök ennek a mai beszélgetésnek. Hátra maradt még nagyon sok kérdés, mint általában, de remélem, hogy ezeket is átbeszélhetjük egy másik alkalommal. Addig is köszönöm nektek szívből, köszönöm ezt a beszélgetést, és örülök, hogy itt voltatok.
3: És köszönjük.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Vendégeink ma arra bátorítottak bennünket, hogy gyermekeinket szeretetben és bölcsességben neveljük. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes döntéseket hozunk, hanem azt, hogy nap mint nap igyekszünk a legjobbat adni nekik a tányéron, a szavainkban és a példamutatásunkban is. Köszönöm vendégeinknek a nyílt és őszinte beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ha tetszett mai műsorunk, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára is, és kövessék további adásainkat. A viszontlátásra, a viszonthallásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben
5: a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretném elmondani azt, hogy a Jelenések könyve nem kimondottan egészségügyel foglalkozó könyv. Azt hiszem többen tudjátok, vagy tudják. Nem is annyira az életkor meghosszabbításáról szól, hanem magáról az életről. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a címet, hogy a hosszú élet titka Jelenések könyvében, talán át lehetne fogalmazni úgy is, hogy az élet titka a Jelenések könyvében. Tehát azt a kérdést próbáltam a sok-sok lehetőség közül megvizsgálni, hogy magáról az életről mit tanít a Jelenések könyve. Ugye a görög nyelvben és a magyarban is két szó van, ugye az igei alak, hogy élni, és a főnév az élet. Ugyanígy a görög nyelvben is ezt a két szót találjuk meg a könyvben, sőt, főleg a főnévi alakhoz kapcsolódnak bizonyos olyan szó összetételek, amelyek nagyon érdekessé teszik a Jelenések könyvét. Például az élet koszorúja, vagy koronája, vagy az élet könyve, és ezekhez hasonlók. Úgyhogy ezeket is szeretném megvizsgálni veletek. Úgy összesen 5 pontba foglaltam össze azt, amiről beszélni szeretnék. Hosszú élet, vagy örök élet? Így fogalmaztam meg az első kérdést. Tehát miről is szól a Jelenések könyve? Na, sokan úgy gondolják, hogy a könyv nem is az életről szól, hanem inkább a halálról. Azaz a végről, a pusztulásról. Ilyen szavak például, hogy Armagedon, nyilván nem az életet, hanem a halált juttatja eszünkbe, nem? Ha azt mondjuk, hogy Gog és Magog, vagy Gog és Magog serege, akkor megint nem az életre gondolunk, hanem a halálra, vagy a pusztulásra, a háborúra. Ha azt találjuk, hogy tűz és kénkő tava, mert ez a szó is előfordul többször, akkor megint nem az életre gondolunk. Ha azt a szót, kifejezést találjuk, hogy a második halál, akkor nyilvánvalóan arra gondolunk, hogy lesz egy végső megsemmisülés, végső pusztulás. Na most ezzel szemben viszont a könyv legalább ilyen mértékben és ilyen gyakorisággal beszél az életről, főleg szó összetételek formájában, például, hogy az élet vize, vagy az élet fája, az élet koronája, az élet könyve, és ezekhez hasonló. Tehát így az a cél vezetett engem, hogy megvizsgáljam először a szó igei alakját, és azt, hogy milyen összefüggésben és hogy fordul elő, azután a főnévi alakot, és utána egy kicsit beszélnék arról, hogy ezek a szavak, szókapcsolatok hogyan találhatók a könyv egész szerkezetében, mert ez maga is egy érdekes tanulmány, és utána pedig néhány végső következtetést levonnánk. Tehát az élni ige, tehát először az igét nézzük, az élni ige, hogyan és hol fordul elő a könyvben? Úgy találtam, hogy összesen 13-szor az alábbi összefüggésekben, és ezek maguk nagyon érdekesek, sokat mondóak. Ha a sorrendben nézzük, úgy többé-kevésbé a fejezetek sorrendjét követtem itt a sorban, hogy végig számoztam összesen 7 olyan szókapcsolatot, amely nagyon érdekes és izgalmas. Elsősorban a könyv azt mondja, hogy Jézus örökké él. De úgy mondja el, hogy Jézus az a személy, aki a halált is ismerte, és mégis örökké él. De ez önmagában is egy érdekes teológiai téma lehet, hogy valaki meghal, és mégis örökké él, vagy hogy lehet az, hogy valakire igaz az, hogy örökké él, de halott volt. De mindesetre ezt a látszólagos ellenmondó dolgot tanítja a Jelenések könyve, hogy Jézus egy olyan személy, aki megismerte a halált, hozzánk hasonlóan halott volt, tehát a halált tapasztalatán átment, de életre kelt, azaz újra élő lett. Az Isten élő, ő az élő, azaz örökké élő. Ha megfigyelitek az igehelyeket, úgy találtam, hogy ez a fogalom, vagy szókapcsolat fordul elő a legtöbbször a Jelenések könyvében, mégpedig olyan értelemben, hogy Isten úgy élő, hogy életet adó, tehát, hogy ő a teremtő, aki egyrészt védi az életet, gondoljatok a 7. fejezetre, ahol Isten elpecsétel, ugye az örökké élő Isten pecsétjével pecsételnek el, a 7. fejezetben pecsételi el Isten a 144 ezret. Tehát Isten egyrészt pecsétel, azaz megvéd, védi az életet, lehetne így is mondani,

ugyanakkor ő lesz az végül, aki bizonyos életeket meg fog semmisíteni. Azaz meg is ítél. Tehát amikor ezekre a bevezető szavakra gondoltok, hogy tűz és kénkő tava, vagy a második halál, na ezek arra utalnak, hogy Isten egyszer eldönti azt, hogy merre tovább, és ebből a merre továbbból kimaradnak bizonyos élőlények, személyek, sajnálatos módon. Tehát Isten úgy életadó, ez egyébként megint racionálisan nagyon nehezen fogható meg, de a Biblia nem egy racionális könyv, hanem inkább irracionális. Nagyon nehezen fogható meg, hogy aki életet ad, végül elveszi az életet. De a héber gondolkodásban ez belefér, hogy bizonyos feszültségek között zajlik az életünk, és a két pólus az lényegében ugyanarról a dologról beszél, csak más irányból, de azt akarja mondani, hogy az, akitől az élet származik, magának tartja azt a jogot, hogy ezt az életet elvegye majd egyszer, végleg, bizonyos személyek esetében örökre. Nagyon érdekes az, ami csak egyetlen egy helyen fordul elő a hét levélben, a szárdiszi gyülekezet esetében, a Jelenések 3. fejezet 1. verse, hogy tudnélik az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Tehát lehet ez a furcsa ellentét, ugye ez megint nehezen képzelhetően racionálisan, hogy tudnélik valakire azt mondják, hogy na ő egy élő. Ő egy egészséges, és közben nem is egészséges, hanem beteg, de hát nem kell messzire mennünk, ugye mi magunk is sokan úgy vagyunk, hogy lehet, hogy valaki úgy köszönt, hogy na milyen jól nézel ki. Na de csak mi tudjuk igazán, hogy, vagy nem is tudjuk sok esetben, hogy belül mi van. De néha így köszöntenek az emberek engem is sokszor, hogy valaki azt mondja nekem, hogy milyen jól nézel ki, mintha fogytál volna. Aztán valaki azt mondja pár perc múlva a kijáratnál, hogy milyen jól nézel ki, mintha hisztál volna. Aztán jön egy harmadik, aki azt mondja nekem, hogy olyan jól nézel ki, nem változtál semmit. Úgyhogy, de valahol mégis mindenkinek igaza van bizonyos szempontban, attól függően, hogy mikor találkoztunk. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy néha valamilyennek vagy valakinek tűnünk, de éppen az ellenkezője igaz. Tehát az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Azután különös a 20. fejezet. A 20. fejezetben találunk egy kifejezést, a milleniumot, amely összetett szó azt jelenti, hogy 1000 év. Azaz a megfelelő görögöt találjuk természetesen, de a tudatunkban, az nyelvismeretünkben nyilván így maradt fenn, hogy millenium, azaz a latin megfelelője. Amikor is 1000 évig élnek a Biblia szerint azok az ítélők, akik Istennel részt vesznek a végső ítéletben. Első olvasásra úgy tűnik, hogy a korszakok mártírjai ezek, de valószínű, hogy mások is beleértendők. Minden esetre a bibliai leírás szerint ők mártírok, akiknek, úgy mondja János apostol, hogy a fejüket vették a Jézus Krisztus bizonyság tételéért, és az Isten beszédéjét, illetve akik nem imádták a fenevadat, vagy a képét, vagy nevét, vagy bélyegét nem vették fel. Tehát valószínű, hogy a mártírok ezek többségben. Ők 1000 évig élnek. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi a hosszú élet titka Jelenések könyvében, akkor azt kell válaszolni, hogy az egyik titok az, hogy lehet 1000 évig élni Jézussal, másik titok pedig az, hogy lehet örökké is élni Jézussal. Ez az 1000 év nagyon hosszúnak tűnik, ami emberi mértékünk szerint, de sajnálatos módon ez nem egy pozitív 1000 esztendő, hanem az ítélkezés része. Ehhez kapcsolódó az is, hogy a többiek, tudnélik, akik nem vesznek részt az ítéletben, nem élik végig ezt az 1000 esztendőt, tehát ők halottak lesznek, és a két esemény között, azaz 1000 év eleje, vége között van két feltámadás, illetve az elején az első, a végén a második feltámadás. 13. fejezetben van egy különleges leírás egy vadállatról, amely, ilyet így nevezünk, hogy tengeri vadállat, de valójában nem tengeri, bár a tengerből jön ki. De a leírás szerint részben olyan, mint a párdusz, részben olyan, mint a medve, részben olyan, mint a sárkány, vagy részben olyan, mint az oroszlán. Egy különleges halmozott szimbólum. Ez a vadállat a Jelenések könyve szerint megsebesül, ha úgy tetszik, megbetegszik a sérülés következtében, mégpedig halálos sebbel, de nem hal meg. És
Ez a hatalom is életre kell, és azután imádják őt a föld lakosai. Végül a 19. fejezetben van egy, hát eléggé megrázó leírás erről a tengeri vadállatról és a hamis profétáról, hogy ők tudnélik mind a ketten élve kerülnek ebbe a bizonyos tűz és kénkő tavába. Ugyan erről a helyről később azt olvassuk, hogy maga az ördög is ide kerül. Tehát minthogyha lenne valami különleges hely, vagy különleges megoldás arra, hogy Isten végül a bűn legfőbb szereplőit hogy bünteti meg, illetve veszi el az életüket. De itt is az élő kifejezés, ami előfordul, hogy ők mind úgy kerülnek oda, hogy még akkor élnek. Tehát nem arra gondolunk, hogy meghaltak előtte valamilyen csapás vagy egyéb dolog következtében, és akkor a holttestük kerül a tűz és kénkő tavába, hanem hogy ezek mind elevenen, tehát élőként kerülnek oda. A főnép többször előfordul, összesen 17-szer található itt a megadott helyeken, az alábbi összefüggésekben. Az élet fája. Általában a főnév önmagában nem nagyon fordul elő, hanem inkább szó összetételben. Az élet fája. Ahogy látjuk, előfordul a könyv elején, és a könyv végén különösen. Az ószövetségi háttér a teremtés történet, ahol megtaláljuk az élet fáját. Isten eredeti teremtéséhez az élet fája tartozott, de sajnálatos módon a 3. fejezet 24. verse szerint, tehát Mózes első könyvénél vagyunk, Isten kérubokat rendelt a fa mellé, és nem engedte, hogy a vétkezett ember oda jusson újra az élet fájához, hogy, ott van egy megjegyzés, hogy ne ehessen azután már a fáról, hogy azaz, hogy örökké éljen. Tehát itt mindjárt egy kérdést föl is vethetünk, hogy vajon az élet függ-e valamitől, tehát lehet-e azt mondani, hogy az élet vagy örök élet feltételes, vagy esetleg egyszer és mindenkorra miénk lesz. Ez a kép azt jelzi, hogy az élet nem úgy a miénk, ahogy Istené. Tehát Isten az élő, ő az, aki él, aki adja az életet. Az embernek ez a tulajdonsága vagy lehetősége sose lesz meg. Mert az ember élete kezdetén is az élet fájához kötődött, és úgy tűnik a Jelenések könyve 22. fejezetében is több helyen, hogy igen, az élet fája abban az új világban szintén meg lesz. Nagyon érdekes az, hogy a 22. fejezet 19. verse különböző fordítási variánsokat mutat, hogyha a régi Károli Bibliánkat megnézzük, nem tudom, hogy van-e valakinél Biblia, aki esetleg abba tudna nekem segíteni, hogy elolvasná a Jelenések 22. fejezet 19. versét. Tehát ha valaki elvesz a profétálás beszédéből, annak a nevét Isten eltörli az élet könyvéből. Na most, ha az új protestáns Bibliát nézzük, akkor másképpen van. Nagyon érdekes. Tehát nem az élet könyvéből, az élet fájából. Az új római katolikus fordítás szerint pedig, ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz. Na most azt kell mondanunk, hogy az általunk ismert legjobb görög másolatokban ez az utóbbi forma van. Tehát Isten a jogot veszi el az élet fájától, nem pedig a nevet törli ki az élet könyvéből. De gyakorlatilag ugyanaz. Tehát, hogyha valaki most ezen megakad, ez megint egy racionális dolog, hogy most melyik kézirat a jobb, és így tovább, akkor azt kell mondanunk, hogy amikor Károli Gáspár fordította a Bibliát, valószínű, hogy neki olyan kézirat állt rendelkezés, azaz másolat, ugye, mert kézirat, eredeti kézirat nem, de másolat, amelyben ez a szöveg variáns lehetett, hogy Isten eltörli a nevét az élet könyvéből. Az újabban feltárt másolatok alapján készültek ezek az új fordítások, akár a protestáns, akár a katolikus, és ahogy láttátok, a kettő lényegileg megegyezik. Tehát azt kell mondanunk, hogy igen, arról van szó, hogy Isten megvonja azt a jogot majd, hogy valaki az élet fájához jusson. Na most természetesen van még egy érdekesség, kis apróság a 22. fejezet 14. versében. Tehát egyik helyen azt találjuk, hogy megtartják a parancsolatokat, hogy jók legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba, illetve
megmossák ruháikat, hogy jövük legyen az élet fájához. Ugyanezt található a katolikus fordításban, hogy boldog, aki megmossa ruháját, zárójelbe a bárány vérében, joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. Ez megint egy hasonló szövegvariáns, ezen se kell megijednünk, vagy ezen megütköznünk, mert a végeredmény szempontjából úgy gondolom teljesen mindegy. Ha azt mondjuk, hogy Isten valakinek a nevét kitörli az életkönyvéből, vagy megvonja tőle azt a jogot, hogy az élet fájához jusson, ugyanaz a végeredmény. Ha valaki be akar jutni a kapukon a városba, megtartja a parancsolatokat, vagy megmossa a ruháját a bárány vérében, azaz a megigazítás tapasztalatán átmegy, lényegében mind a kettő ugyanazt akarja mondani, az egyik az érem egyik oldaláról, a másik oldalról. A cél szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik variáns nézzük. Na, az élet könyve, ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert ez fordul elő a legtöbbször így a szó összetételben, ahogyan látjátok. Tehát az élet könyve, 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor. Hát sajnáltam, hogy nem 7-szer, mert ugye a jelenések könyvében majdnem minden 7-szer fordul elő. Úgy vagyunk mi emberek, hogy megpróbáljuk mindenre ugyanazt ráhúzni, és azt mondjuk, hogy igen, ha 7-szer előfordult ez a kifejezés, akkor annak is 7-szer kell. Hát ez éppen 6-szor fordul elő az élet könyve. Lehetne úgy is fordítani, hogy az élők könyve. Én úgy határoztam meg végül csak a magam számára, hogy a hitben járók és megváltottak névsora. De ez csak az én megközelítésem. Tehát az életkönyve, hitben járók és megváltottak névsora. Az életkönyvéről azt tudjuk, hogy egy örök könyv, azt is tudjuk, hogy a bárányé, azt is tudjuk, hogy onnan a név kikerülhet, vagy bekerülhet. Az életkönyvéről egyébként nem csak a jelenések könyvében, más helyen is találunk feljegyzéseket a Bibliában, még Jézus is beszélt erről, Pál apostol is, és Dániel könyvében is említés történik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal általánosabb kifejezés, mint például a vizek élő forrásai, vagy ehhez hasonló. De úgy látom, hogy átugrottam a másodikat, igen, az élet koszorúja. Ez a második fejezet 10. versében található. A szmirnai gyülekezetnek ígéri Isten, hogyha valaki mind végig kitartó, azaz egészen a halálig, légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Na, ez a kifejezés nagyon érdekesen más összetételben ugyan, vagy ehhez hasonló tartalommal, de előfordul Pál apostolnál. A második Timoteusi levél, ha jól emlékszem, a 4. fejezetében, a 8. versben, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Az élet koronája vagy koszorúja előfordul Jakab levelében még, aki azt mondja, hogy aki a kísértésben kitart, annak Isten megadja az élet koronáját, amit megígért, és azután még Péter apostol első levele 3. fejezetében szintén előfordul, ahol azt mondja, hogy amikor megjelenik a főpásztor, akkor a dicsőség hervadatlan koronáját, azaz koszorúját kapjuk meg. Hadd tegyem hozzá, hogy itt nem a korona szó, hanem a koszorú szó szerepel. A koszorú pedig mindig a győzelem szimbóluma, nem pedig az uralomé. A jelenések könyvében van szó egyrészt koronáról, meg koronákról, azok általában a hatalom szimbólumai. Még a koszorú, ugye a Stefanos görögül, amiből van az István nevünk, ugye Stefan vagy Steven angolul, Stefanos a szláv nyelvekben, amelyből került a magyar nyelvbe is az István szavunk. Ez azt jelenti, hogy olyan valaki, aki a győztes, mint az ókorban, ugye a babér koszorút, sőt a mai olimpiai versenyeken is, ugye a babér koszorút kap a győztes. Tehát ne koronára gondoljunk, hanem a koszorúra, a győzelem szimbólumára. Ugye az életkönyvéről beszéltem, az élő vizek forrásai, ez egy különleges kifejezés, amely csak egyetlen egyszer fordul elő a 7. fejezet 17. versében, ahol a bárányról mondja azt az apostol, mintha pásztor lenne. Ez megint egy jellegzetes szó kombináció a jelenések könyvében, hogy ugyanaz a valaki legalább két, de úgy látszólag ellentmondásos tulajdonságot hordoz. Ugye a 4. fejezetben János azt hallja, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán.
nem azt, hogy a bárány győzött. De amikor keresi az oroszlánt, akkor a következő versekben azt találjuk, hogy látott egy bárányt, mégpedig egy megölött bárányt. Tehát Jézus leírásában ilyen látszólagosan ellentétes fogalmak vannak, hogy oroszlán és bárány egyszerre. Itt például azt találjuk, hogy a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi el. Hát egy bárány nem szokott legeltetni, hanem a pásztor legeltet. Tehát ez azt jelenti, hogy megint egy látszólagosan ellentmondásos, de mégis egymást kiegészítő fogalom van, hogy önmagában a bárány, de a pásztor is. Mint ahogy más oldalról megközelítve Jézus az áldozat, de ő az áldozó, nem? Tehát ő a főpap is, meg ő az áldozat is, sőt, még ő a templom is. Hiszen azt mondja, még a kárpit is, hogyha úgy tetszik, így van. Tehát ő az, aki azt mondja János evangéliuma szerint, hogy roncsátok le Istennek a templomát, és akkor én fölépítem 3 nap alatt, aztán János megjegyzi, hogy ezt a testéről mondta. De csak jóval később, majd 3 év múlva értették meg a tanítványok. Tehát így Jézusra nagyon sok olyan fogalom, vagy azok kombinációja illik, amelyeket racionálisan nem lehet megmagyarázni, mert ugye a racionális gondolkodás az, hogy vagy ez igaz, vagy az igaz, de a kettő egymást kizárja. Ha valami oroszlán, akkor nem lehet bárány. De mivel ezek irracionális valóságok, ezeket a könyv nem tudja másképpen leírni, csak egymásnak látszólagosan ellentmondó szimbólumokkal, ezért fogalmaztam úgy, hogy a báránypásztor, akivel az örökké valóságot tölthetjük. A háttérben természetesen a 23. Zsoltár van, ahol Dávid elmondja azt, hogy az Úr az én pásztorom, és hogy merre legeltet, milyen csendes vizekhez terelget. Tulajdonképpen ez a kép van mögötte, hogy a pásztor a vizek élő forrásaira viszi el őket. Azután az élet lelke kifejezés, nagyon érdekes, 11. fejezet, 11. versében, könnyű megjegyezni, ahol a két tanú, ez maga egy külön izgalmas téma, úgyhogy ebben nem akarok belebonyolni, hogy ki az a két tanú, de a 11. fejezet nagy része a két tanúról szól. Az egyik látszólag, mintha Illés lenne, a másik meg, mintha Mózes lenne, de majd, ha valakinek kérdésre ez kiderül, hogy sem Illés, sem Mózes, hanem mind a kettő valamit vagy valakit szimbolizál, de minden esetre őket éri egy nagyon erőteljes támadás, annyira, hogy meg is halnak, 3,5 napig ott vannak a leírás szerint temetetlenül, azután életre kelnek, és ezt az új életet így fejezi ki az apostol, hogy életnek lelke, a psziché vagy psziché, ugye van a pszichológia szavunk, az fordul elő, teljesen egyedülálló kifejezés, amely itt János írásában található. Végül az élet vize. Ez a kifejezés is többször előfordul, főleg a könyv utolsó ugye 2 fejezetében, érdekes módon a könyv elején nem. A könyv elején csak az élet fája fordul elő a 2. fejezetben, és természetesen az 3. fejezetben is. Az élet vize csak a könyv végén 3-szor. A különös az, hogy aki akarja, ingyen kapja. Tehát nem lehet érte semmit tenni, el kell fogadni, de akarni kell. Na most, ha egy pillanatra a teremtés történetre gondolunk, ahogy mondtam, hogy az élet fája kifejezés ószövetségi háttere, Mózes 1. könyve, 2. rész, 9. verse. Ott szó van ugyan egy folyóról is, de nincsen arról szó, hogy az az élet vize. Csak azért említem meg, mert nagyon sokszor úgy automatikusan gondolunk arra, hogy ha van élet fája, vagy volt élet fája, akkor volt az élet vize. De Mózes könyvében nem olvasunk arról, hogy az élet vize volt, arról olvasunk, hogy folyók voltak, amelyek megöntözték a kertet, és volt a kert közepén 2 fa. Ugye a jó és gonosz tudás fája, illetve az élet fája. Az élet vize viszont csak itt jelenik meg a Jelenések könyvében, illetve élő vízként még megjelenik János evangéliumában több helyen, a legismertebb talán a 4. fejezet, ahol Jézus a samáriai nővel beszélget, és azt mondja neki, hogy ha te kértél volna tőle, akkor én adtam volna neked élő vizet. De ez az élő víz azt jelenti, hogy több, mint az a víz, ami a kútban van. De valahogy mégiscsak összefügg azzal a vízzel, mert az asszony úgy értelmezi, hogy add nekem a vizet, hogy ne jöjjek ide többet meríteni. Tehát egy kétértelmű, mondjuk így jó értelemben kétértelmű szó jelentheti azt, hogy jó víz, tehát jó kútból származó jó víz, de jelentheti azt is, hogy ez több. Ez több annál. Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, nem fog megszomjazni. Na hát mi olyan vizet nem ismerünk, amely után nem lehet megszomjazni. Az előbb ittam egy pohár vizet, de megint szomjas vagyok, mert itt ez a gép borzasztóan melegít. Tehát mi mindannyian úgy ismerjük a vizet,
akármilyen tiszta kútból iszunk, hogy újra megszomjazunk. Tehát Jézusnak ez a kifejezése tudnélik, hogy élő víz egy kettős tartalmú, mert egyrészt a fizikai vízre vonatkozik, hogy jó víz, egészséges víz, másrészt annál többre, mert ha valaki Jézussal találkozik, akkor már nem akar más nagy vallási tanítóhoz menni, nem így van? Tehát az asszonynak lényegileg ezt akart elmondani Jézus, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, akkor nem fog megszomjazni. Viszont érdekes az, hogy a Jelenések könyve pedig azt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön. Az jöjjön és vegye tőlem ezt a vizet. Tehát azt kellene mondanunk, hogy valójában két dolog kell, hogy ezt az életvizét megkapjuk. Az egyik, hogy szomjazzuk, a másik feltétel, hogy akarjuk. És itt megint csak úgy kitérőként megemlíteném, hogy Jézus több alkalommal is úgy gyógyított, hogy azt kérdezte a betegtől, hogy akarsz-e meggyógyulni. Vagy mit akarsz, hogy veled tegyek? Hát mit kell egy betegnek akarni? Hát nem azt, hogy meggyógyuljon. Tehát az ember első olvasásra megint azt mondja, hogy ha miért kérdez Jézus ilyen különös dolgokat, hogy akarsz-e? De úgy tűnik, hogy Jézus valójában azt akarta ezeknél az embereknél látni, hogy ténylegesen elszántak-e arra, hogy történjen velük valami. Tehát az életvize olyan, amit ajándékba kapunk, vagy kapja az, aki akarja. Na most ezután nézzük meg egy kicsit a könyv szerkezetét. A Jelenések könyve szerkezetében az élet. A Jelenések könyvének van egy nagyon különleges szerkezete, hát aki ezt már hallotta tőlem, attól elnézést kérek, de az ismétlés a tudás anyja, tehát ezért ez nagyon fontos dolog, hogy a Jelenések könyvét, hogyha nem lineárisan nézzük, hanem a benne lévő párhuzamok alapján, akkor egy ilyen különleges szerkezetet találunk, hogy van az elején egy prológus, azaz bevezetés, a végén ennek megfelelően egy epilógus, 22. fejezet 6. versétől végig, utána van három pár, háromszor két elem, a hét gyülekezet, vele szemben az egy gyülekezet, a hét pecsét, az ítélet hét jelenete, végül a csúcs felé haladva a hét trombita és a hét csapás, végül a tetején van egy elem, ami pár nélkül áll, tehát úgy nevezzük ezt a szerkezetet, hogyha betűkkel írnánk le, hogy A, B, C, B, A. El tudunk ilyet képzelni? Azt is el tudjuk képzelni, hogy A, B, B, A. De azt is el lehet képzelni ugye a verstamból, hogy A, B, A, B. Vagy A, A, B, B. Ilyeneket el tudunk képzelni. Persze ezek rímeket jelentenek. Itt nem szóvégi rímekről van szó, hanem gondolati párhuzamokról. És ez egy nagyon érdekes szerkezet, hogy a két végéről építkezik föl. Ezt úgy nevezzük, hogy fordított párhuzamosság. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, amelyben a közép a lényeg, a hét trombita, a hét csapás és a sárkány harca. Hogy mit jelentenek a csillagok? A következőt, hogy ahogy végignézzük ezeket az előfordulási helyeket az élettel kapcsolatosan, úgy találtam, hogy a közép részen ritkábban fordulnak elő. Ezeket csak egy kis csillaggal jelöltem egy vagy két helyen. Tehát a hét trombitánál, a hét csapásnál, a sárkány harcánál alig-alig van szó az életről, inkább a harcról, vagy a pusztulásról, a halálról. Még érdekes módon az elején és a végén ott elég sokszor előfordul a kifejezés. Akár az igei, akár a főnévi alak. A prológus az egyetlen, tehát a bevezetés, amelyben egyáltalán nem fordul elő az élet fogalma. Hát ebben a három kis bekezdésben megpróbáltam összefoglalni az eddigiek tanulságát. Az első, hogy a könyv fókusza, tehát a Sárkány harca című rész. Ez egy élet-halál harc, amely nem a földi élet meghosszabbításáról szól, hanem inkább arról, hogy az örök életet elnyerjük, vagy elveszítjük. Tehát lehetne azt is mondani, hogy ez a harc az életért folyik. Nagyon szép ez a szavunk, hogy élet, halál, harc, nem? Csak itt nem arról van szó, hogy valaki tovább él, hanem arról, hogy egyáltalán élni fog-e a jövőben és az öröki valóságban, vagy örökre megszűnik az élete. Na most, ahogy mondtam az előbb, hogy a harc hevességének idején, tehát amikor van a
hét trombita, meg a hét csapás, vagy a sárkány harc, a középső három elem, ott kevesebb szó esik az életről, mint a harc kezdetének vagy befejezésének idején. Na most mi ebből a tanulság? Hogy a szerkezet abban segít, hogy nem csak a csúcsot lássuk meg, tehát a középső három elemet, hanem nyomon kísérhetjük azt, hogy Istennek milyen ígéretei vannak ezeken a látomás sorokon belül. És azt találtam, hogy szinte mindegyikben előfordul az élet ígérete valamilyen formában. Na most ezek a képek, képsorok, ha úgy önmagukban nézzük, néha elég kúszáltaknak tűnnek. Vannak nehezen érthető részek, például a 9. fejezet. Van, akinek a 7. fejezet, a 144 ezer szintén nehezen érthető. Van, aki azt mondja, hogy a 17. fejezet a legnehezebben érthető a Jelenések könyvében. De akárhogy is van, a visszatérő ígéretek azt jelzik, hogy Isten kézben tartja a dolgokat, és végül akik akarják, és akik szomjazzák, meg fogják kapni az élet vizét, illetve az élet fájához is jutnak. Mi a hosszú élet titka tehát? Ha megint a szerkezetre gondoltok, akkor egyrészt az örökké élő Istennel való közösség, hiszen élet csak élőből származik, ez egyébként egy biológiai törvényszerűség is, hogy élő az csak élőből származik, tehát nem élő anyagból élő anyag keletkezéséről nem tudunk, csak arról tudunk, hogy élő anyag produkál élő anyagot, élettelen nem produkál élőt. Ez egy elmélet az evolúción belül, de ez a gyakorlatban sosem igazolt. Tehát ez egy abszurdum, ez így nem áll meg. De az Istennel való közösség, mégpedig az evangélium által adja nekünk, vagy hozza nekünk, vagy hozta is a múltban az életet. Na ezt fejezi ki a hét gyülekezet és a hét pecsét. Az evangélium szíve, tehát a jó hír, ugye magyarul az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, szíve egy személy, mégpedig Jézus. Tehát nem egy tan, hanem egy személy, aki végigvezet bennünket a Jelenések könyvén, hiszen mivel kezdődik a könyv? Hogy Jézus Krisztus kijelentése, nem? Tehát azért a Jézusé, aki ismerte a halált, és aki ismeri a feltámadást is. Mivel ér véget a könyv? Ímé eljövök hamar. Megint csak Jézus ígéri. Tehát a főszereplő, akivel kezdődik, vagy befejeződik a könyv, maga Jézus, ő az, aki a könyv elején is, tehát a prológusban és az epilógusban azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, vagy az első és az utolsó, alfa és omega. Tehát az a Jézus, aki ugyan ismerte a halált, de örökké él, ahogy az előbb mondtam, ez is nem egy racionális gondolattársítás, ez irracionális, de ezt így el kell fogadnunk, ezt így tanítja a Biblia. Na most az ő feltámadása, a feltámadás záloga, biztosítéka. Jézuson kívül nem tudjuk elképzelni a feltámadást. Na most az örök élet ajándék a Jelenések könyve szerint, mind az élet fája, mind az élet vize ajándék. Egyik esetében azt tanultuk, hogy Isten megadja a jogot, hogy valaki az élet fájához menjen, vagy megvonja tőle a jogot, hogy ne juthasson az élet fájához, az élet vizét pedig mindenki kaphatja, aki akarja, vagy aki szomjazza. Végül nagyon érdekes, hogy az újjáteremtett világról a Jelenések 21. 22. fejezetében azt olvassuk, hogy ez nem más, mint a közösség helyreállítása. Tehát az új Jeruzsálem úgy fogható fel, mint az új Éden. Ugyanis a régi Édenben mi volt? Mi volt a kert közepén? Az élet fája, nem? Természetesen mellette volt még egy fa, a jó és rossz tudás fája, de az élet fája volt a hangsúlyos. Mi az, ami az új Jeruzsálem közepén van? A közepén lévő utca közepén, a folyó mellett, ami nagyon érdekes kép megint, hogy egyes számban van a fa, de mégis mintha két fa lenne a folyó két partján, amit el tudunk képzelni, úgyhogy összenőnek a folyó felett, mintha egy híd lenne a fa. Az élet fája, amely tehát azt jelenti, hogy most már elszakíthatatlan lesz a kapcsolat Isten és ember között. Erről szól az egy gyülekezet, azaz a új Jeruzsálem látomás sorozata, illetve maga az epilógus is, amelyben többször megismerti Jézus azt, hogy joguk legyen az élet fájához, illetve, hogy megvonom a jogot attól, ugye, aki a könyv profitásának beszédéből elvesz bármit is. Ha mindezt összefoglalva azt lehetne mondani, tehát, hogy a Jelenések könyve nem annyira az élet meghosszabbításáról szól,
ahogy kezdtem is, hanem magáról az életről. Olyan összefüggésben, hogy ez az élet veszélybe került, tehát az Isten által teremtett élet veszélybe került. Ezt a veszélyt úgy lehetett elhárítani, hogy valakinek meg kellett halnia, azután életre támadt, és így ettől kezdve ő tartja kezében most már azokat a kulcsokat, amelyek az élethez, bizonyos esetekben a halálhoz is vezetnek. Ahogy szintén a bevezető részben találjuk, hogy nála vannak a sírnak és a halálnak kulcsai is.

két tanul, a 11. fejezet körülbelül 4. versétől tart egészen, nem tudom, 13. verséig körülbelül az a rész, ami a tanúkról szól. Ugye a tanúk leírása az olyan, hogy először úgy jelennek meg, mint két olajfa. És utána, minthogyha Mózesről lenne szó, hogy a földet megverik bármilyen csapásokkal, vagy pedig úgy jelenik meg, mint Illés, hogy nem esik eső, vagy a szavukra történnek dolgok. Na most ez azt jelenti, hogy az egyikük, mint egy szimbolizálja az Ószövetség első nagy iratcsoportját, Mózes könyvét, ugye a Tórát. Illést pedig a zsidók úgy tekintették, mint aki a proféták között a legnagyobb, mert ő élve elragadtatott. Igaz, hogy Illés nem írt könyvet, de a második iratcsoport a proféták csoportjába beletartozott, mert oda tartozott például a királyokról szóló leírás is, ahol az ő története található. Na most más szavakkal ez azt jelenti, hogy ha az Ószövetség oldaláról nézzük, hogy a két tanú lehet a teljes Ószövetség. Mert volt egy ilyen felosztásuk, hogy a Tóra és a proféták, de beleértettek egy harmadik csoportot, az iratokat, amelyek közé tartozott például a Prédikátor könyve, vagy a Példabeszédek könyve, vagy a Zsoltárok, meg Jób könyve, és több kisebb könyv, például Eszter könyve is itt volt, sőt, még Dániel könyve is ebben a csoportban. De ha Lukács evangélium utolsó fejezetét olvassuk, akkor Jézus úgy mondja, hogy amelyek megirattak a törvényben és a profétáknak, vagy Máténál, hogy nem jöttem a törvénynek és a profétáknak eltörlésére. Tehát az Újszövetség oldaláról nézve, akkor ez az Ószövetség, a két tanú. Mózes, Tóra kifejezője, Illés a proféták kifejezője. Viszont használja a Biblia azt a kifejezést, hogy bizonyságtétel. A bizonyságtétel pedig már a Jelenések könyvével kapcsol össze bennünket, hiszen ott János azt mondja, hogy én a Pátmos szigetén voltam a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, azaz a tanúságtételéért. Na most, ha ezt is beleértjük, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, és maga János proféta volt, ezt is hadd tegyem hozzá, akkor hozzá lehet vennünk a teljes Újszövetséget, akkor már a Tóra, azaz Mózes szimbolizálja a Biblia ószövetségi részét, Illés, gondoljunk Keresztelő Jánosra, akiről Jézus azt mondja, hogy ha be akarjátok venni, ő Illés. Az apostolok profétai szolgálatot is végeztek, János maga proféta volt, tehát akkor azt mondjuk, hogy Illés szimbolizálja az Újszövetségi részt, azaz az egész Bibliát. Na miért érdekes ez? Azért, mert amikor a francia forradalom ideje volt, akkor mintegy 3,5 évig betiltották a Bibliát, tehát pontosabban a vallást, és így a Bibliát is. És hát ezt többen tudjuk, hogy Voltaire például azt mondta, hogy nem lesz többé Biblia, nem kell Biblia, meg vallás, meg semmi sem. Felvilágosodott embernek, racionálisan gondolkodó embernek, hogy nem kellett a vallás, meg az Isten, meg semmi sem. És az az érdekes, hogy néhány évvel később, miután ő meghalt, tudnilik, abban a házban, ahol ő ilyen kijelentéseket tett, megalakult a brit és külföldi Biblia társulat. Na most ez azt jelenti, hogy csak néhány évvel a forradalom után ott alakult már Biblia terjesztő társulat. Tehát így a két tanú szenvedéséről azt kell tudni, hogy ez valószínűleg a Biblia betiltását vagy a vallás tilalmát jelentette a francia forradalom idején, ami csak rövid ideig tartott, ugye 3,5 évig, amikor úgymond az a terror dühöngött. Az 1790-es évek közepén, így most nem tudom, fejből 93 és 97 között valahogy volt, de egész pontosan ez 3,5 év, amikor kiadták a rendeletet és visszavonták a vallás tilalmáról. És azután új élet adatott. Ez az, amit említettem, hogy előfordul a kifejezés úgy is, tehát az a másik részben volt. Ja nem, itt van. Élet lelke. 11-11, hogy a két tanú életre kelt. Ma a világon a legjobban elterjedt könyv a Biblia. Nem a Harry Potter, meg a többi új dolog, nem, minden ellenkező híresztelés ellenére a mai napig a világon a legjobban elterjesztett könyv a Biblia. Higgyük el, a Biblia számtalan adat van, nem csak az, hogy hány nyelvre fordították, hanem hogy hány darabban terjesztették. Tehát röviden ezt tudom mondani a tanúkról, hogy a tanúskodás alatt nem személyekre gondolunk, hanem szimbolikusan, így bibliai személyeken keresztül, de magára, a Szentírásra, a Bibliára.

Azt a szót, hogy terápia, ismerjük, nem? Ezt kevesen tudjuk talán, hogy a terápia szó is görög eredetű. Ami ott van a görög nyelvben, a terápeüein, gyógyítás, vagy gyógyítani. Na most, hogy gyógyíthat egy fa, amikor már nem lesznek betegek? Azt hiszem, ez az igazi kérdés, nem? El lehet azt gondolni, hogy valaki egy pillanatra elfelejt minden rosszat, ami történt vele? Gondoljunk bele abba, hogy mi ott vagyunk, mindannyian. De akik hozzánk legközelebb álltak, lehet, hogy családtagok, lehet, hogy barátok, szomszédok, bárki, közülük nem lesz ott mindenki. Hogy fogjuk ezt feldolgozni? Nem biztos, hogy egy pillanat alatt. Hogy miből következtetek erre? Abból, hogy bár azt mondja János apostol, hogy nem lesz halál, meg nem lesz gyász, meg nem lesz kiáltás, meg nem lesz fájdalom, de hozzáteszi, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Nem azt mondja, hogy nem lesz könny, hanem azt, hogy az Isten eltörli a könnyet. A halált, a gyászt, a kiáltást, a fájdalmat megszünteti, de a könnyet eltörli. Hát ha szabad most jelképesen mondani, akkor a levelek szolgálják ezt a célt. De ha az igaz, hogy az Isten eltörli a könnyet, márpedig a Jelenések könyve két helyen is beszél erről a 7. fejezetben, amit mutattam, itt a 7. fejezet 17. versében, ha valaki ezt megnézi, nem csak arról van szó, hogy a bárány pásztor vezeti őket, vizek élő forrásaira, nem csak erről van szó, hanem ott van egy mondat a végén, hogy és eltöröl az Isten a szemükről minden könnyet. Na ugyanez a gondolat van meg a 22. fejezet 4. versében is, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Ha valami nagyon fontos a könyvben, ezt én már unalomig mondom, meg mondtam, de újra mondom, hogy az legalább kétszer előfordul. És ez a különös kifejezés, hogy az Isten eltörli a könnyet, sehol máshol a Bibliában nem található, csak a Jelenések könyvében, és csak azon a két helyen. Én úgy értelmezem, hogy ez nem azonnal történik, hanem egy folyamat lesz. Egy folyamat lesz, és ennek része az, hogy azok a bizonyos levelek, mint, hogy is fejezem, mint terápikus eszközök szolgálhatnak a gyógyulásban. Maga az élet a fához kötött, sőt a vízhez kötött. Mert ez a fa terem gyümölcsöt. Na most ebből arra lehet következtetnünk megint csak, hogy az örök élet az nem valami automatikus dolog, amit Isten úgy ad nekünk, mint ahogy neki van élete önmagában. Ilyet a Biblia sehol nem tanít, hogy nekünk életünk lesz önmagunkban. Tehát ilyen hamis ábrándok ne legyenek bennünk, hogy az örökké valóság valami olyan, hogy mi halhatatlan, nem tudom én, lebegő lelkek leszünk. Nem, hanem lesznek ennek az örökké valóságnak olyan elemei, amelyek kötnek bennünket bizonyos dolgokhoz, amelyeken keresztül úgymond az életünk örökké valóvá válik. De nem úgy, hogy mi adjuk másnak, mi nem tudjuk adni, mi kapjuk állandóan. Ugye Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő adja az életet. Jézus mondja, hogy aki jöjjön hozzám, az igyék, és én adom ingyen. De mi ezt sosem nem érhetjük el, mert mi nem vagyunk Istenek, emberek vagyunk. Mi csak annyit kaphatunk, hogy ha oda jutunk, akkor ez az úgynevezett feltételes halhatatlanság, vagy feltételes örök élet, ami a miénk, de mindig köthető valamihez, jelen esetben ehhez a kifejezéshez, hogy az élet fája. De én úgy érzem, hogy a gyógyulás az nem történik majd egyik pillanatról a másikra. A végeredmény igen, hogy majd nem fogunk emlékezni. A legvégén, hogy ez mikor lesz, ezt nem tudom, de a könyv úgy tűnik, hogy hangsúlyozza azt, hogy az Isten letörli a könnyet ugye több helyen is, és miközben vezet bennünket helyről helyre, közben történik érdekes módon ez a gyógyulás, mint egy terápikus eljárás során is. Hát én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és én itt most megállnék, és megköszönöm mindenki figyelmét.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.